0: én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
1: Mivel hogy sűri, a magyarok is sűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczynszki az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében haptiszták. Ha jól tudom.
0: Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczynszkiról, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 000 zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásából tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szemben sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba most beszélnek. Nagyon önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalható urizálással, de...
1: Akkor forradalom lenne, de nem fajulhatna idáig a helyzet.
0: Igen, tehát hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát hogy ki tudja építeni magának a
1: mást. Ezt is, meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítását.
0: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Ez Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
1: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában. Széki János voltam. Szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia ajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

0: És?
1: És?
0: Sziasztok!
1: Hello! Hello. Jó estét, szevasztok!
0: Tilos Rádiót hallgatjátok az FM 90.3-on, az adástelefonunk 215-37-73. Négyen vagyunk a stúdióban, a pultban Ozi, Orosz Csilla, Müller Dóra, velem szemben, én pedig Győri Csilla vagyok, és...
1: Akkor ez egy Pergőképek különkiadás, nem?
0: Hát ez egy...
1: A Hírnapot.
0: Ez egy csajos különkiadás, ahol a hírekkel fogunk foglalkozni.
2: Azzal fogunk?
1: Hát, vagy legalábbis azzal, hogy mi mit gondolunk arról, hogy hírek, és tudom én, hogy folyattuk át magunkon ezt, ami ott a papó felhívott bennünket, hogy a Hírnapon beszélgessünk arról, hogy mi a hír. És akkor mi a Csillákkal, illetve hát én főleg az Orosz Csillával, így naponta többször beszélgettem telefonon arról, hogy miről is legyen szó, és ezer dolog eszünkbe jutott. Na, te azt mondtad, na, neked mi jutott eszedbe, Csillák?
2: Hát az, hogy nagyon nehéz ez a tematikához viszonyulni, mert mégis az ember oda nyúl vissza, hogy a hétköznapokon mit ért ez alatt, meg hogy egyáltalán érdekli-e, fogyasztja-e, és egy óriási nem volt a válasz, tehát amit azonnal hogy hívják azt, amit a falakra festenek?
1: Graffiti.
0: Na,
2: igen. Na, tehát meg kéne
1: műtárgyak. Egy graffiti villogot?
2: Igen, tehát ez akkora nem, hogy ezt meg kéne örökíteni műtárgyakban.
1: De ez, és aztán lehetünk, hogy meg is örökítették.
2: Igen, és aztán tovább léptünk persze profikként, és minden szállat beúsztunk, ami ide úszható, és hát mindjárt itt van rögtön, ja, csak jelzem, hogy szabad asszociációs módszerhez.
1: És mindenki szabad asszociálhat közben, azért is mondtuk el a műsor telefonszámát, hallgattuk a Napot is, nyilván abból is asszociálunk, meg folyamatosan asszociálunk a hírekről lassan egy hete.
2: Igen, és nem is mentegetőzésnek szánom, de tudom, hogy a nap folyamán már az alapvetések elhangzottak, tehát nem is lenne értelme komolyan menni ezt a kérdést, vagy igen?
0: Hát pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már a fülükön jön ki a hallgatóknak, hogy erről beszélünk, de mégiscsak valami módon ezt meg kell valósítani a Tilos Rádiónak, akármennyire is ilyen testidegen dolog ez a, hiszen az egész rádió erről szól, hogy a reggeli műsorok elemzik a napi híreket, amik bármilyen módon érinthetnek bennünket, és akkor még egy ilyen jó kis zaftos reggeli műsor végén elhangzik egy ilyen 3 perces hírblokk, ami meg tök semleges, szóval, hogy egy, ez mondjuk egy jó kérdés, hogy egy közösségi rádió nem mi értelme a hírmondásnak?
1: Én azon gondolkodtam, hogy miközben az elmúlt éveim során rádióztam jó sok helyen, és különböző rádiókban különböző módon gondolkodtunk a hírekről. Dolgoztam a közszolgálati rádióban is még régen, ott hát ilyen nagyon Szalóci Pál meg és Zahorán Adrián ma a papónak meséltek arról, hogy akkor hogy születtek a hírek, ott külön papír volt, külön belépő volt, amivel be lehetett menni az adóra, nagy piros betűkkel rá volt írva, hogy szabad, akkor azt gondoltam, hogy a hír az Úristen, az valami ilyen nagyon veszélyes és komoly dolog, aztán kerültem olyan rádióba, ahol egyszer csak úgy döntöttünk, hogy jó, akkor hát figyelj, nagyon jó a hangod, meg ügyes is vett, akkor csinálta a híreket, mert muszáj híreket csinálnunk, ez mondjuk így a Rádió Q volt, akkor dolgoztam, és akkor utána mondjuk az RCK-ban gyártottunk ilyen vicces híreket, tehát hogy a hír az
2: állandóan változik a jelentéssel.
1: Igen, és az a hír, amit azok az emberek, akik azokban a médiumokban dolgoznak, azok gondolnak róla. Talán az a hír. És a Tilos ezért egy nagyon jó pálya, mert hogy ahogy szabadon van szó mindenféle dologról az összes műsorban, úgy ugyanígy merheti szabadon azt gondolni, hogy mi a hír.
0: Hát, ha merhetné, de egyébként ez egy
1: baromi... Mi az, hogy merhetné?
0: Kötött dolog, amikor egy szerződésben le van írva, hogy minek kell megfelelni egy hírnek, hogyha egy hírről véleményt mondasz, akkor az egy
1: egészen... Ez meg kommentár, az más.
0: Igen, az egy egészen más műfaj, ebben jó a rádió, hogy véleményezzen híreket, álhíreket, ellenhíreket, nem tudom mi. Az, hogy hírmondási kötelezettsége van, azt én nem gondolom. Tehát, hogy
1: ez a szabadság ára.
0: Ezt gondolhatjuk lehetőségként. betelefonáló. Szia!
2: Hello!
1: Szia!
3: Sziasztok! Laci vagyok, kamionos.
1: Hello, Laci!
3: Hallgatok titeket végre, mert jöttem most Nyíregyházáról Pest felé, de most már végre gyönyörű tisztán foglak titeket itt az M30.
1: Figyelj, és hol hagytad abba a mai napot?
3: Hol hagytam a tilosban? Akkor még aktív zene volt, mert 4 óra 5 perckor indultam.
1: Az kemény.
3: Úgyhogy akkor még nem volt beszélgetés. Na és annyit szeretnék mondani, hogy nem lehetne olyan, mert tegnap hallgattam egy beszélgetést, ahol ilyen régi dolgokról beszéltek még a Podmaninszkiben, hogy hogy volt meg ilyenek, és az nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Ritka az, amikor azt mondom, hogy ide kár, hogy vége a műsornak, mert mindig örömmel várom már a következő műsort, és hogy nem lehetne ilyen híreket nektek szerkeszteni, hogy gyors híreink, ez történt 13 éve, és akkor elmondjátok, hogy tényleg akkor...
2: Ráéreztél, mert innentől a múltban fogunk.
1: Tehát csak is a múlt érdekel bennünket, illetve azon gondolkodtunk, vagy arra jutottunk, hogy az...
2: Oda tévedünk.
1: Igen, vagy pedig egy csomó olyan dolog jutott eszünkbe, amikor meghallgatunk egy hírt, és a hír inkább csak elindít valamit, és ami miatt az a hír érdekes, az pont az, ami utána történik.
3: Persze, a reakció.
1: Na persze, igen, mert most az, hogy igen, tehát, hogy nyilván valamihez mérni kell a kronológiákat, amiket megtanulhatunk majd, mint történelemkönyveket, ezért érdemes most leírni, hogy valóban, nem tudom én, melyik év hányadikán történt a valami fontos, de utána úgyis az lesz az érdekes, hogy az mit generált abban a valóságban éppen.
3: Ja igen, hogy ma éppen ma 8 éve történt ez, és azért van most ez.
1: Tehát így van.
3: Ez jó.
2: Na, hát akkor már is mondok egy hírt, hogy jövőjükről döntenek a 8-osok.
1: Ez mit okoz benned? Ja, maradsz velünk? Maradj, hogyha van még. Leteszed, vagy ha...
2: Na, de ide jutottunk, mert a 8-osok is dönthetnek a jövőjükről.
1: De
2: mi ehhez képest azért eleggel vagyunk maradva.
1: Milyen 8-osok? Hát melyik világ, a világ melyik pontján?
2: A délmagyar.hu-nak a
1: híre. Ja, hiszem
2: híre.
1: A magyar... Uh-huh.
2: Jó, bocsánat, csak egyet reagálnék, Csilla, amit mondtál, hogy a legfurcsább az egészben az, hogy a Tilos Rádió nagyon sokáig a kezdetektől mindig deklarálta azt, hogy semmi köze a napi politikához, és ehhez képest nagyon nehéz deklaráltan átállni arra, hogy azt érinteni fogod, vagy súrolod, vagy nem, és a személyes szándékok meg közösségi is, hogy így lesz-e, vagy sem, csak úgy mondom.
0: Én egyrészt majd elmesélem a gondoknak, hogy volt betelefonáló, aki reagált a tegnapi műsorra, és hogy nekem is így megmelegette a szívemet, de hogy... Én abszolút ellenharcosan lennék ennek a dolognak, ha lenne mi ellenharcolni, csak mivel ezt így szerződésbe bevállaltuk a frekvenciához. Engem most azt foglalkoztat, hogy
2: hogyan lehet... Engem nem az.
1: De várjál, elmondja, mi foglalkoztat, és aztán reagálunk, és
0: ezeket
1: aztán
0: a híreket
1: is.
0: Formailag másképp, tehát a Tilos Rádió nem csak tartalomban nagyon erősen, nem formában is, tehát, hogy valahogy az, de közben meg, tehát mondok egy példát, mondjuk egy nagyon idős bácsi, ilyen eldohányzott hangú, és hallani, hogy 90 éves, ha ő tállal egy hírt, meg mondjuk egy nagyon képzett hírolvasó tárgyal egy hírt, akkor valahogy a hírnek is más jelentése lesz.
1: Hát, de a Tilos Rádiónak volt erre egy csodálatos megoldása egykoron, nem? Az volt a cím, hogy ők mondják a híreket. Tehát, hogy ha itt a műsor készítők elmondják az ő aznap fontosnak gondolt híreiket, és az valamilyen módon a technika varázslásával, de nyilván hallottam is ezt azt jönve menve, hogy kinek milyen ötletei vannak, hogyha ezekből születnének hírblokkok, az érdekes lehetne, mert az pontosan a Tilos Rádió szellemiségét tudná tükrözni. Nem fog menni a Tilos Rádióban nyilván az, hogy van egy hírszerkesztő minden nap, aki leül, átnézi a híreket. Az egy nagyon komoly szakmát, erről szólt az egész mai nap.
0: Ja, nyilván ilyen nem lesz.
1: Tehát, hogy az egy nagyon nehéz, nézve. Illetve hát volt az elmúlt időszakban, igen, estére összerakott, meg délelőtre csodálatos hírblokkokat, amiket egyébként meg lehetett hallgatni tényleg minden nap.
0: Hát ezek írtó cukik, de mondjuk, amit a Csilla mondott, ott, miközben kint voltunk és beszélgettünk, hogy őt is például érdekelnék olyan műfajok, amik egyáltalán nincsenek benne, ebbe pedig a hírvilága, hogy valakiről mondjuk lehet tudni, hogy elvitte a rendőrség, mert mit tudom én, felakasztott egy kutyát, és akkor rohadtul szeretnénk tudni, hogy és akkor tulajdonképpen mi történt az ember, emberrel öt is felakasztották utána, nagyon reméljük, hogy igen, de hogy érted?
1: Jaj,
2: teljesen igaza van a Csillának.
1: Jó, oké, értem, tehát nekem muszáj egyszerűen személyesen
2: azt mondanom, hogy van. Igen, szóval nem egy adott hír, miért nincs egy timeline-on, ahol látom, hogy ennek mi volt az előzménye, most itt világít a piros lámpa, most ma ezt mondom, de hogy követhetővé válik, hogy mi lesz a végeredmény, mert egyébként így lenne értelme. Sőt, a jó hír az eleve az előzményt és a következményt is közölné, nem?
1: Engem és akkor
2: mit borzolják fel az idegeinket ilyen?
1: Nem beszéltünk már sokat, de szerintem pont ideje lenne egy finom zenének, hogy aztán utána erről az ugródeszkáról tovább mehessünk. Hát vagy bemaradunk. Adástelefon 215-37-73, ez a Tilos a hírnapon, és akkor a zene után. Halló! Hallgató a vonalban. Hello!
0: Itt vagy?
3: Halló, jó napot kívánok! Igen, az előbb azt mondták a rádióban, hogy fel kéne akasztani azt, aki felakaszt egy kutyát.
1: Aztán el is milyen határolódtunk mondják tőle, meg úgy is gondolják a lányok.
3: Hát én azt nem hallottam a rádióban.
1: Mit?
3: Hogy elhatárolódtak volna tőle.
2: Igen, hát elterelődött a
1: téma. Én személyesen elhatárolódtam tőle.
2: Hát de miért neked mi a véleményed?
3: Nem az én véleményem, aki ezt nem lehet mondani nekem, mert nincsen véleményem, egyszerűen nem mondjanak ilyet. Szóval az tilos, tehát ez egészen elképesztő.
2: Hát ez szerintem elképesztő, ez az intoleráns arrogancia, amivel te erre reagáltál. Mi egy laza beszélgetésben voltunk, és ez nem egy buzdítás volt arra, hogy te indulj akasztani, hanem egy történet része ez a mondat.
0: Vagy hogyha egy ember megharap egy kutyát, az nem hír, de hogyha egy kutya megharap egy ember,
3: akkor... Nem lehet hogy egy ember föl kéne akasztani.
2: Miért az ember olyan csodálatos? Vagy? Nem, hát ebből is, a te reakciódból is látszik, hogy...
3: Jézus,
2: úristen, szervusztok! Köszönöm, hogy ezt elértem.
1: Na, hát az a Csilla, milyen hamar sikerült elérni.
2: Igen, akkor remélem ennek hírértéke lesz.
1: Így, hát ez szerintem holnap benne lesz, vagy még ma a hírekben, de hogy pont ez az, amire egyébként jutottunk, hogy hova, tehát, hogy te egyrészt nézel csodálatos, sok évvel ezelőtti híreket. Nekem az jutott eszembe, amikor a hírekről elkezdtem gondolkodni, hogy számos olyan irodalmi és filmes alkotás van, ami konkrét hírekből indult ki, és akkor persze eszembe jutott a Hidegvérreltől, a
2: Kosztolányi
1: Boldogtalanokja, vagy Kosztolányi Dezső édesannája, akkor még eljutottam fejben a Spíró tavaszi tárlatáig, amihez egyébként vissza is kerestem a hírt, ami körülbelül abban az időszakban megjelenhetett. És azon gondolkodtam el ennek mentén, hogy vajon azt a hírt, amiből ezek a művek születtek, ezeket egy mai hírszerkesztő beszerkesztenie a napi hírekbe, vagy egyáltalán a napi hírek között hány olyat találunk, amiből azonnal elindul a fantáziánk, és filmeket és regényeket és novellákat, filmeket látunk, és novellákat vagy regényeket olvasunk. Na, tessék.
2: Igen. Jó, hát ez kérdés, hogy mi a fórum, mert a bulvár az nyilván beszerkeszt ilyet ma is.
1: Hát igen. Beszélünk igen.
0: Hát figyelj, tehát hogyha erre gondoltok, vagy nekem most ugye nem irodalmi mű jutott eszembe, hanem a sírhandművek, ami ilyen halálhírekre reagáló sorozat, hogy ilyesmik nincsenek most a tilos hírek között, ugyanis a tilos tényleg, vagy most mire gondoltok, háborús hírekre,
1: valami halálhírekre? Nem, egyáltalán a hír hogyan jelenik meg mondjuk a művészetben a kortárs, vagy a, igen, hát a kortárs irodalomban tud, mit tudom én, gondolom én leginkább megjelenni, de hát biztos egy csomó mű születik.
2: Oké, de átalakul, tehát nem teljesen pontosan található meg, hogy fedik.
1: Hát igen, hiszen az csak egy kiinduló, ez egy ugródeszka. Telefon. Halló?
0: Telefonálós sárba vagyunk.
3: Hello.
1: Szia. Figyelünk.
3: Azt akarom mondani, hogy ha már hírről beszélünk, mert az, hogy minden működik, az az világos, tehát hogyha politikával nem akartok foglalkozni, vagy nem kell, vagy nem tudom miért, akkor viszont szerintem a Tilos Rádió hallgatói közt az biztos sokakat érdekelne sokkal alaposabban a kultúra, mondjuk a zene, például az atális bulik is, vagy a komoly zene. Aztán utána az irodalom. Lehetne beszélni írókkal sokkal többet, akkor lehet.
1: Hát de hírekben akár tényleg az, hogy megjelent kinek a regénye.
3: Tudom én. El tudom képzelni, mondjuk Pintér Bélával akár hetente lehetne beszélni. Hogy, tehát sokkal többet. Ugye a Klubrádió is persze nyomatja állandóan, ha beszélgetünk az éppen divatos énekesekkel, meg színészekkel. A kevésbé divatosokkal is lehetne beszélni. Aztán az avantgárd zenei világban.
1: De hát te most műsorokról beszélsz, és nem hírekről igazából, igen. Mert ugye az a kérdés
3: de
1: jelen pillanatban.
3: Mi történik? Hát az is egy hír, hogyha most...
1: Igen, de a, nem biztos, hogy a...
3: Számomra az?
1: Igen, számodra az. Az a kérdés, és hogy a ORTT-nek hívják ezt most? Aki ja, megmondja, értem, hogy hogyan kell?
3: Igen, hogy ott ezt hírnek nevezik.
1: Igen, tehát hogy ezt hogyan lehet átfordítani egy ő általa is fogyasztható, vagy bekódolható, megérthető hírblokkba, vagy hírblokká áttranszponálni. Tehát az, hogy megjelent Cserna Szabó András Sömmé című könyve, az valóban egy hír. Tehát, hogy, és ők is így gondolják-e.
3: Igen, ezt értem. Hát ez esetben viszont nem tudod megúszni, hogy energiát fektet bele, és ami nem olyan borzasztó nehéz, mert az internetről egy rakásanyagot le tudsz szedni, a médiákból le tudsz szedni egy csomagot, csak kell valaki, nem tudod megmutatni azt, amiről beszéltél, hogy nem akarod, a felelős főszerkesztő vagy szerkesztő, aki ezt összerakja és átnézi, aki elé rakja. Tehát nincs mese, akkor dolgoznod kell. Vagy átveszed az MT híreid, de akkor de jó, hát, nem csináltál semmit.
1: Jó, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették a... Persze, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették az MT híreit, azt elküldték egy fájlba, az alatt, mert ugye az volt a legegyszerűbb, és az mindenkinek oké okay volt, azt ki lehetett pipálni, csak akkor a műsorvezető mondjuk kiment, én kimentem a vizet inni, vagy cigizni, mert hogy azt gondoltam, hogy azokkal a hírekkel ez nekem nincs túl sok közöm. A Tilosban viszont ez nem férne bele a struktúrába, mert az nehéz, hogy mondjuk a műsorkészítőknek itt ne legyen 100%-os köze ahhoz, hogy milyen hírek hangzanak el. És hogy ez még felelje meg az ORTT-nek is.
3: Előírják, bizonyos szabályok vannak, ha tetszik, ha nem, hát mondhat, hogy így, tudod? Azért sokkal jobb az a helyzet, hogy erről vitatkozunk, mint hogy kussol a rádiónak.
1: Hát hogyne?
3: Mert azt is
1: persze.
3: Megértük három évig. Kétszer is talán, hogy nem szól. Meg figyelj, hát hogyha már, ha már szedjük a pénzt mindenre, mert ugye tízszeritek, mert ugye nem egy kereskedelmi rádió, akkor hadd várjam már el, akkor legyen rádió, az meg hír kell, akkor csináljátok.
1: Jó, oké, hát amikor azt mondod, hogy szedjük a pénzt, vagy szeditek, te meg hallgatod, együtt csináljuk ezt a rádiót, tehát akkor érted, vállald be, hogy x naponként a telefonoddal fölveszel híreket, beküldöd, és akkor azt itt be... Tehát, hogy ilyeneket lehet mondani, hogy csináljátok, de hogy érted, szóval az...
3: Persze,
1: meg is fogja oldani a Tilos Rádió ezt. Tehát, hogy csak, hogy amikor egy ilyen mondatot mondasz, hogy...
3: Meg leellenőrzi, mert a Wikipédiának egy jelentős százaléka tök kamu, mert hülyességeket tesznek föl, az emberek meg beveszik.
1: Na, hát azért...
3: Elküldök neked híreket...
1: Ez vicceltem ezzel, nehogy komolyan
2: vett. De nem arról van szó, hogy érdekes dolgokról kell beszélni, csak nagyon tömören, esetleg hírformátumban, tehát...
3: Mondok neked egy hírt. A Bach csomópontnál vagyok, egy autóban.
1: Igen.
3: Nézek balra, egy másik autó, fekete autó, elsötétített üvegekkel, de azt látszik, hogy az első, jobb első ülésre rá van erősítve egy nagy monitor,
1: igen,
3: előre van tolva, uh-huh, és valami very important person ül hátul, akit próbálok azonosítani, és nézi ezt a monitor.
1: Szuper.
3: Az autó.
1: És ez miért?
2: Remélem, hogy híreket nézi.
1: És ez miért? Szerinted?
3: De szerinted hír?
1: Egyébként nem váltanak, csak hogy... Ez szerinted mitől volt hír? Tehát, hogy ma melletted egy autón belül egy ember, és néz egy monitort. Ez még azért a hír alatt van.
2: Nem, ez mondjuk tömegjelenség.
1: Ez bárhol ülhetek.
3: Igen, de azért ez sokkal monumentálisabb, ahogy ez itt meg van csinálva.
1: A venezuelai kormány 6050 tonna marhahúst visszairányított Írországba és Dániába. Indoklás, ez még olyan marhákból való, amelyek a csernobili katasztrófa után radioaktivitással szennyeződtek. Szerinted ez a hír hányból való?
3: Ez mikortól való?
1: Amikorból való ez a hír?
3: Hát figyelj. Hát nem tudom, csak úgy satszolok, hát, mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát mostantól 10 év.
1: Tehát azt mondta, hogy 2000-ből való az a hír, hogy a venezuelai kormány 60.050 tonna marhahú.
3: Azt nem hallottam, hogy venezuelai.
1: Hát tök mindegy, hogy mi hát Csernobil.
3: Csernobil után 3 év.
1: Figyelj, ez a hír, ez mára már erős történelem, 1988-ból való, hiszen Csernobil. Tehát ugye a hírek... Igen. Régen
3: én azt mondtam, hogy én 3 évet mondtam. 86-ban volt Csernobil, 88-at mondtam.
1: Oké. Köszönjük szépen. Kicsit folytatnánk azt, amiről mi szeretnénk szárnyalni, meg másoknak is átadnánk, de köszönjük az összes építő jellegű hozzászólást. Hello. Na, zenéljünk, vagy akkor maradunk ott azon a mesdén, amit elkezdtünk, Csilla, hogy te hova jutottál a hírvadászásban?
2: Én a gyászhírekig jutottam, ugye ma már nem tudok kilépni a szerepemből, ami kapcsolatos halállal, tehát a gyászhírekből szedtem példákat, majd lesz abból is.
1: És nem véletlenül szól az a zene, amit egyébként a Csilla már az előbb emlegetett. Nem szabad ezt mondani? Még nem kavertünk ki. Csúnya volt?
2: Nem.
0: Csak pont azt akartam, hogy ezt nem mond ki.
4: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Feldobtuk nektek a Sírhant művek zenéjét, mert a halálhírekkel fogunk majd visszajönni, mint hírműfajjal, de addig hallgassatok egy kis zenét. Szia, hallgató! Már nincs.
1: Hello, szia! Na látod, milyen jó mégis, hogy elmondtam, hogy nem véletlenül, aztán mégis véletlen lett belőle. Kikaptunk tőled joggal.
4: Na, de Csilla, mivel akartál jönni?
1: Hát, hogy beszélünk a téged. Rémhíres halálhír, azt mondtad nekem ma
2: a
1: telefonban.
2: Igen, meg hát a bulvár is, ami ugye a hírfogyasztásnak egy hatalmas univerzuma.
4: Az sincs a tilosban.
2: Igen.
1: De hát ez nem is baj.
2: Igen.
1: Vagy hát mit hívunk, ugye, mit hívunk bulvárhírnek, és mit nem. Ugye pont az Új Péter és a Magyari Péter beszélgettek a minek kell erről pont, hogy az a bulvár, amit ugye az ember azt gondolja, hogy úgy nem annyira közel hozzá, és érzelmileg érinti meg egyáltalán, szóval most akkor kikivel találkozott össze, amikor a melyik diszkóban, ez nyilván bulvár, de mégis mindenki elolvassa.
2: De van egy olyan határmesdje, mondjuk pont az irodalmi bulvár, ahol azért abszolút puhulnak ezek a határok, és ahol pont most van hatalmas reneszánsz, nincs, mert nincs előzménye, de mindesetre búmia annak, hogy a művészek magánéletéről sokkal többet megtudjunk.
1: Hát ugye te, aki ráadásul nagy mennyiségben olvasol memoárokat, valószínűleg 100 000-szer találkoztál egy napló olvasása vagy memoár olvasása közben azzal, hogy egy fontos dátumról egy személyes történet van alatta, tehát hogy azon a napon az egyén számára az volt a hír, miközben egy világrengető esemény történt, akár, mit tudom én, kitört a második világháború.
2: Jaj. De ez csak személyes történetekből összerakni egy hírblokkot, tehát az is lehet, nem?
4: Szokott lenni egyébként, például volt olyan hír a Tilos Rádióban, hogy mondjuk a Gárlóci Ferinek, mint a Tilos Rádió egyik műsorkészítőjének a mai napon unokája
1: szület. Hát ez csodálatos.
2: Igen. Nagyon jó.
1: Hát nem azért zseniálisak egyébként mondjuk a, nem tudom én, a mediterrán országokban a főterek, és akkor így a nagy márvány, vannak ilyen nagy márvány táblák, ahova ki van celluxozva, hogy ki született és ki halt meg az elmúlt időszakban, napokban a
2: na hát ezért mondom, hogy a gyászhír az egy nagyon komoly topik.
1: Halló!
5: Halló, sziasztok!
1: Szia!
5: Bocsánat, hogy
1: sőt,
4: mondjad.
5: Most egy picit megálltam, mert az előző betelefonáló előtti betelefonálóhoz szeretnék szólni, illetve nem ő hozzá, csak
1: a helyzethez.
5: Aki a kutyával kapcsolatosan mondott valamit, illetve nem valamit, hanem kifogás volt, hogy beszéltek erről. Én azt gondolom, hogy a hír, mint félelemorientált termék.
1: Félelem? Aha, ez tök érdekes.
5: Abszolút erre alapozható az, hogy én jól érzem magam, is van egy örömteli teljes dolog, ami történik velem, azt megosztom egy csomó mindenkivel, mert szeretném, hogy ő is boldog legyen ettől. Míg ha valami negatív dolog történik velem, azt pedig, és akkor itt jön be az egész, és az alapozódott piac. Most nekem pedig azt mondanám, hogy igenis kell erről beszélni, és kell csúnyán beszélni, és ki kell mondani, amiket nyilván nem azért kell kimondani, mert úgy gondoljuk, hanem mert szóban adjuk ki azt a fajta lázadást azzal a rendszerrel szemben, ami alapvetően nem működik, de mégis kiszolgáljuk azt a rendszert, hogy működjön és éljen, és éltesse az embereket, és az emberek pedig hazugamba vegyék azt, ami tulajdonképpen teljesen nem valóságos.
1: Tehát figyelj, kizongorázik a hátad mögött, ne arra, mert nagyon próbálok figyelni arra is, amit mondasz, de egyszer annyira elviszi a figyelmem. Tök jó, csak hogy egyszer annyira erős.
2: Ez John Thorne volt, nem ismertek.
1: De egyébként tényleg ki volt, igaza van a Csillának? Thorne?
2: Korai Thorne, én megismerem. Na, de akkor mondjad végül is, mi van tanúság végül?
5: Igen, én például 2003 óta nem nézett tévét, akkor voltam főiskolás, és úgy ilyen belázottam, hogy hát én nem fogok tévét nézni. És azóta nem nézek tévét, és van bennem egy ilyen, hát olyan, mint amikor egyik napról a másikra nem iszok több alkoholt, és akkor tudom, nem iszok 5-7 alkoholt, egy kortyot sem, így a tévére a mai napig.
1: Nekem 8 éve van ugyanez az érzés, én 8 éve csinálom ugyanezt.
5: és fölöttlik bennem a dolog, hogy igen ám, de ennyi, mert mi van azzal a dologgal, hogy jogom van el tudni a törvényt, meg a nem tudom mi az anyám, ideges úristenét.
2: Hát nem, ez nem is jó kötelesség.
5: Hogy, és belegondolok, hogy igen ám, de a mobiltelefon nem kötelező.
1: Az nem fogyasztasz több internetet azóta, amióta nem tévézel?
5: Az információs eszközök, média eszközök megvásárlása nem kötelező, ugyanis azt gondolom, hogy a létminimumhoz szükséges eszközök közé nem tartozik bele egyik eszköz sem. Bele tartozik mondjuk a csapvíz, amit fogyasztok 30 éve. Uh-huh. Imádom.
2: De az a rádió meg a telefon benne van nálad is?
5: A telefon benne van, mert használom, de nem kötelező.
1: És a rádió? Ja, hogy az élésed. Hát nem, de...
2: Azért létminimumhoz legyen egy rádió, én azért azt mondom.
1: Elalváshoz például nagyon hasznos tud lenni, meg fölébredéshez, meg úgy szóljon a háttérben.
5: 93-ban Eszterhóban arra születtem, és én fabrikáltam egy ilyen buta kis antennát, és befogtam a Virus rádiót, így éjszakánként, és ott hallgattam, és ott örültem meg neki, és szerettem meg.
1: És nekem vele még az is történt a tévén kívül, hogy egyszer lemerült az autómban az akkumulátor, és elfelejtette a kódot a rádióm, én pedig hát erre alkalmatlan vagyok, hogy ezt visszaszerezzem, tehát én 4 éve az autóban sem hallgatok híreket, ott hallgattam leginkább, de azt vettem észre, hogy iszonyatosan megnőtt, tehát hogy ezeket valamilyen módon kiváltandó az internetes oldalakon fogyasztott a híreket, és meg hát valószínűleg a telefonomon keresztül is.
2: De ezt most miért mondtad?
1: Nem tudom. A tévére jutott eszembe. Mert én már rádiót sem hallgatok napközben.
2: Igen, de a tévé azért nem csak a hírek, tegyük ezt zárójelbe. Hát, illetve most már hívjuk képernyőnek inkább, ne is tévének. És aztán azt te választod, hogy mit engedsz a képernyődre.
1: Képernyőd van, nem? Vagy képernyőd sem? Tehát monitort sem nézel?
5: De hogy nem. Igazából én azon monitorom, hogy az emberek, a környezetemben, akikkel együtt dolgozom, vagy akik jönnek, mennek, és...
2: Hol dolgozol?
5: Én gumiszerelő vagyok.
2: Komolyan mondod? Hát ez csodálatos, nem. Kár, hogy nincs gumim.
1: És figyelj, és a gumiszerelés közben mi szól? A tilos, vagy az a zongora, ami most a háttérben szól?
5: Hát ez a zongora, ami most a háttérben szól, ez nem szól, mert amikor bemegyek dolgozni,
1: a kollégát nehezen bírja.
5: Picit nem megyek e képbe, és alkalmazkodom a többiek zenei ízléséhez, és az szól, ami egy ilyen általánosan kéregít mindenkit, de senkit sem.
1: Na de tényleg kereskedelmi rádió szól, vagy valakinek az iPodja?
5: Lejárt szóról szok, de én általában én mondjuk a zenemester lejátszóról, Pearl Jam, mit, ilyen mindenféle.
1: Jó, hát azért az nem olyan rossz hely, ahol Pearl Jam szól, csak úgy, mert minden, az
2: tényleg, mindenki megbejön. Tényleg, hallgatóan nem tudom küldeni egy Pearl Jam-et? Vagy csak...
1: vagy kettő.
2: Valami világzene van itt.
1: Köszönjük!
5: Ja, jó, én is köszönöm. Én csak azt akartam mondani, hogy a hír, tehát hogy minden a félelemre épül, és ez egy termék a piacon is.
2: Ez igaz.
4: De mi nem félünk.
2: Hát te. Nem beszélj, én nagyon félek.
1: És nem mindig.
2: Hát általában.
1: Jó, tehát hol félünk, hol nem.
2: Mondjuk alszom, akkor kevésbé, de különben nagyon.
1: Köszi. Hello. És nem tudtuk meg, mi az hangora.
4: Nem vártunk meg. Ki.
2: Na, de majd most visszanozzuk tudom, ezt a kedvességet.
1: Na, elég is akkor nekem ez, hogyha te megmondtad.
4: Na, tessék.
2: És újra.
4: Újra itt a 90.3-on a Tilos Rádión a Magyar Hírnapot halljátok. A pultnál Ozi, a stúdióban Orosz Csilla, akit nagyon régen nem hallottak a hallgatók a Tilos Rádióban, Müller Dori és én.
2: Nos,
1: ura.
2: Igen, na, figyelj, tehát nagyon sok lágazás volt. Mindenféle... Most már meg kell osszuk az időt, tehát most a legfontosabb hírek jöhetnek.
1: Azért annyit mondjunk el, hogy miért akartunk egy, vagy miért szaladtunk bele a Sirhunt művekbe. Háló?
6: Háló, annyit akarok mondani. A nemzeti képmutatás rendszerének még egy jó egy éve van hátra ez a főhír, amúgy pedig a hírekről annyit, hogy intrika, gyilkosság, csalás és korrupció az Ószövetség világa, feloldva egy kis sporthírekkel evangélium, majd előrejelzés, jóslás, ez pedig az időjárás, hajrá, előre, tilos, csák.
1: Hello, hogy azért hoztuk be mindenképpen a Sirhunt műveket, mert ma a Csilla hamarabb a fejre csapott már, mint a Győri, mint mi ketten az Orosz Csillával, akiknek mondjuk azért szoros, vagy nagyon komoly közünk van ehhez a sorozathoz, mert ugyanott minden rész egy valós, bár írhattuk volna, hogy minden egyes rész egy valódi halálhírből indult ki. Tehát, hogy, és amikor az előbb azt mondtam, hogy ugye minden hír nagyon fontos, de igazából akkor válik mégis az életünk részévé, amikor elindul az azt
2: amikor az folyamat,
1: igen, tehát amikor kiderül, hogy akkor igen, eladták a nem tudom én melyik nagyvállalatnak, na de hát, hogy és akkor hogy folytatódik az élet?
2: De who cares?
1: Hát igen.

0: Benne, hogy nem tudom, pont 60 éve futotta le gumicsizmába a maratont, nem tudom hol, Texas államban az egyik birkatenyésztő, mert nem tudom, észre pont 66 kilométert futott gumicsizmába.
1: Nem került be a tilos... Úgy tűnik, mint a butaság lenne?
0: Nem, hanem hogy nem akkor és ott volt, ahol kellett volna lennie, mert nincs hírszerkesztőség, tehát hogy úgy értem, hogy vannak hírszerkesztők, de úgy a tilos rádióban, mint egy ilyen
2: klasszikus hírszerkesztőség,
0: azt olyan nincs, mert nincs főszerkesztő, aki a féldre koppint, és azt mondja, hogy már pedig ezt, nem tudom, ne így csináljuk, vagy ne úgy csináljuk, hanem akik vállalkoznak erre, azok csinálják, és nyilván valami ilyen policy mentén, ami megfelel a tilos saját policiának. Na, de szerintem sokkal érdekesebb a hiszen a sírhanővek halálhírei.
2: Ugye pont te küldted át nekem, Csilla, ezt a hírt, amiből, hogyha nem csináljuk meg a visszafordított Blair Witch Projectet, akkor igen. Semmiből.
1: Ja, ugye?
2: Igen. Mert hogy az a címe ennek a cím, az év híre, tényleg. Két budapesti nő eltévedt a Pilisben, ez október 26-ai hír egyébként. Hétfő este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy két nő letért a turista út a Pilisben, és a sötétben eltévedt. A rendőrök este 8 körül jelentek meg a pilisi parkerdő területén található Kalicsa pataknál, és elkezdték keresni őket. Mivel a patak több kilométer hosszú, a rendőrök felvették a kapcsolatot a pilisi parkerdő erdészével, és együtt folytatták a keresést, írja a polisz.hu. A rendőrök és az erdész közel egy órás gyaloglás után este 10 körül megtalálták a két budapesti nőt, folyamatos telefonos kapcsolatban voltak, nem sérültek meg, de átfáztak és kimerültek. Késő volt, a két nő nem tudott Budapestre hazamenni, ezért a rendőrök egy Dunabogdányi szálláshelyen szállásolták el őket. Pont.
1: Uh-huh. Ugye, hogy azért van értelme ilyen.
2: Tehát, hogy mi lehet velük?
1: Hát, de mi volt az alatt?
2: Igen. És mi a hír?
1: Közel hát az, egy hogy... órás gyaloglás után, érted?
0: Tehát, hogy
1: kimerítő
2: egy órás. Mert olyan hosszú a patak. És akkor ott sétáltak, meglettek. Egyébként telefonon beszéltek, jól voltak, másnap hazamentek. Csodálatos. A legszebb hír. Szerintem... tollat kíván.
1: Mm-hmm. Ki kell mondani
2: összeteket.
1: Na, tehát lehetne jó hírblokk is, gyászhírblokk is, tehát, hogy azért a fantázia határtalan.
0: Hát meg lehetne egy csomó minden másra. Én például mondom, a formai dolgoknak a rajongója vagyok, tehát én inkább a zenével, meg a különböző hangokkal, meg nem tudom, mivel játszanék, meg fogunk is szerintem.
1: De ugye egy nagy kürt szó egy hír helyett, így érted?
0: Nem.
2: Egy sikítás.
0: Nem sikítás, nem egyszerűen, hogy maga ez a hírforma, mert azért, tehát jó, nekem gyerekkoromban a hírek az úgy ott, hogy 14 óra, Kossuth Rádió 14 Persze. óra híreket mondunk. Tehát valahogy ahhoz kötődött, hogy, igen, ahhoz kötődött, hogy 12:00 van, harangoznak, vagy 14 óra.
2: És valamilyen életeseményhez is.
0: Akkor azért mondtak híreket, mert éppen annyit ütött az óra, és akkor híreket kellett mondani. Most ehhez képest nyilván a hírt aztán utána 24 órában adott a BBC, akkor lehetett már arról valamit így sejteni, hogy...
1: Még nálatok bejött a BBC? Ezt most hallom először.
0: Hogy a hírekkel találkozol gyerekként mondjuk egy rádióba, és akkor utána felnőttként meg azzal szembesülsz, hogy erre egy komplett 24 órás csatorna épül, és akkor most...
1: Én ezzel nem szembesültem arra, hogy...
2: Jó, egyébként, amikor elmentek külföldre egy szállodába, akkor hova kapcsoljátok a tévét?
0: Hát CNN BBC, hát nyilván ezt nézed, hogyha híreket...
1: Hát, hogyha valami nemzetközi brutalitás van, de azért hétköznap nem nézegeted, nem? Tehát, hogyha mondjuk kitör a háború a Közel-Keleten, akkor nézed egy pár napig, hogyha nagyon ilyen hot topic, de amúgy nézegetjük.
2: Jó, hát én nem nézegetem, mert ugye valóban nekem sincs tévém, tehát nekem az az élményem van, hogy ha elmegyek valahova egy szállodába, akkor persze rögtön bekapcsolom, mert hogy azért érdekel, hogy mi történik, és akkor általában egy valamilyen hosszabb, rövidebb időre biztos, hogy megállok egy hírcsatornán.
0: De én például nem, mert én, de egyébként meg csak az utat teszem, hogy a hír evolúciója, hogy valóban evolúció ez, hogy aztán egy csatornát építenek rá, és akkor ma mi van? Ma körülbelül ott tartunk, mint amikor a falusi nénik kiültek a elé, és akkor elplátykálták egymásnak, hogy a másik macskája szült, és abból kettő fortos van, meg egy izé, mert mi miről beszélgettünk Csilla a Facebookon arról, hogy melyikinek milyen macskája született meg.
1: Igen.
0: Éppen valahol elveszett egy kiskutya, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy milyen hírt fogyasztasz, az rendkívüli lehetőség számodra,

0: Hiszen bármilyen hírt tudsz fogyasztani. Ettől, hogy bárhonnan bármilyen típusú hírt tudsz fogyasztani, mondjuk azt nem pontosan lehet megállapítani, hogy az a hírforrás az valóban hitelese neked. Ehhez képest olyan banálisnak gondolom napi 21 perc hírt mondani óránként 3 percet.
1: De tehát mindig változtatni kell? Nem lehet egy 3 percet megismerni?
0: Nem lehet, mert csak a szegény hallgatókkal nem akarunk nagyon kitolni, de engem érdekel. Nekem az is
2: mondunk.
0: Eszembe jutott, hogy például pótoljuk évvégén az el nem hangzott híreket, úgyhogy egy teljes hétig csak hírek mennek a rádióban. És akkor így lett tudjuk a mennyiséget, és akkor sziasztok, a hírek megvoltak, és aztán lehet megint hírmentes.
1: Azért a hallgatókra is gondolom, hogy okkal lehetne alapozni, nem? Hát ők is mondhatják a híreket, vagy mondják
2: is. Volt is, nem?
0: Igen, volt, de hát
1: mert az nem pont 3 perc lesz, vagy...
0: Igen, de hol
2: ja,
0: tudod
2: hát valami
0: azt,
2: egészen új
0: hol
2: formát kell itt biztos kitalálni.
0: Kivédeni, hogy ez a hír az megfeleljen. Nem tudok mi jobb szót annak a policinak, ahogy a Tilos Rádió gondolkodik a hírekről, tehát beengedsz a saját adásodban.
1: Hát meg azért egyébként az objektív hírszolgáltatásnak egészen komoly és átlátható szakmai követelményei vannak, tehát ha valaki ilyet akar csinálni, akkor van hova nyúlni.
0: A szerződésünk viszont erről szól, nagyon konkrétan benne van, hogy mi a hír, mi az, ami annak a 3 percnek a tartalma lehet, tehát annak meg nem fog adhok megfelelni a betelefonáló, mert nem pont 3 percben ennek teljesen megfelelve mondja el a maga hírblokját, tehát hogy ezt is nagyon nehéz így követni, hogy akkor most hogy, tehát hogy pont ezért van ez a...
1: Igen, régen a forró drótként hívták
2: a híreket. Ezeket a híreket.
1: Még a békeidőkben.
0: Na, de milyen híreket hoztatok?
2: 1974 óta idén júniusban volt a legkevesebb ember munkanélkül az Egyesült Államokban. Jelenleg a munkanélküliség 5,3%. Jó, ez mondjuk annyira nem volt... érdekes. Egyébként ez az ország, mi ez? A Magyarország című folyóira, vagy heti lapból olvasgatok.
0: Bocsánat, csak hadd reagáljak, hogy ilyen típusú hírek meg azért nincsenek a Tiloson, mert most akkor te, hogyha bármilyen statisztikai hivatal valamilyen mérés útján megállapítja, hogy milyen a munkanélküliség, vagy a foglalkoztatottság Magyarországon, akkor melyik forrást fogad hitelesnek tartani,
2: hát
0: miután nincs független hírügynökség? Tehát, hogy kinek az adata lesz?
2: Hát a statisztikai hivatalét.
1: A hozzáférhető adatok ezt mutatják, és bemondasz 3 adatot.
0: És mi van, hogyha hozzáférhető adatok ugyanabban a témában teljesen különböző dolgokat?
1: Akkor majd a hallgató levonja a következtetést.
2: A hírszerkesztés egy szakma.
1: Igen.
2: És egyébként meg ilyen.
0: Na, a Tilos Rádió meg adományokból.
2: Vadászom Vietnámban kell
0: műsorkészítők önkéntes munkáján alapuló műsorkészítés. Tehát hol van ebbe a profi hírszerkesztés?
1: Hát nem tudom, szerintem van aki itt az ambicionálat, hogy ezeket jól összerakja. Végülis a tényekről kell tömören beszélni, ez a hír, nem? Vagy nem feltett a tényekről, de...
0: Igen, de a mai már
2: izgalmas dolgokat röviden összefoglalni.
1: Igen.
2: Aha. Ami mindenkit vagy sokakat érdeklő. Jó, abba hagyom, de mondjuk igen. Találtam én néhány
1: dolgot. Erre mondjuk a mozaik szavak is alkalmasak, tehát ezt nem kéne feltétlenül hírként apostrofálni.
2: Most ezt nem értettem, amit ezzel mondtál. A mozaik szavakat.
1: Hát, hogy röviden beszélni érdekes dolgok.
2: Azt
1: végletekig lehet tömöríteni, nem? Tehát,
2: igen. Eltelt az egy óra. Na. Azt képzeljétek el, átadjuk helyünket, a Ránk Júliek jönnek, ugye? Azt hiszem.
0: Nem tudom, igen. Uh-huh. Akkor tegyük fel ezt az utolsó zenét. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Tilos Rádióban. Orosz Csillát, Müller Dorát és Győri Csillát hallgathattátok.
1: És sajnos nem tudtuk bemondani.
0: Magyar Hírnapon.
2: Melyiket?
1: Hogy hármasikrek születtek, Csilla, most jött volna ez a téma.
0: De akkor gyorsan még a végére.
2: 89-ben hármasikrek születtek Debrecenben.
1: És akkor jövő héten utána nézzünk, hogy mi lett azóta velük.
2: Már sok évesek, sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Hát beállt Ecéja János egy urasághoz kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéhoz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogott a János, az mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járása. Mikor odaérnek a kanászhó, a kang búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő széliből. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt 3 lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked, édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásárok. De aztán ugye csak hazajött. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiá csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát, ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ültetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokáig itt is, leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröstbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkával. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön, itthon marad.
2: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Ahogy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Hát ne bújj el, védjél mög, hát kivéd meg engem. Hát bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Ha a gyereki, már elment,
3: kibújik az ember.
2: Ha,
3: asszonyja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
3: Há, nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elé?
3: Dehogy nem.
2: Hát azt, mit csináltál?
3: Azt mondja az ember. Volt itt ész asszony.
2: Hát mit csináltam? Mondjad már.
3: Egy kézláb álltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így?

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na, azt az egyik nagy lánka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édes anyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Ejnye, tán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, mánó.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bácsi szépen behívta nagylán, pricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésitől őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. Na, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette-e a vőlegény, hogy? Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki.
4: Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincseimát. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az ilyesmi.
3: Hát mi az? Az a szűzesség.
4: Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűz hártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na, majd egy suhancodba. De kisjár, mit csinál?
3: Mit csinálok?
4: mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
3: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma. Bírsz táncolni.
4: Valóban. Rá is áll. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a szabólegény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta, azt mondja neki a szabólegény. No, kislány, most már nem kő fognod, biztos fő van varva.
3: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
4: Azt mondja, meg.
3: Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak ki rajta lopcik.
4: Hát, mit volt, mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, azt mondja, ide figyelj, kisjány. Nem készültem most erre, csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van, azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szuddikál.
3: Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
4: Hogy gondolod eztet? Üld fel az anyja.
3: Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy szabólegénnyel, és az fővarta.
4: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
3: Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
4: Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lánya. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljunk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágóhíd pecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozd, ez a lány mikómán belegyütt az időbe, egyszer amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe. Rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébként. Mi van, lányom? Miért nem esőd? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam közt.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudnék?
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelész, az apja kérdezte is.
5: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj?
1: Nincs, édesapám.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
5: Osz nem fáj?
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonnak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőn vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnapot játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Miért ne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el.
2: Hát mi ne?
0: Csak meg ne tudja a feleséget.
2: Oda se neki, Bára úr. Hát a felesége már 6 hónapja kiáll. Ő a legjobb játékosuk.
0: Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Azt mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja. Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög. Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszenek. Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja. De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt. Jaj, hékám, azt mondja, 55-ször is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög. Aztán együtte mond.
3: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, meg akarja a feje búját, de azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd, mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nosztok.
4: Volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej! Azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új! Azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta meget. Hazám! Csak nem a tiéd. Ha méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd. Mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat. Azt mondta neked, nem kő? Emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kell vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűnk ki, azé lesz a gabona. Hát forgolódik a paraszt, meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi fogolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azé lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjék el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a para. Azt mondja az asszony, várjéket, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod, mit? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod, az ördög nem lóval jött, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony. Fölcsapta a szoknyát a hátára. Üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja a fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeének. Na komár, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördögöt. Zűvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszel. Megy hazafelé, betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne megnősülni. Emegy özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszene. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember, de akkor ma nem szól semmi. Ecé, ma a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a bánat, megtapogassa. Ha, az új. Neked nincsen? Nincs. Lelőttem. Hát, báncsanő. Hát most egy ilyen nyomorék emberrel mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertbű. Lássák már, de nem bírnak semmit, megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettő a nyomorút embertű. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Ecé, hozta koma. Úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja, bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, majd lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor megnyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallod, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megint. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakhó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, most sehol semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a három szó elitta a födöztetési pénzt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony, elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtót. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, Héma! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert ma én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlán kapott. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac, fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fejig, jós vádájú gyerek volt. Egy célhozt elfogja egyik komár. De... Miért nem nősülsz már meg? Mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Háj, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Há, mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastaglábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácéncaka. János nem indít, mert Jánosnak hívták a legit. Majd hóna, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy most csak főzzek rád. Mi? Ha? Már itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyúltál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát hogy? Hát tudod, asszonya. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
6: Marad belőle?
4: Marad.
6: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
4: Jó. Ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt egyre várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. No testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelk a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk.

Ors olyan mindjójáró. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigé. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbőjukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rácsol senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús, kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jól voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. De mennek az aulóba, no ez az egy ágy, a miánka többen négy, meg az álcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szét. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhó, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor itt a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

Naisemme ärsyi siinä Boriska. Valmikon reigen a Boriska elérte ma 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, akik most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljuttam jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szalgyertyát hozzá magaddal, Boriskám, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyjának, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciámat adott a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozom meg. Mi volt az lányom? Ava meg annak semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az az 10, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtó, helyett, megy a tömeg közt. Húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elvittem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy egy gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátran, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kartyalni, vagy iszókalni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hogy mi, hol vegyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, azt menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova illen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Meg nincs mód. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is a malomban meg is őrök, hát is hiszik neked a véka búzát isztek. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr megköszönni. Nagyon szépen köszönni, jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük a Mariskát. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt volt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elindítik. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, szörte vitat, hogy tudom én ezt elintézni? Ezt még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkodik a kaplan úrral. Mariskám, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még örüljem is meg, mert ma most így. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra és a malom, megörölték magam, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcar. A Mariska ugyan elmegy a kapra úrra megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hol tanulkozunk a véka búzaig. Jó van kapra úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy hol volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én felmegyek a felső végére búzának. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! A kaplan úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este mellé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidéltan a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplan úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valami, kapra gyűr meg az alsó végén. Sok arra jön eszébe a tisztelendőnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet, bevet. Kapra gyűr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
neve Püt. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenekörgyerünk.

halszák-e hívít a székely menyecskének? Azért, mert én az vagyok, s azért megmondom Kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi meg kéne őt látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, hogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáék. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, verég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonynak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, hát imád leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öreg asszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öreg asszon elment papét, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öreg asszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és rejadta az áldást, s aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, s azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább. De szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle! Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokat. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de azt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen megesegyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszás, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meges jött a királyné, hát, meges kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok. S indulj komám, s nem menjek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menjek ki. Hallod-e? Mensz-e ki? Nem. S mensz-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vék aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl illongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszna mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkolászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a föld, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélne engem.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Ti azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benne semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem? Színház az egész, színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitka, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott, kerek potroh és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játsza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se íny,

de kit érdekel, hogyha kormos az ég, csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán, és ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények mélyén kotor. Szál akarom, ez mégse rossz, egy kémés seprő mindig szemben.

0: pont oda vágott bele, amiről legtöbbet gondolkodtam, hogy én mindig egyedül voltam, mint gyerek. Már nem úgy családilag, de nekem nem voltak játszópajtársaim tartósak, nem voltak barátaim tartósak. Én mindig úgy külön voltam, és valahol, most lehet, hogy kinevetnek ezért, de felsőbbrendűnek éreztem volna magam avval, hogy én már előre tudtam, hogy én úgyis színész leszek. Tehát nekem ezekhez az emberekhez semmi közöm nincs. Mert nekem az érdeklődési köröm teljesen más, mint a gyerekeké. De ez megmondom őszintén, ez már 7 éves korom óta. Abban a pillanatban, moziba mentem először, meg színházban, valami ilyen magatartás féle volt bennem. Azért fantasztikus, hogy most az első kérdésben pont ebbe vágott bele.
1: Az emberrel gyakran megesik gyerekkorában, hogy nézi az arcát a tükörben.
0: Azt én soha nem csináltam.
1: Nézi a mozdulatait, és elkezd tűnődni azon, hogy hol azonos az arcával, a mozdulataival, a saját akaratával.
0: Ezt én soha nem csináltam, de valahol ösztönösen, már avval, hogy rossz tanuló is voltam, elnézést, ezt be kell vallanom, gyerekeknek ne legyen jó példa, ne legyen hivatkozási alap, mert ez nem volt helyes, hogy rossz tanuló voltam, most már látom, de egyszerűen nem tartottam magam odavalónak. Valahogy ez volt a furcsa. Talán ez a rossz tanulóság is kizárt egy kicsit a körből. Ilyen rossz tanuló, mint én a világon nem volt. Én nem voltam rossz, csak nem tanultam. És buta se voltam, mint hogy a mellékelt ábra mutatja, azért nem vagyok buta, tudok tanulni, ha kell, ha ahhoz azt tanulom, ahhoz kedvem van. De ahhoz nem volt kedvem, azt utáltam. És ezáltal volt egy furcsa dolog, hogy kérdezik, hogy kikkel jártam iskolába, egyszerűen nincs egy ember, aki emlékül kötődne hozzám, akár elemi iskola, akár középiskola, pedig sokba jártam. Lehet, hogy éppen ezért, mert muszáj volt, mert ha nem vettek ki onnan, akkor megbuktattak volna.
1: Mondja is ezt a különbözni akarást, akár tudatos volt, akár öntudatlan volt. Ezt a valahol a valóságosan történő dolgok fölöttiséget, ha úgy tetszik, ezt a színész állapotot, vagy játék Igen. állapotot, ami már a gyerekkorában is volt, ezt mennyire méltányolta, mennyire tolerálta a közvetlenebb környezete, tehát a papa, a mama, majd később az iskola?
0: Hát...
1: Szóval észrevették, hogy nem. Itt valami többletről van
0: nem,
1: szó?
0: Nem vették észre. Anyám csak azt vette észre, hogy örjöng attól, hogy én nem tanulok. És akkor adott, mert a szüleim elváltak, és akkor adott át a papámnak, és ő se vált, és így kerültem egy intézetbe. Kecskemétre, de... Ezt senki nem tolerált, én ezt nem, ez utólag, most, hogy ez a beszélgetésre készültem, jutott eszembe. Ezt eddig soha nem mondtam el senkinek, és soha nem is jutott eszembe. Csak törtem a fejem, hogy hogy lehet az, hogy nekem tényleg semmiféle emlékem az iskolai évekről nincs, már olyan emlékem, hogy egy jó barát, vagy egyedül van a Csajági Jancsi, akivel furcsa boldog Kecskeméten összekerültem az intézetbe, ő is oda járt, a rádiónak a rendezője, és ő megmaradt bennem, de csak azért, mert itt aztán rádióban találkoztam, és ő is a művészi pályára került, és őre emlékeztem, de többire senkire se. Nem volt, nem nincs kötődésem, semmiféle. Kellemes, aztán pláne nincs.
1: Az, hogy külsőleg milyen Lacit nem foglalkoztat a gyerekkorában?
0: Az soha. Soha. Azt tudtam, hogy kövér vagyok, és ez egy kicsit idegesített, mint gyerek, mert még ducibb voltam, most nem vagyok ducibb, most lefogytam, de azt hiszem, ez most marad, mert nem is engedik, hogy hízzak, de nem is baj. De különben ilyen, hogy hiúságig, ilyen, ez valahogy soha nem. És hiúság, irigység ilyen nem volt.
1: És
0: soha.
1: Az érdekelte-e, hogy a többieknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek mi a véleménye magáról?
0: Sajnos igen. Azért igen, mert nagyon sok kellemetlen percet szerzett nekem, mert olyasmiket is beleképzeltem, amik aztán nem is, és nincs is jelentősége. Most már tudom, hogy nincs jelentősége, kinek mi a véleménye. Aki szeret, szeret, aki nem, nem. Teljesen mindegy. De egy gyerek, hát én aztán általában elég érzékeny voltam, és vagyok is sajnos. Ez valahogy úgy bennem maradt, ez az infantilitás. Ezen a téren is, általában minden téren sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mit mondjak erre, hogy úgy rá tudok csodálkozni most is úgy néha dolgokra, és egyszerűen nem veszem észre, hogy már azért lassan.
2: Béla drágám, Ma hol töltjük az estét?
3: Itthon, a legszívesebben itthon maradnék.
2: És mit csinálunk itthon?
3: Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét.
2: Jaj, de jó. Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban.
4: A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat és az 53 kecskét.
3: Miféle marhaságot fogsz te itt?
2: Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni.
3: Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat.
2: Ricinus.
3: Ricinu... Nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak három betű lehet.
2: Vaj.
3: A vaj nem étolaj.
2: És ha megsózzák?
3: Akkor sem.
2: Írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni.
4: 568 nyúl és 124 kecske. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak.
3: Nem, ez nem lehet, idegekkel bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért?
2: Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátul.
3: Nem érdekel a pamacsuk. 833 nyulat akarsz itt tartani ebben az egy szoba hallos lakásban?
2: Mindig azt hajtogatod, hogy buta vagyok, műveletlen, akkor ne akadályozz meg, hogy tovább képezzem magam.
3: Mondj egy testrészt S betűvel.
2: Szemöld.
3: Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöldök.
2: Többes számban. De ha csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám.
3: Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld.
2: Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót.
4: És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek, ha egy szénkakon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 kecske gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával...
3: Nem bírom, nem bírom, ebből elég! A görcs...
2: Jó, jó, csak ne káromkodj!
3: Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, és hogy a görcs nem jön ki.
2: Ötbetűsre?
3: Igen.
2: Zsigezsugorodás.
3: Zsigérzsugorodás, neked öt betű?
2: Várj csak. 14 betű, igazad van.
3: Akkor minek mondtad?
2: Hogy segítsek neked. Nincs öt betűs betegség.
3: És a görcs?
2: Ha úgy is tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, én addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te.
4: Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő, szemlátomás gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúlunk, és 454 kecskénk lesz.
3: Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban!
2: Mecset.
3: Az nem folyó, az templom. Folyót mondj!
2: Mississippi.
3: Törökországban. Szamárság.
2: Lehet, hogy szomárság, de ha szomárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem.
4: Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk.
5: Gus! Mondj egy növényt a készítőek családjából 1222 betűvel! Jaj, mit beszélek? Szerintem megőrületül a rádiótól.
2: De mikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, just is hallgatom.
4: A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjék meg, mert
5: még egy kecske és falhoz csapom a rádiót.
2: Még egy keresztregyő és széttépem az újságot.
5: Tép, na tép, ha mered.
2: Hogy merem-e? Tessék, merem-e? Ehhez mit szólsz?
5: Ez megölöm, kiírtom, kitaposom a belét! Nesze, most örökre elnémult ez a dög!
6: Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszi, hogy 5000... ...és 12300 a tökkentje kockozása megoldhatatlan feladat.
5: Megállj az anyád! Na! Most megkapta a kegyelemdöfés. Többé nem fogsz pofázni.
2: Ezt nekem mondtad?
5: Nem neked, a rádiónak.
2: Goromba Práter, tönkretetted ezt a kedélyes családi estét.
5: Ellenkezőleg, most lesz csak kedélyes és családias.
2: Hogyan, amikor összetörted a rádiót, és nem tudom hallgatni?
5: Te meg összetörted az újságot, és nem tudod keresztrejtvényt fejteni.
2: Akkor most mit csináljunk?
3: Tudod mit? Lefekszünk, anyukám.
1: Jó.
6: Jobban ki sem találhat a tenyésztő a szaporítás előtt.
7: Ez 1930-től 50-ig, tényleg majdnem minden filmet láttam, vagy tudom, a szereplőit tudom, mindent megnéztem, amit csak lehetett. Hát ez volt a hobbim, ez volt a szenvedélyem, és ma is, ha valaki tudni akar, az akkori idők filméből engem kérdeznek, hogy ki volt a főszereplője, vagy mi volt, mikor, meg azt is tudom, hogy melyik moziba ment. Akkoriban, jaj, van egy nagyon édes lemezem, ami erre egy nagyon kedves emlék, a Shirley Temple akkor volt virágjába, in floribus, gyermeksztár, aki tényleg elragadóan tehetséges és bűbájos volt, és nem egy ilyen csoda gyerek, tényleg zseniálisabb tehetséges volt. Aztán kiderült, hogy mint felnőtt, úgy látszik diplomatának jobb, mert politikus lett, de az érdekes módon a színészete abszolút nem érvényesült, amikor már felnőtt nő lett, mint gyerek elragadó volt, és emlékszem is pontosan rá, tegyünk fel már ebből egy részletet, hadd hallják a mostaniak, hogy milyen volt egy igazi gyereksztár akkoriban.
8: Én gondolom, hogy, és egyetértesz vele, hogy a játék, a játszadozás az nem csak a gyerekek privilégiuma, most erről a gyerek szereplőről jutott eszembe.
7: Azt kell, csak meg akarom mondani, hogy a hallgatók, hogy tudják, hogy ő steppelt, és milyen szenzációsan a filmben, én emlékszem rá, ez a Little Miss Broadway című filmből volt.
8: Dehogy is, csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy olvastam is valahol, ha jól számolom, hogy a 9. Molnár Ferenc darabban játszottam.
7: 8. csak 9. Premier.
8: 9. Premier?
7: Igen. Mert a 1-et 2-szer játszottam.
8: A játék a kastélyban. Erőt eszembe és a gyerek szereplőről is, hogy, és tudom is, hogy szeretsz játszani. De vajon a magánéletben is ezt ki tudod élni?
7: Nagyon, mert szerencsés természetem van, sajnos, vagy hála Istennek, azt hiszem inkább szerencsésnek kell mondani. Mi ma is pedig már elég öreg vagyok ahhoz, mert úgy tudok örülni, egy 5 éves gyerek mindennek, és minden jónak, amit kapok, és minden ember, jó emberi megnyilvánulásnak, csak én nem tudom még mindig megszokni az emberi rosszaságot. Csak a jó, de a jónak viszont úgy tudok örülni, tényleg, mint egy infantilis kölyök. És ezért van az, hogy nagyon szeretek a gyerekeknek mesélni a rádióba, és nagyon sok mesém is van, és van egy külön kedvencem, amit megbeszélésünk szerint szeretném, ha most eljátszanánk, ez a Benkő Dánielnek, a Tankós Iratú Károlynak a versére egész kis dalocskája, a Tengerecki párról.
8: Meg talán rátérhetünk a gyerekekről a fiatalokra, vagy a fiatalkorra. Onnan kezdeném talán, hogy noha ezt már egy-két nyilatkozatban elmondtad, hogy hogyan indult el a pályád. De miután itt ez egy zenés műsor is, én tudom, és erről az oldalról tenném fel a kérdést, hogy valójában operett színésznek, táncos komikusnak indultál, nem tudom, hogy nem bántó-e, ha most itt erről esik szó.
7: Ez egy bántó. Mert
8: a műfajt egyszer valahol nyilatkoztad is, hogy nem tartják annyira értékesnek sokan, de hát ezzel én sem értek egyet.
7: Nem, itt nem operett komikuskor indultam, hanem én szerettem volna, úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy első dolgom az volt, hogy én szeretnék zenés műfajba játszani. De tekintettel arra, hogy én a főiskolán, hát nem mondhatom, hogy Shakespeare Moliere-en nőttem föl, mert ott szó se volt tanulásról, mert attól reszkedtem folyton, hogy mikor rúgnak ki, ugye akkor az volt a fontos, hogy ki milyen származás, és nem az, hogy ki mit tud. De nekem a könnyű műfaj, nem, hogy könnyű műfaj, a legnehezebb műfaj a világon. Hát nem tudom, hogy a közösség biztos látta az Old Jazz-től, a Mindhalálig zene című filmtől kezdve a musicalekig, de most nem beszélek az operettekről. Nagyon nehéz műfaj, és nagyon komoly műfaj, és fel vagyok háborodva, és mindjárt lila a fejem, hogyha azt mondják, hogy az egy, hogy lenézik, mert csak aki hülye, az nézi le. Az a baj, hogy lenézik, és nem figyelnek oda rá, és ezért nívótlan.
8: Mert nagyon sok mindent kell hozzá tudni, amit...
7: Hát mindent azért... kell, jó színésznek kell lenni, táncolni, énekelni kell tudni, és nem lenézni, mert akkor tényleg elzűlik a műfaj, és szerintem ott tart most az ülés felé, tart, mert nem figyelnek oda rá, komolyan.
8: Mit lehetne tenni?
7: Lettem olyan dühös most, ezt nem tudom. Na,
8: én csak... Na, nem, talán nem is igazán.
7: De tényleg, viszont... mert felháborít, mikor, azt, hogy, amikor te is azt kérdezed tőlem, hogy nem sértő. Hogy sértő. Büszke vagyok azokra a szerepekre, amiket az operett műfajban játszottam sikeresen. Legyen az a Csárdás királyú Bóni, amire különösen büszke vagyok. A Luxemburg grófjában két szerep, a Brisszál és a Sir Basil, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Gülbaba. Ezeket mind végig játszottam. És nagyon kedves szerepeim.
8: Bevallom, hogy provokatív volt a kérdés, mert tökéletesen egyetértek veled, és igazából oda akartam kilukadni, hogy lehetett annak idején, amikor te kezdted a pályát, jól megtanulni táncolni, jól megtanulni énekelni, és hát jól megtanulni színésznek lenni.
7: Sehogy. Vagy volt valakiben képesség erre, vagy nem. Én lementem Debrecenbe, életemben nem játszottam operettet, oda mentem a Téri Árpád igazgatóhoz, és azt mondtam, hogy kérem a Szabad Szélbe a Miki szerepét, amit ugyan egy másik színész kollégám játszott, én akarom eljátszani, mert azt ő nekem ígérte. Próba nélkül, zenekari próba nélkül, táncpróba nélkül, minden nélkül átvettem a szerepet, és nagyon jól sikerült, mert akartam, mert imádom a műfajt. Ha valaki valamit szeret, az már fél siker. Ez most nem egy, azt mondom, hogy most mindenki szabaduljon rá a színpadra, és mi ezt csinálja, kövesse az én példámat. De én erre komolyan felkészültem, már magamban. Most ez másnapra tartozik, hogy ilyet nem lehet csinálni valaki, mert az igazgató azt mondta, hogy nem biztosít nekem zenekari próbát, de gondoltam, hát arra úgyis lefele megy, már lefele tendál, megreszkíroz-e valami őrült, fiatal színésztel, aki is ide került, és jól vált be. Mert muzikális vagyok, de énekelni nem tanultam, táncolni nem tanultam, főiskolán arra akkor nem fektettek nagy súlyt, inkább beszélni tanultam, de azt is privát, lehott a Járpádtól.
8: Igen, Szegeden.
7: Szegeden.
8: De azért nekem úgy rémlik, hogy azért annak idején talán több tánciskola volt, hogy többen tanítottak.
7: Most már tanítanak a főiskolán, úgy tudom.
8: Én magániskolákra gondoltam, magániskolá. Persze, de a főiskolán is tanítanak.
7: Most már tanítanak táncot, de én nem tanultam soha.
9: Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús.
10: Egy férj naplójából.
9: November 1. Ma este, mikor hazajöttem, egy kardot találtam otthon a szobában, de a feleségem megmagyarázta, hogy hogyan esett be véletlenül az utcáról a kard, mikor lent elmentek a katonák. Hát, ami igaz, az igaz, nagy szél volt ma. Február 15. De nekem mégiscsak gyanús a feleségem. A gyereket szült nekem. Hát nézem a gyereket, vörös haja van és három füle. Nézem a szobaurat, annak is vörös haja van és három füle. De furcsa találkozás, mondok. De a feleségem megmagyarázta, hogy biztosan ikreknek akartak születni, aztán meggondolták, de siettükben az egyiknek a másik füle kimaradt. Hát ebben lehet valami. Március 2. Nem tudom, de nekem van gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal csókorózik egy alacsony fiatal emberrel. Mindjárt különös volt nekem, én direkt megvártam lenne a lépcsőházban, és kérdeztem tőle, mit keres ebbe a házba.
11: erre pofon vágott. Hát egy új unokafivérem született, marha, azt jöttem üdvözölni, mondta. Kérdeztem, hogy akkor miért bontotta le a haját, mondta, mert meleg volt. Hát abban igaza van, kezd már nagyon meleg lenni.
10: Június 14. Mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Tudja Isten, hazajövök a hivatalból, hát amint megyek keresztül a szobán, a feleségem látom fekszik a díványon, és a házmester is feküdt a díványon. Én eleinte nem akartam szólni, bementem a másik szobába, de aztán, amikor a házmester elment, mégiscsak szegetított a fejembe a dolog, meg is kérdeztem egyenesen a feleségemet, nem sokat teketúriáztam, hogy mi az. De ő mondta, hála Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak, hát ezért feküdtek le. Szegény házmester fáradt volt, az igaz egész éjjel ki kell neki szaladgálni, kaput nyitogatni. Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma, mert nekem nagyon gyanús volt a feleségem. Éjjel, mikor azt hitte, hogy alszom, lassan felöltözött mindig, és elment hazulról. Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára egy hosszú gombolyagról, mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazulról. Ezer szeme legyen az embernek a feleségén, mondok, nehogy megcsalja. Na, így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem. Augusztus 10. De mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Ma éjjel megint fel kell. Én lassan, hogy ne vegye észre, ráteszem a spárgát a lábára. Ő meg húzta maga után a spárgát, és elment. Na most legalább nyugodt lehetek felőle, gondoltam, mert az utóbbi időben, mondom, igazán szinte gyanús nekem a feleségem. Egy óra múlva kezdem visszafelé gombolítani a spárgát, húztam visszafelé a feleségem, egész szépen jött, de egyszerre csak furcsa, kétszer olyan nehéz lett húzni. Ez tartott egy darabig, aztán egyszerre megint könnyű lett húzni. Később pár percre megint sokkal nehezebb volt húzni, aztán megint olyan könnyű lett, mint eleinte. És végre behúztam a szobába. Én nem értem, hogy miért lett közben nehezebb. Roppant gyanús nekem a feleségem. Meg fogom kérdezni. Október 31. Már régebben meg akartam írni a naplómba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet. Próbálom így, próbálom úgy. Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már fekszik valaki az ágyamban. Mondok csodálkozva. Mi, hát akkor én már előbb lefeküdtem. De azt nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdeztem a feleségemet, hogy lehet az... Ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát, és tartsa egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtottam a gyertyát, és tartottam egy ideig a fejem előtt. Arra aztán mondta a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam. De mondom nekem, roppant gyanús a feleségem. Csak nem szeret ez a nő... Valaki mást? November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akarta ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni, de nem akartam. Azóta nem látom a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanú lappang a lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan elhidegül a férje iránt, és belső átalakulások, lelki távolodást idéznek elő, hova tovább. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás felé közeledik. December 25. Nem, a feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után. Hát egy kapu alól egyszerre elém toppan a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondja, hogy jöjjek be hozzá. És még szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön karjaimba omlott. Mégse volt hát igaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alattalannak bizonyult. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, amelyek csak lelki nyugalmát zavarják.
12: Halló?
13: Halló?
12: Ott ki beszél?
13: Patagónia kávéház beszél?
12: Nem Patagónia kávéház. Tévedés, tegye le a kagylót, össze vagyok kötve.
13: Én is össze vagyok kötve, tessék letenni a kagylót.
12: Ki beszél ott?
13: Ott ki beszél?
12: A fene essen a csőribárnak, a papagájnak. Solferino kávéház beszél?
13: Nem Solferino kávéház, nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kagylót.
12: Nem teszem le a kagylót, mert ki tudja, mikor kapok újra vonalat.
13: Én se teszem le a kagylót, mert én se tudom, mikor kapok újra vonalat.
12: Mégis tegye le a kagylót.
13: Ki beszél ott?
12: Ott ki beszél?
13: Itt a Madagaszkár kávéház, tegye le.
12: Itt Új-Zéland kávéház, tegye le maga.
13: Tegye le maga.
12: Hát tudja, mit kérem, barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót, én várható, majd megunja.
13: Igen. De tessék hajfestéket venni magához, mert addig megőszül az úr, ha azt meg akarja várni.
12: Úgy? Finom ember lehet maga.
13: Igen, én nagyon finom ember vagyok, de maga is egy ritka finom úr lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót?
12: Jó, honnan tudja? Persze, hogy nem. Hát, ahogy akarom.
13: Na jó, várok én, lelkecském, van nekem időm, ne felejtsem, de van ám.
12: Igazán, ön is így van, mert nekem is rengeteg időm van. Hát csak beszélgessünk, aranyos madárkám. Mégis mit gondol, melyikünk teszi le elő?
13: Én azt hiszem, makácska.
12: Én meg azt hiszem, hogy önöcske.
13: No. Az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle vézna ember lehet. Vigyázzon az egészségére.
12: Ó, nagyon jó. Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmemet. Ön ki akar hozni a sodromból. Ön azt várja, hogy én dühöngeni vagy korombáskodni fogok. Micsoda tévedés! Magánál sokkal piszkosabb kaváttól vagyok, nem értékel, hogy én dühbe jöjjek vagy korombáskodjak. Hogy én

0: Gratulálok!
1: Maga egy igazán kedves, elmés ember. Szervusz!
0: Szervusz! Egy pillanat! Menj oda az Új-Zéland kávéházba, kell le egy óriási nagy pofon.
1: Halló? Halló?
0: Itt vagyok!
1: Nem szép, hogy közben mással is trafikálsz. Na, hogy vagy, kedves barátom?
0: Köszönöm, jól, de tudod, mit barátságunk örömére? Megsúgom neked, jó lesz, ha gyorsan leteszed a kagylót és menekülsz.
1: Ugyan.
0: De, édes, az életed veszélyben forog. Mi alatt olyan sokat beszéltél, én gyorsan megbeszéltem a barátommal, a boxbajnokkal, aki itt volt mellettem, hogy ugorjon gyorsan taxiba, szaladjon el az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak az úrnak, akit ott talál, kenjen le két pofon, de olyat, amilyent Oxfordban kent le 1908-ban, amikor megnyerte az angol boxár díjat.
1: Komolyan beszélsz?
0: A legkomolyabban, szalad gyorsan, menekülj egyetlen barátom, mert rögtön kapod a pofonokat. Mit röhögsz?
1: Azon az emberen röhögök, aki az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a te boxbajnokod odaír.
0: Hát nem te vagy az?
1: Fenéd, én a Turkestán kávéházból.
2: Inge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az élet. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Lacival együtt játszottunk a Doktor úr című Molnár Ferenc darabban. Nagyon jó játék volt, jól éreztük magunkat, szerettük egymást. Néha egy kicsit a szemünk sarkából figyeltük a másikat, a játékát, és egy csipetnyit ott volt benne a megállapítás is, de mindezzel együtt szerettük magát a munkát, és szerettük a másik játékát is. Egy alkalommal, akkor már beteg volt Laci. Egy alkalommal az előadásnak egy teljesen semmit mondanak tűnő pontján leállt a játékkal. Úgy tűnt nekem, hogy lehullott róla minden, a világa, jelenlét, a kollégák, a közönség. Kinézett előre, és az volt az érzésem, hogy ez az ember most egy nagy körutat tett meg valahol a világ mindenségben. Ez nem az én fantáziám, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor meghalt, hárman voltak ott, ő, az orvos és én. Egy szilveszteri műsorra készülöttünk a Kongresszusi Palotában, amikor az ott szereplő színészek hírül vették, hogy Laci rosszul lett, és bent van az egyik kis vacak öltözőben. Különös dolog történt, mert mindenki megrendült, de nagyon kevés embernek jutott eszébe az, hogy szaladjon mentőautóért, hogy ki kéne ütni ezt az ablakot, ami nem enged be friss levegőt, és az orvos, én ott közben próbáltam segíteni ezen a dolgon, az orvos már azon volt, hogy a Lacit visszahozza. Lélegeztette, kipirult az arca, és az a különös dolog történt, hogy egy pillanatra azt a tekintetet és azt a aurát éreztem, amit ott játék közben egy pillanatra láttam rajta, amikor kinéztem,

0: nézett a nézőtérre, és mint a visszatért volna a világ ki tudja hanyadik szegletéből. Ugyanazt köszönt vissza. Azért merem elmondani ezt a történetet, mert ugyan dermesztőnek tűnik, de nem az, mert számomra legalábbis nem az, mert hányszor élünk meg ilyesmit, és ott a Lacin ez nyilvánvaló volt, amikor a színész egy pillanat a kilibben magából érzékeli a saját lelkét, testét, jövőjét, múltját, és különös volt az, hogy ezt viszont láttam az utolsó előtti pillanatban.
1: Én bevallom őszintén nektek, a 40 éves pályafutásom alatt én egyetlen egy boldog emberrel, boldog színésszel találkoztam, az a Márkus Laci volt. Ez a srác, ez reggeltől estig színész volt, nem vált terhére, nem volt neki terhes, élvezte. Ez színész volt a színpadon, színész volt a WC-ben, színész volt otthon, színész volt reggel, színész volt délben, színész volt mindenkor, mint az őrület. Na most, én akkor bekerültem a Madách Színházba, ami hát egy kemény dolog volt, mert az akkoriról beszélek, és ott őrületes társulat volt, valójában hatalmas személyiségek, azonban én három gyakorló őrülttel találkoztam ott, az egyik a Kismanyi volt, a másik a Márkus Laci, a harmadik a mellettem ülő Psota Irén. Na most ez a társaság valami elképesztő, miket tudott csinálni.
2: Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen olyan a Laciról nekem töredékeim vannak. Csak az egész az egész. Szóval ő vele én azt csináltam, amit akartam. A Laci olyan volt az én életemben, mint amikor azt mondjuk, hogy azt az embert szeretjük, és az az ember fontos az életünkben, aki egy olyan tükröt ad elénk, amiben mi nagyon jók vagyunk. Nagyon tökéletesek vagyunk, szépek vagyunk, humorosak vagyunk, egészek vagyunk. Szóval Laci egy ilyen tükröt tartott elém, amiben én rettenetesen jól éreztem magamat. Na most a többi az mellékes. Ez az egész, amit mi együtt éltünk, már a színpadon meg össze-vissza felléptünk, meg énekeltünk, táncoltunk, azok mi ennek a következményei. Szóval én úgy lubickoltam a Laci tükrében, ahogy az kell az életben adatik, és kellene minél több ilyen tükör legyen az ember elé téve, amiben jó vagy, amiben kedves vagy, amiben humoros vagy, amiben olyan vagy, aminek magadat álmodnád. Ez volt a Laci tükre. Na most én olyanokat tudtam vele megcsinálni, szóval annyira vet engem a Laci, hogy a kisujjamat ittettem, akkor már röhögött. Szóval ha hátba vágtam, akkor úgy volt jó, ha mellbe vágtam úgy, ha beletettem a kezemet szám közben a torkába, lenyelte. Annyira élvezett engem. És én nyilvánvalóan az ő élvezetében én élvezetes is voltam. Szóval, hogy mondjam ezt jobban el? Na, például ilyen volt, hogy elmentünk Bolognába, ugye? A Koldus Opera, és akkor összegyűltünk egy teremben, Magyar és György, meg mindenki, aki ott volt a darabban, a Koldus Operát játszottuk, és akkor ott ettünk a hazait, a magyar hazait. Na most, nekem a számból kilógott egy kolbász, a másik számból a kenyér, nagyon szeretek enni, már úgy nem sokat, csak a minőséget, de ez nem volt, ez kolbász volt így, és akkor én, mikor tele volt a szám, akkor egyszer csak elkezdtem mutogatni a gyerekek felé, nem akartam kiengedni a kolbászt a számból, hanem én mutogattam a gyerekek felé, hogy a Lacit föl kellett mosni, minden én megmozdulásom és ténykedésem halálosan élvezett a Laci engem. Talán jobban, mint a nem létező numeráit.
1: Nem tudom, lehet.
0: A Madách Kamarában próbáltuk a
3: versailles rögtönzést és a Tartuffe-t. És történetesen akkor forgatott egy filmben, azt hiszem egy Fabry filmben, egy SS Obersturmbannführert alakított, és telefonált, hogy kicsit késik, mert a reggeli dréfertig csúszott, és jön késve. Lengyel Gyuri rendezte az előadást, aki közismertel antifasiszta alkat. Ehhez képest a Laci 3.11-kor kiszállt egy filmgyári taxiból talpig náci főtisztel. Ében fekete náci ruhában. El tudjátok képzelni, hogy mi történt? A lengyel sikítozni kezdett, de valami elképesztően magából kikelve kikérte magának, mire a Laci a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy az orgont még csak próbálom, de én vagyok a Müller!
0: Június elején játszottuk már, vagy még a doktor urat, kegyetlen hőség volt a színházban. Az előadás vége felé tartottunk. Én a magam részéről azt játszottam el a baloldali portálnál, hogy miután már dolgom nincsen, én a magam részéről már zuhanyozok. De nagyon finoman, ahogy ezt illik, ugye, hogy az ember ne szavarja a többieket. A Lacinak még volt ott pár mondata, észrevette, hogy én már zuhanyozok, egy darabig nézte, majd odajött és elzárta a csapot.
1: Valami pokoli röhögős volt. Szóval olyan volt, és ő visszatartotta. Na, volt egy szörnyű esetünk, kétségtelen, itt be lehet mutatni a Márkus Laci fegyelmezettségét is, és röhögését is. Mi a bolondlányt játszottuk, hát tessék elképzelni, 444 előadásból, a 300-nál tartottunk, és ugye volt egy kollégina, aki mikor bejött, és a nagyon nagy odolszak terjengett az öltöző között, akkor tudtuk egy kicsivel többet, de ez a színpadon nem látszott meg. Harmadik felvonásban bejött a kollégina, leült, és úgy gégen fénybe egyszer csak a következőt láttuk. Nem én, hanem az ördög Szénási észrevette, hogy egy muslinca köröz itt a száj körül. Gégen fénybe. Uramisten, ő rögtön ledrótozta nekem, hogy na, erről a Lacit értesíteni kell, az, mert játszotta a Szevinét, a Edittel, és stb. Na most tudni kell azt, hogy 300. előadásnál már olyan a helyzet, hogyha másfajta nézés van, már pukkadozik mindenki, mert hát egyszerűen elviselhetetlen a dolog. Végül is Szénási vállalkozott arra, és a Lacinak mondta, hogy de ezt a közönség is látta. Laci oda nézett, meglátta, na most a következő történt. Szóval úgy elkezdett, ömlött róla a víz, és elkezdett, hát mindenki, teljesen ki voltunk borulva, betegek voltunk, és végül is lement a függő, de szegény Lacikám, hát rettenetes állapotba került, tényleg, könnye nyál, taknya nyála, egybecsorgott, nem tudta, folytatta, fegyelmezett akart lenni, nem bírta. Mert a muslincának volt egy csodálatos tulajdonsága, bármerre fordult a muslinca, mintha oda ragadt volna, így ment körbe-körbe. Hát Laci kétségbejtő állapotban volt, plusz még egy olyan röhögőssel is volt együtt, mint Domján Edit, hát attól akkor ott lehetett volna függöny. Igen ám, de nem ezért meséltem el a dolgot, azért meséltem el a dolgot, mert én Lacinak utána valamiféleképpen föl kellett állnia, és azt mondani neki, hogy ez és ez és ez és ez szöveget, stb. És láttuk, hogy Laci nem áll fel. Nem áll fel! Mondtuk, mi az Isten van? Mindegy, végül is lement a függöny, majd gyorsan szét. Laci nem jött a tapsa fölállni, csak így az asztal mögül, így igen. Uraim, bepisált.
4: Ő olyan nyíltan tudta fölvállalni ezeket a nevetéseket, de teli szájjal, szembe a közönséggel, nem fordult háttal, hogy bocsánat, kiléptem a szerepből, kiléptem a darabból, mert valami történt, és most nevetünk. Nem, teli szájjal a közönség, és a közönség ezt imádta. Elfogadta tőle, a játék részének tekintette. Hát a színdarab pedig elég komoly dolog volt, zendülés a kénhadihajón. Ja, egy nagyon fontos dolog van, egy bejárata volt a díszletnek, egy fő bejáraton jöttek be a tanúk. Mensáros Laci bakizott, tőle nem volt szokatlan, hogy sose szokott. Dunatisza köze helyett Dinatusza közé, ez a minimum volt Lacinál. És hát a bakiknál ugye az egy borzasztó veszélyes dolog, hogyha az embernek egy monológ közben megakad a nyelve, bakizik, akkor van módja fölgyorsítani, hangosabban beszélni, felettetni a közönséggel, hogy ő egyáltalán bakizott, és a közönség tényleg túllibben ezen a dolgon. De mi van, amikor nincs mód javítani? Na hát ez az eset történt, ugyanis az ügyvédet játszó Mensáros odament Pécsi Sándorhoz, és azt mondta neki, csak egy kérdést tett föl, mesélj el a vízügyet. Utána Pécsi Sándor hosszan mesélt a vízügyet, Laci visszajött a helyére. Utána megint föl kellett állnia és oda menni, és akkor azt mondta, hogy most pedig mesélj el a kávéfőző ügyet. És megint visszamenni a helyére. Ominózus előadáson Laci fölállt, oda ment, és azt mondta, hogy most mesélj el a vízügyet. És Laci leszokta reagálni, hogy kis, milyen hülye vagyok, mit mondtam. Márkus alig bírt magával, de még hát ez egy baki. Mindegy, de Lacinak vissza nem volt mód javítani. Vissza kellett menni a helyére, oda mellém, és vállalni kellett, hogy igen, azt mondta, hogy vígyügy. És Sanyi bácsi hosszan mesélte a vígyügyet. Márkus jelezte, hogy na és mi lesz? Hogy fogsz javítani? Ment az adok-kapok Márkus és Mensáros között. Mensáros jelezte, hogy jövök én, most jövök. Fölállt, ahogy a vígyügyet Sanyi bácsi befejezte, fölállt, oda ment, most pedig mesélj el a kávéfőgyögyügyet. Samu bácsi, aki nem szokott, Samu bácsi lebukott a bírói pulpitus alá, a Márkus pedig tényleg, hogy a slussz az övé legyen, mint mesélt, mondtam az elején, egy kijárat volt, és bejárat, Laci kiment a falon.
1: Egyébként a Laci valóban faljáró volt a röhögéséből eredően, olyannyira, hogy ő a Kreml falát is átvitte. Vendégjátékon voltunk, és ugye meg kellett Lenin mauzóleum, és a három gyakorló őrült együtt volt, ugye nem tévedtem sokat az előbb, de, és a Manyika ott van, és lementünk megnézni a Lenint, aki itt feküdt, és egy ilyen lepel. Most a Laci természetesen a Manyika mellett volt, és mentünk, azt a Manyika, vigyázz, semmi, jó, semmi, nyugodtan, és ott állt egy szovjet tiszt, és így nézte az embereket. Igen ám, csak hogy Manyi azt mondta, ugye feküdt a Lenin keze kín volt, és itt a kisujján valami, nem tudom mi volt, valami sötétedés volt, és a Manyika egyszer csak azt mondta, hogy nézd oda, pici ujjacskája. Na most ettől a Márkus a következőt csinálta. Belerugott a Manyiba, az meg tovább folytatta, akkor is pici ujjacskája. Majd a Laci fogta megelőzte a sort, és esküszöm, nem tudom, hogy jutott ki a Kremlből, szerintem a falakon keresztül, de kirohant, mert ha nem, akkor egyrészt letartóztatják, mert úgy röhög, másrészt szerintem megint összecsinálja magát.
3: Majdnem egy évtizeddel utánatok játszottuk a Koldus Operát, az Audrey színpadon, és miután kevesen voltunk, nekem két szerep jutott, a Filcs, a darab nyitóképében egy nagyon jó karakterfigura, és a Tigris Brown. A premier után hát hatalmas sikerünk volt, dobtaps, nyílt színi taps, és a Filcsnek is sikere volt, és mindennek sikere volt. Őrületes maszkot csináltam. Már tulajdonképpen előleget adtam abból, hogy ez semmi gyerekek, de majd a Tigris Brown, és valóban a Tigris Brown sikeres vizsgám volt, és hát irtózatos drukkal vártam a Lacit, hogy majd mit mond a Laci. És a Laci lejött oda hozzánk a Audrey pincébe, az öltözőbe. Hol a székhely? A székhely! Jöjjön a székhely! És oda jött hozzám, és egy negyed órát áradozott arról, hogy ő ilyen Filcset még az életében nem látott, soha ilyen fantasztikus Filcs élménye nem volt, és én hát természetesen, mint hiú növendék, és hát, és Laci vagy művész, vagy nem is tudom, mit próbáltam kinyögni ott a zavaromba, és a Tigrisban, hülye vagy? A Tigrisban én vagyok!
1: Én bevallom őszintén nem voltam barátja, csak nagyon jó kollégája voltam. És valójában tényleg csak annyit tudtam megállapítani erről az emberről, akiről valóban azt mondták, hogy tényleg, és be is bizonyosodott, hogy ő elsőnek tudta a szöveget, mindig megnézte a pénztárnál, hogy hány jegy megy, iszonyatos, milyen lelkiismeretességet csinálta. Kérem szépen, ez nem volt egy eminens ember, őrült félreértés, ez egy szerelem volt. Ez egy szerelem volt. A szerelemnek rettenetes amplitúdói vannak, hullámzásai vannak. Tessék elképzelni azt az embert, aki 6 éves korától színésznek készül, iszonyatos dolgokon ment keresztül, amint mesélte, 44-be, stb. 45-be, kitelepítés, minden. Ő ezt egy zárójeles időnek vette, hogy igen, ez egy zárójel, majd aztán én színész leszek, és az is lett. De amikor a viharfelhők gyülekeztek Lacikánnál, olyan balhét tudott csinálni, olyan undok tudott lenni, amilyen ember. Én némelykor majdnem megöltem. Bevallom őszintén, majdnem megöltem. Némelykor pedig imádtam, mert én mindig tudtam, hogy az esetek 90%-ában nekint van igaza. Hát mikor rossz volt a manzsetta, rosszul vasalták a ruháját, valami baj volt a színpadon, akkor Laci tombolt, gyülekeztek a viharfelhők is, Laci tombolt.
5: Egyszerűen a Mesterdetektív című darabban, amiben a Mensáros és a Márkus játszottak ketten, a darab vége felé a Laci kiment, a Márkus Laci kiment a színpadról, kvázi egy emeleten ment ki, tehát a színpad mögött volt egy lépcső, ami levezetett a színpad szintjére, és ezen megcsúszott, gondolom, hogy véletlenül, és fenekére ült. Nem is ütötte meg magát nagyon, vagy nem tudom, hogy fölsegítették, és, de hát a helyzet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, a közönség, mondom, nem látta, ez rettentő kellemetlen volt, és hát amikor vége volt pár perc múlva az előadásnak, fölment az öltözőbe, és hát valami égtelen balhét vágott ki. Szóval valami olyan ordítozás volt, levetette a jelmezét, és ott egy szál nadrágba rohangált a folyosón, hívják a Rutkai Ottót, ott ilyet emberek fölhívták az akkori igazgatót, a Rutkai Ottót, és hát ő este 10:30-kor a nyakába zúdította ezt a rettenetes történetet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, ez lehetetlen volt, és hát hogy a felelősöket meg kell büntetni, és másnap ki kell mindenkit rúgni, és hát szóval ilyen, ez egy nem létező dolog. És engem bántott a dolog, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok a felelős ezért a dologért, és én bementem, bekopogtam, amikor már egy picit csillapodott a balhé, bekopogtam az öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, hogyha föltartatom egy pillanatra. Én vagyok a felelős ezért, és nagyon fogunk vigyázni, hogy ne fordulj. Szóval valami sületlenséget mondtam, bocsánatot kértem, de hát elismertem, hogy ami rettentesen meglepte, hogy jelentkezett valaki, aki bűnös volt, aki magára vállalta, nem tudom. És valószínűleg rájött, hogy ennek a dolognak valóban nincs ekkora jelentősége, vagy lehiggadt már, és akkor abba maradt az ordítozás, és azt mondta, hogy bocsáss meg, hogyha kiabáltam volna, ugye tegeződhetünk ezen túl.
6: Azon gondolkodom, hogy milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor az előadás elkezdődik, bemutatni a főszereplőket.
7: Az nehéz is lehet.
6: De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, a színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóságig, sőt, egy egész negyed óráig, amikor a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
8: Érdekes a te agyvelőd, egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
6: Azt nem is lehet.
9: A Waterloo csata című előadásban történt, hogy egy idősebb kollégával volt egy pár jelenete. Egy nagyszerű, tényleg nagyszerű színész volt az illető, aki hát egy kicsit hadilábban állt már a szöveggel. És a jelenetüknél nem tudott volna tovább menni a színdarab, ha az illető nem kérdez tőle valamit. Laci ezt azonnal észrevette, és azt mondta, ugye azt akarod kérdezni, hogy mikor jöttem, és aztán szépen így folytatta a darabot. Az érdekesség az, hogy ez hogy lehet az ellentétére formálni a dolgokat. Az illető miután lement a jelenet, kiment az ügyelőhöz, oldalt, és azt mondta, hát ez a Laci, ez már kezd szenilissé válni. Te, ez már az én szövegeimet mondj!
1: Imádta Londont. Tényleg imádta Londont. anglomán volt a szó legnemesebb értelmében. Azt is el kell, hogy mondjam, közbevetőleg, hogy mikor 56 jött, én kérdezgettem a Laci, többször elmondta, hogy sokan kimentek, neki esze ágában nem volt. Nem volt. Ő nagyon hálás volt mindenért, ami itt történt. Ő egy hitű, fantasztikus ember volt. Na most a következő történt, mentem életemben először Londonba, és mondta, hogy Dezső, itt minden, 70-ben voltunk kint, tessék elképzelni, vonattal utaztunk át a csatornán, a csatorna olyan sima volt, mint ez az asztal. Laci dobálta be a nyugtatókat, nehogy álomkórosan kiszálltam, rettenetes volt. A dedalonokat dobáltam, félek a tengertől, mondta. Jó, rendben van. Végül is átéltük, elhelyezkedtünk, kivettünk egy lakást, és azt mondta, de itt mindent kapni, és amit nem kapni, az délutánra van. Mondtam, jó, rendben van, elhiszem, édes Lacikám, semmi baj nincs. Mentünk, és Laci akkor egy stretch nadrág volt a divatban, és a Laci azt mondta, hogy na, most veszek egy stretch nadrágot, bész színűt. Jó, bementünk az üzletbe, egy előkelő üzlet volt, és Laci mondta, hogy kérek egy bézs stretch nadrágot. Mire a legnagyobb döbbenetre azt mondta az illető úr, hogy bocsánatot kérünk, van, de ez a sötét szín. Nekem világos kell. Mondtak, jó, nem, de hát bocsánatot kérünk, nincsen, hát a földig hajoltak, nincsen valójában, de esetleg holnapra. Mi az, hogy holnapra, délutánra? Nem, bocsátot kérek, holnapra minden. Szóval nincs. Igen ám, de az volt a baj, hogy ott álltam, és előtte való nap mesélt el, hogy itt aztán, na hát itt aztán minden. Na jó, rendben van, azt mondta, hogy ki? És nem angolul, hanem magyarul köszönt, hogy pá! És kimentünk. Délután vett magának egy stretch nadrágot, olyan, miért ő akart, egy bésszínűt föl is hajtották neki, és a következőt csinálta, akár hiszik, akár nem. Minden nap reggel vagy délután elmentünk az üzlet előtt, a Laci megállt, nem tudom csak állva mutatni, megállt az üzlet bejárat előtt, és itt csinálta. Ha, ha, ha, és elment. Jöttünk délután vissza, megint megállt. Ha, ha, ha. Másnap reggel, mondom, Laci, ne csináld. Megbüntetem őket. Ha, ha, ha, mutatta, hogy másod kapni. Este megjöttünk, ha, ha, így volt. Harmadik nap. Mentünk az üzlet felé, és ebben a pillanatban ezek nagyon jó indulatú angolok voltak, mert azt hitték, ez egy őrült. Nem tévedtek sokat. És a két segéd kipattadta az üzlet elé, és itt csináltak a Lacinak, hogy ha, ha, ha. Na most, ettől kezdve a Laci két letérdelt, úgy röhögött, elrohant virágért, bombonokért, mindenért, és bevitte a két segédnek. Megnéztük közösen a Belencei Kalmárt Laurence Olivierrel, meg volt az előadás, tényleg csodálatos volt a dolog, és mondta, na, most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, menj már, ne hülyéskedj, ha mit tudjad, hogy mit tudjad, senki vagyok, de hát én egyszer élek, én meg akarom nézni. Imádta a színészeket, ő elmesélte, hogy amikor Debrecenben megjelent gyermekkorának nagy filmszínésznője Simor Erzsi, hát ő könnyes szemmel nézett rá, és minden... Őrületes, hogy ez a színész imádata 6 éves kora óta színházat játszott otthon, legalábbis az ő elbeszélése szerint én elhiszem neki, mert állandóan ez volt. És azt mondta, hogy na most bemegyünk a Laurence Olivierre. Mondtam, Laci, ez nem fognak beengedni. Mi az, hogy nem fognak beengedni, ez London? Mondta.
7: Én mindenkihez bementem, az öltözőbe.
10: Ingrid... Mit mondott Márkus László Magyarország?
7: Nem, előtte bejelentettem azt, hogy a portán, hogy egy magyar színész vagyok én, és azt mondtam, hogy a National Theatre, hát nem mondtad, hogy minden színház ugye nemzeti, most nem olyan Madács színház.
10: Miért azt mondta, hogy nemzeti színház tagja?
7: Nem, hát Madács is nemzeti színház, hát nem, már mit mondjak, hát nem mondhatom, az Madács színház, a National Theatre azon jól hangzik.
6: Bementem az Ingrid Bergmanhoz, a Laurence Olivierhez, a Derek Jacobhoz, mindegy, bementem az öltözőbe, és mind rettentő kedvesen fogadtak. Hát miért ne fogadjanak kedvesen, ha valaki színész? Hát ha én hozzám jön valaki, én is szívesen fogadom, kollega. És ez nekem egy olyan, ők ugye nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy mit játszom, mit tudok, hazudhatok, és fel se tételezik azt, hogy az ember hazudik, mert ők nem olyanok. De nekem volt élmény, és egy maradandó életemre, hogy az Ingrid Bergmannal egy pár mondatot beszélgettem, a Laurence Olivierval egy pár mondatot beszélgettem.
10: Szóval ezek... Van te gyerek.
6: Tehát talán ez a jó, nem? Én szerintem minden színész
10: alapján... Autogramot is kértem?
6: Hát persze, hogy kértem, hát persze. Persze, hát én szerintem ez nem gyerek, ez nekem élmény, és nekem öröm. Hát néha volt úgy, hogy amikor már felnőtt, hát még már most felnőtt színész vagyok, hát akárhogy is, már elmúlt, nem tudom, 30 éve végeztem a főiskolát, de még most is bennem van az, amikor a Súlyok Máriával együtt játszom, vagy hát én a Súlyok Máriát láttam filmen gyerekkorom, vagy én most vele egy színpadon vagyok, hogy milyen nagy dolog ez, még mai napig is. És én ennek örülök, mert különben nem tudnék ezen a pályán reúzálni, mert csak mindig önmagamat ismételném, hogyha nem hajtana mindig ez a... vagy mindig be kell bizonyítanom azt, hogy most nem véletlenül vagyok én ezen a pályán.
3: Próbáltunk a kicsiben, és este játszottunk a Nagyszínházban, és rádióztunk. Az úgy volt annak idején, hogy volt hétfőn olvasópróba, kedden, egy felvételi nap szerdán, másik felvétel nap csütörtökön, egy harmadik felvételi nap, egy úgynevezett tartaléknap. És én hallottam hétfőn, hogy már szervezi a taxikat szegény, megy a rádióba, a rádióból megy az orvoshoz, az orvostól megy játszani. És azt találtam neki mondani a hétfői rádiós próba után, hogy mi a fenének költ taxira, úgyis együtt vagyunk egész nap, én elviszem őt kocsival. És így is volt, szépen szállítottam, akkor egy régi, tizen nem tudom hány éves Volkswagenem volt, talán épp Garas Dezsőtől vásároltam aktuálisan. Isteni Volkswagen volt. Na most én három napig szállítottam a Lacit, és folyton mondta nekem, hogy hát manapság az emberektől nem lehet semmit kapni, mindenki durva, goromba, és te milyen édes, tündi, cukor, és agyba főbe ajándékok, bombon, csoki, mindenféle egyéb hála jelek. Még egyszer csak az Erzsébeti kellős közepén, az eltört benzincsőből minden benzinem elfolyt, és leállt a kocsi. A legnagyobb ilyen délutáni csúcsforgalomban. Én mondtam Lacinak, hogy Lacikám, itt nagy baj van, lestoppoltam egy mögöttem jövőt, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, puruljáltam a kollégámat, szállítottam, tegye már meg, hogy elviszi a Kutvölgyi kórházig. A pasas szó nélkül bevette a Lacit a kocsiba, aki mielőtt beült volna még, odaszólt a sofőrnek, ennek a leszólított autósnak, hogy hallja, a sofőröm egy fasz!
11: Andrej Hegedű!
12: Hegedű? De ez egy zongora!
11: Ezt nem értem, se hegedülni ment ki. Na mindegy, én megyek.
12: Hová, hová?
11: Haza, haza,
12: hát
11: haza.
12: Nem marad itt a névnapi ebédre.
11: Dilinga, drágám, légy egészséges, légy boldog. Hú, Istenem, mikor apa élt. Minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak, ma csend van, mint a sivatagban. Ha, olyan mélabús vagyok!
12: Drágám, fogadd el tőlem ezt a csekénységet! Kis születés, hogy névnapi ajánlunk.
11: Drágám, köszönöm szépen!
12: Ó, de gyönyörű! Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőkhöz, és kérem, fogadj el tőlem ezt a csekénységet! Ó, igazán nem kellett volna köszönöm, ó, de gyönyörű!
11: Na most már igazán megyek!
12: Ó, Versinyin ezredes érkezett!
11: Ezredes? Maradok!
1: Laci egy ahhoz olyan kaszthoz tartozott, ami nagyon ritka. Ő nem volt színész szerintem, ő nem volt művész szerintem. Ő egy klaun volt. Egy klaun volt, egy született klaun.
13: Tomás! Háj! Ott egy távrecsegő állomás! Tárcsázz a kis egy-kettő itterem a járgány mentén.
14: Itt van forint egy nagy marék. Nem kírsük le a kabarét. Subidubidu!
13: Kábele, kilóg a kábele. Kibelezett üres tartály.
14: Nem! Belefészkelt egy harkály. Most meg mit fiogsz, te bamba?
13: Hát kéne szerelni pocska galambra.
14: Viccaid, ostobák! Taszítsuk csak tovább!
1: A színház mellett neki mindene volt a mamája. A muc, vagy muci, vagy muc. De némelykor van muc. Na most ez egy földön túli dolog volt, és a Laci mindig is nagyon ügyelt el arra, hogy ő a mamáját mindenről értesítse, mindent elmeséljen neki, és mindenhová, bárhonnan, külföldről, azonnal a mamájának telefonál.
15: Kérdezték a Lacit, hogy ha minden nap fölhívod anyád, ha reggel fölhívod, délben meg délután, hát miért nem költözöl oda hozzá? Szóba került már ez a dolog, de tudod, mit mondott anyám? Azt mondta, hogy te ide ne gyere, mert annyira szeretlek. Kevés olyan embert ismerek, meg ismertem, aki ilyen mohón, ilyen égbe kiáltó vágyjal akart volna embereket magának megszerezni, és ilyen hihetetlen indulattal akart örömöt szerezni másoknak. Tanulja voltam egyszer karácsony előtt annak, hogy hogy tartott terepszemlét azok fölött, az ajándékok fölött, amit más embereknek vett, és az ajándékok száma az én akkori megítélésem szerint 30-40 volt, hihetetlen boldogsággal, teli örömmel, derült arccal, de győztes hadvezér tartott terepszemlét a tárgyak fölött, és élvezettel várta és kapta is az ajándékokat karácsony táján. Egyszer nekem azt mondta, hogy 100 is még egy pár ajándékot kapott, apróságot, nagyobb dolgot. Én egyszer, amikor a pagodában, a rádió pagodájában hosszan néztem, hiszen ott nem csak könyvek voltak, hanglemezek, hanem ilyen apró ajándéktárgyak is, nagyon megtetszett egy svájci bicska, pénz nem volt nálam, nézegettem, forgatgattam, visszatettem, majd visszatértem rá, megint megnéztem, megint visszatettem, és aztán leültem, vártam a soromra, hogy majd szólítanak, amikor egy olyan 10-15 perc múlva szó nélkül odalépett hozzám, és elém tette a bicskát. Egy szó nélkül, nem várt érte semmiféle köszönetet, azt láttam, hogy amikor eltűnik az ajtóban, mert már őt is hívták, akkor még utoljára visszanézett, ilyen kicsit sejmán, kedvesen, mert azért kaszírozni azt akart. Látta, hogy a bicska még most is megvan. Igen. Nagyon, nagyon csodálatos volt ez a mohóság, ez a hihetetlen vágy a szeretet iránt, ami ő benne volt. Nagyon emlékezetes számomra.
1: Őrá illik az a mondás, bocsánatot kérek, ha rosszul idézem Kosztolányiból, hogy uram, a színész megfogalmazás, hogy mit vár egy embertől, aki esténként felmegy a színpadra, papírkoronát tesz a fejére, azt ordítja, ő a király, és ráadásul még el is hiszi. Na most ez volt a Laci.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

várok én, száz csuda csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek.

0: Laci, ez egy nagyon rossz műfaj, amiben mi belefogtuk. Először is mestersége, színész már, gondolom a címnél is nehézségünk van. Másodszor tőled azt várja mindenki, hogy egy kicsit szórakoztas, táncra perdülj, énekelj nekik, játsz valamit, és mi elkezdünk beszélgetni, mi voltak éppen egy színésznek nem a műfaja. Ha egyáltalában van valami mentségünk a dologra, az az, hogy őszinték leszünk, megpróbáljunk nem hazudni, megpróbáljunk elmondani valamit arról, hogy mi van egy színész pálya mögött. Egy, összesen egy adatot mondok, 928, 6. hó 10, Márkus László, Kossuth Díjas színművész, de akkor még nem volt, akkor született
1: de Budapesten. Nem, akkor születtem, hazudtam egy évet a lexikonba, 27-ben születtem, most már bevallom.
0: Tehát magyarul úgy kezdjük az egész beszélgetést, hogy már egy hazugsággal keresett.
1: Nem hazudunk, tehát nem 28, 27-ben születtem, és a mesterség, ez abban igazad van, ez nem jó cím. Legalábbis én nem mesterségnek tekintem, én hivatásnak tekintem. Mesterség az egy cipész, aki úgy klopfol ott a talpakat csinál.
0: Szóval neked ez hivatásod, de persze mesterséged is. Laci, mögé akarunk kerülni egy emberi jelenségnek. Te nagyon azonos vagy a színészettel. Neked az életedet a színészet tölti ki. Te semmi más nem vagy, mint színész. Nem vagy se képviselő, nem szoktál újságcikkeket írni, viszonylag ritkán adsz interjút, nem vagy családapa, te egy színész vagy. Hát hogy kezdődött ez?
1: Talán úgy, hogy megmondom őszintén neked, én ezt nem is tudom megmondani, mert ez valami olyan furcsa dolog, hogy amióta az eszemet tudom, engem csak ez érdekel, de most nem vicc. Szóval 6 éves korom óta, amíg mindig a színházi életeket bújtam, a filmeket néztem, amikor lehetett lelógtam moziba, engem kifejezetten ez érdekelt, úgyhogy én anyámat is annyiszor kérdeztem meg, hogy hogy lehet ez, hogy nem volt a családban valaki, vagy valaki, hogy honnan jött ez benne. Teljes rejtély előtt áll, ő se érti a dolgot, ez így kialakult, és tudod, hogy van, egy gyereknél mindig azt mondták, hogy hát majd kinövi, hát ez nem egy olyan komoly dolog, és aztán mikor áteviczkéltem ezen a borzalmas, keserves 12 éven, ami az iskola volt, igen, mert ez valami iszonyatos volt nekem, nem is érettségiztem le, 8 gimnáziumot tettem, az érettségére azt mondtam, most már elég, ezt én nem bírom tovább csinálni, mert akkor már tanultam a Lehotai Árpádnál.
0: Álljunk meg, te ki volt?
1: Ki?
0: Egy mondatot.
1: Én szerintem egy nagyszerű színész, és egy ragyogó pedagógus. Egy olyan pedagógus, aki még, amikor már nem tudott beszélni, mert nagyon halálos beteg volt, még akkor is tanított a főiskolán, úgyhogy jegyzetelt, és úgy adott instrukciókat a gyerekeknek. Ezt a Simon Zsuzsa, őtőre tudom, mert ő volt akkor az igazgató.
0: Beiratkoztál a főiskolára, ugye rögtön, érettségi nélkül, vagy hogy történt ez?
1: Ez kérdezében úgy volt, hogy én háború után lekerültem Szegedre, mert ott élt az édesapám, és különböző rokonokat találtak az ország különböző részein, iskolákba, kerestek rokonokat, hogy engem valahogy
0: disponáljanak egyik
1: bizonyos pénzért. Nagyon szemét dolog, hogy ezt elmondom, de hát ez így volt. 7. letettem pénzért Csongrádon, 8. letettem sok pénzért Szegeden, és akkor mondtam azt, hogy érettségi nincs, és beszámították a főiskolára ezt a 8 gimnáziumot, de előzőleg Abonyi Géza véletlenül meglátott engem Szegeden. Azt mondtam a papámnak, hogy már pedig én most, láttam, a Lehotai hirdette, hogy színiskolát nyit, én most a Lehotaihoz akarok menni tanulni, én színész akarok lenni, hát ez elájult, nem akart elhinni. Anyám nem annyira, a papám az rosszul lett ettől a gondolattól, és a Lehotai meghallgatott, nagyon tehetségesnek tartott, hát akkoriban nagyon fiatal voltak, és rögtön kezdett foglalkoztatni a színházba kisebb szerepekbe. Így kerültem 45-be először színpadra a Zilahi 12. órába, és utána furcsa módon a másik szerepben a Hattyú volt, amiben a kis herceg fiút, az Arzént játszottam. Az egyik van, két herceg gyerek, és abból az egyiket játszottam, és sok mindent játszottam. Ott is remek társaságban.
0: Óriási minden idők egyik nagy óriási. Arról mondom, neveket. Senki.
1: És azt mondta, hogy
0: Abonyi Géza szinte egy óriás.
1: Ez miért játszik így, és miért nincs a főiskolán? Hát így kerültem a főiskolára, bár nagyon nehéz volt, mert én kapitalista szülők gyermeke voltam. 47-ben a főiskolára kerültem, ez egy nagyon handicap volt, és Galamb Sándornak köszönhetem, arra sem tudják, hogy kicsoda.
0: De hát egy nagy irodalom történész, egyik legnagyobb magyar dráma történész.
1: Szóval ő általa kerültem be. Ő nagyon protezsált engem. és hát mondom se kell, Petur Bán monológiával kerültem be a főiskolát, ezen halálra rögöm azóta is.
0: Kik voltak az évfolyam társait, ha még ezek számítanak?
1: Sinkovics Imre, Körmendi János.
0: Csodálatos.
1: Gyurkovics Zsuzsa, Selényi Etelka, Hegedűs Ági, Felföldi László, Pénzes János, Csisztai Andor.
0: Pont, és a főiskola végzése után, ha jól emlékszel, Debrecenbe került.
1: Ők kitelepítettek.
0: Hová?
1: Okányba. Mert a papámnál laktam, és ugye őt, mint kapitalistát kitelepített. Aztán kiderült, hogy nem is, mint kapitalistát, a lakás kellett. Lakás, ugye, mert amire engem visszahozatott a Major Tamás, mert az ő vizsgálódásával játszottam volna a címszerep, ez az Úrhatnám polgárt, de ezt már nem tudtam eljátszani, mert 10 nap alatt römér előtt vittek el. Akkor rögtön behívta a katonának, ez úgy ki volt számítva.
0: Márkus László, mint katona, ez engem érdekelne.
1: Nagyon érdekes volt nekem
0: érdekes
1: is.
0: Érdekes, igen.
1: Elájultam első nap rögtön, úgyhogy rögtön az irodára kerültem. Mondtam, hogy a színészi képességemet felhasználom.
0: Arra, nem is érettségiztél, hogy került irodára?
1: Irodára?
0: Igen.
1: Hát ezt én is
0: kérdezem. Írni tudtál azért.
1: Írni azért tudta, de az volt az Isten, amikor a táborparancsnok gyors elkezdett nekem diktálni, írnokként kerültem. És én nem tudtam gyors írni. És elkezdtem írni, és aztán ő azt mondta, olvassam vissza, mondom, nem tudom, mert egy szót írtam le, mert olyan gyorsan diktált, az maga nem tud gyorsít. Mondom, nem, az hogy kerül ide? Mondom, hát én nem tudom, engem ide osztottak. Bár ez annyit röhögött, hogy a végén. A egész katonaság 7 hétig tartott, nem volt semmi. Utána kerültem be Debrecenbe.
0: Ki volt ott az igazgató Debrecenben?
1: Téri Árpád. Téri csodálatos Árpád. Igazgató, csodálatos színház.
0: Kikkel játszottál együtt Debrecenben?
1: Zente Ferenc, Kautsky József, Békés Rita, Simor Erzsi, Sós Imre, Latinovics, Andázi Margit, Görbe János, Sós Imrét mondtam már?
0: Igen.
1: A Mensáros Lacit nem
0: Mensáros, mondtam. Mensáros, éppen akartam mondani.
1: Ja, a Mensáros Lacit nem mondtam, ott a Hamlet.
0: Igen. És te játszottad Claudiust, az én jegyzeteim.
1: Igen,
0: nem
1: igen,
0: csalnak,
1: az volt az első. Az egy nagy mérföldkő volt a pályámon, mert...
0: Hogy lehetett ilyen fiatalon eljátszani?
1: Mert azt mondta a Téri, hogy ő pedig megmutatja, hogy ez a feminin, kövér, táncos komikus, ami én voltam ott, de most ő megmutatja, hogy igazán tehetséges vagyok, és el fogom játszani a Claudiust. Hát én elájultam, én meghaltam, én úgy féltem, hogy az nem... Szóval eljátszottam, de annyira, hogy még aztán Pesten is eljátszottam. A Gábor Miki mellett még 112 előadást, még 20.
0: Laci, maradjunk még egy kicsit Debrecenben, ez egy hősi korszak volt. Miket játszottál Debrecenben? A Claudius már tudjuk,
1: hát
0: ugye?
1: Hát azt elmondani nem lehet. Még balettet is táncoltam, mindent csináltam. Balettet úgy, már azt mondtam, hogy ki akarom azt is próbálni, hogy az milyen balettet, hát egy ilyen táncjáték volt. Utána mindig hordágyon vitte ki, mert azt hiszem elájulok, nem tudtam, hogy ez ilyen fárasztó dolog. Minden, operettet, minden.
0: Hány 100 előadást teljesítettél egy évben Debrecenben?
1: Hát volt olyan, hogy 260-280 volt, úgyhogy 300, ez borzalmas.
0: Semmiben nem fáradtál ki, mert neked ez volt az életed.
1: Imád. Hát semmi mással nem lehetett foglalkozni. Akkor nem voltak olyan idők, hogy az ember mással foglalkozni. Jobb volt akkor ebben foglalkozni.
0: És akkor jól tudom-e, hogy 1957-ben kerültél át a Madách Színházhoz. Ez hogy történt? Valaki meglátott?
1: Nem, az úgy volt, hogy akkor írtó rumlis volt, mert úgy, hogy a Várkonyi megkapja a Madách Színházat. És akkor a Várkonyi üzent a Vámos által, hogy engem szeretne. De akkor a Várkonyi került a Vígszínház élére, és a Téri, aki a Debrecen igazgatója volt, ő került a Madáshoz, és automatikusan vitt a Mensárost, engem és az Andázi Manikát.
0: Igen. És akkor a Madácsban rögtön ugyanígy főszerepet kezdtél játszani,
1: nem.
0: Alulról kezdted, megint
1: alulról, és a debreceni ellenségem rettentő boldogok voltak, hogy első szerepem a Lakály volt a Királyasszony lovagjába. Ők nem tudták, hogy ez egy isteni szerep.
0: Nagyon jó szerep. Darvas Ivánnal a főszerepet, Tolnai Klári, Darvas
1: Márkus. Igen, és az első szezonban a nagy feladatom a Nyaralók volt, amit Ádám Otto rendezett, a Gorki ott.
0: Kérlek szépen, jegyzeteim szerint a Szuszlovot játszottad a Nyaralókban.
1: Akkor igen. Először, és hát az egy borzasztó nagy esemény volt az életemben, és egy csodálatos darab, csodálatos szerep és csodálatos szereposztás. Hát nekem ugye az, hogy Tolnai Klárival, Gábor Miklós, Gregus Zoltán, ezekkel lettem egy színpadon, még ma is néha úgy megijedek, ugye, amikor én a Tolnai Klárival meg a Dajka Margittal játszhatom együtt, ez valahogy bennem maradt. Mert gyerekkoromban ezekre úgy nem sértődnem, hogy azt mondom gyerekkorom, mert hát a Margit az második anyámnak tekinti magát, de tényleg szóval ezek, hogy ezekkel én együtt lehettem színpadon, és lehetek színpadon, még ma se hiszem el. Ez most nem hazugság.
0: Én nagyon jól tudom, hogy nem hazugság, hát ez maga a csoda. Laci, te nagyon azonos vagy a mesterségeddel, hivatásoddal. Kik voltak azok a kortársak, akikkel együtt nőttél fel? Vagy voltak-e egyáltalán kortársaid?
1: Hát nézd, én bekerültem a Madách Színházba egy olyan társulatba, amitől elszédültem, amikor oda kerültem. Hát 57-ben, hát ott nem is tudom felsorolni, a Mezei Máriától, a Gregusig, a Ladányitól, a Tolnai Klárig, a Lázár Mári, szóval egy olyan társaság volt, akiknek a filmjeit 6-szor megnéztem gyerekkoromban, és én ezekkel együtt voltam, szóval nekem ez egy olyan szédület volt.
0: És hogyan fogadtak ők ezek a mesterek?
1: Bűvályosan, tüneményesen.
0: Szóval rögtön része lett.
1: Rögtön, és ez volt az, ami még több gátlást oltott belém. Tudjuk az, hogy valaki így fogadnak valakit, akkor az felelősséggel jár. Szóval nekem nem lehet rossz lenni. Hát mai napig is folyton ez van, ez az én bánatom, és erről kellene leszoknom, erről a folytonos, hogy mondta az orvosaim, hogy mondják, hogy folyton bepörgök nagyon, szóval túl dimenzionálom ezeket a dolgokat egy kicsit.
0: Lehet a színészetet túldimenzionálni?
1: Hát nézd, nem tudom, nézd, a Fösvényi például az volt, azt hiszem, az életem függ tőle. Abba betegedtem bele. Azt hittem, hogy ha a Fösvényben rossz leszek, akkor összeomlik a világ, és én nem leszek többé színész.
0: Hát
1: most zakszor, hogy lett volna egy rossz Fösvény.
0: Nem
1: lett volna semmi baj belőle.
0: Nem.
1: Attól
0: nem.
1: Én még Márkus László vagyok még akkor.
0: Igen, de egy Márkus László, aki rossz Fösvényt játszik, az nem a Márkus László.
1: Hát ez a baj, hogy ez mindig van
0: benne. Ez a jó.
1: Már most is reszketek a következő szerepemtől, pedig már játszottam.
0: Ez a következő szerep, ez csak zárójelben jegyezzük meg, hogy micsoda.
1: A játék a kastélyban. Lehet, hogy mire ez az adás megye már lement, és de már játszottam.
0: Játék a kastélyban, az Molnár Ferenc. Én nem tudok számolni, de ha összeszámoltam és jól számoltam, 4 vagy 5 Molnár Ferencet játszottam.
1: Többet.
0: Van valami személyes viszonyod? Az 1-2-3 számomra talán a legfelejthetetlenebb volt, amikor a gyárosként ott csodálatosan manipuláltad a világot.
1: Én nagyon szerettem még a Hattyút, az volt az, majdnem a kedvencem, de mindig Molnár nagyon szerettem.
0: Igazságos a világ, hogy Molnár talán nem tartják olyan nagy írónak, inkább színpadi mesterek, ez egy tévedés?
1: Hát színpadi mesternek fantasztikus. Szóval annak olyan, hogy hát emlékszem, a Marcel Ásár, amikor itt volt, azt mondta, hogy őt tekinti mesterének.
0: Sokan.
1: Még majd ezt mi szégyeljük, nem tudom, miért. Magyarországon, aztán még halálában.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra, de ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta, és zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok, és már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint, a héjon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodása május, ikrásodik a veszteség, de ne félj, báróvájus, meg vagy már, mint a lomb, az ég sormintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre, lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége, és ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellibb bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobozok,

akár ha már a szárnyait, bár épp e meghányottatástól félek kicsit. De csitt. Papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen, zízú, rától, s a megtaszít a mélyvasút sikonga kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, a mókás nyalka bambit, tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább a hát cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. A legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén, teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasut a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala, megfúlunk, kiveszik itt torkunkból, bereped a sírástól, kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupa luk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetelet cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebbenzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelvhúsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha, ó. Ó, stora halszíjból viszi haza mátkáját, nyaka, füle, véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora, ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botorog a túltükrén, stova, ó. Ó, lika hálóból kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyorgó

Eped a burkából, hova-hova Morgenstern, hova, hó. A csorba kert. A kertből vers lett, s még a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, s nem éj a semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle, hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy átsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmányt belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm védük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért, s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakósdi kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágja, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egészét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne. Telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle. A többiét még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába. A telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé. A kölcsönt vette kölcsön. Hát jobb, ha mindent szépen visszavisz. S egy cédulát ír, gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakok a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán, a körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymással föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvig ér a száj. A beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, ott van a vers az asztalán.
kívül nincs mit mondani. Parte cédula. Pákulic István emlékére. Emléke nyelvíz, verssorok kátrányi szívpor illata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula. Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve. Áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghúzatban. A fotelekből kilóg az idő áthúzatlan. Talajt akartam írni címnek. Alomaföldi felrőg, fel sínautók és sönkutyák. Valami hahófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról, ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha. Délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, por, valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék, poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlag a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve föl le. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öreg asszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihekarambol kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott kádé, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év, vagy 50 áll a versben, s hogy bármi álljon Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz és mezítláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi. S naná, hogy 40, bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. S ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg, a szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben,
Minden zajról tudott, hogy mit jelent. Három sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt tép haza, s még átsorognál a föld s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzajért, hogy oka van bár, s ez van céljaképpen, mégis mi végre, s mi értelme van, és más ilyesmi. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted, még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt, egyszerre fölsohajtasz és visszafekszel, majd megint előről, ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná, kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, naná. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, naná, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolány idéz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös? A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhetnék ki kalpagot. Eszterházi Péternek. He, a fán körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, té, mely átaranylik rajtunk, általunk, e, míg meghalunk, r, majd egyre többször hallgatunk belénk, há, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, á, a múlt, amit már mind kizsebelénk, zé, reánk tehénk, y, s míg halk konyakkal futtatott teánk, P, tükrén az égből bámulunk le ránk, E, hogy ott ülünk, D, hogy sívó porcukorral eltelünk, E, s a lomhafelhők elszállnak velünk, R, mint könnyű fánk.
Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli Dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkasrétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirén barbi villanyhirdetések, e rakpart szerte izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán, ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz. A rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok. Mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok? A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén. A rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy parti képes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélsepret sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már, ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a melkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elmemész, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára,
rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose. Szembogara ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör. A látványt rakja össze más, a szél söpörje föl. A rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík és rókaszáj. Kis őszi rádióvers Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éterem. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, s a kegyelem ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi. Rágja fehér botját, a tollat. Húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen. 39, az néha szinte 70. Egy szonettet talán megír. Teli az ősz vizes szonettel. Egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel. Irokéz. Űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyerskodta még, morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz, a sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat és némi toll, nem én írom, de távirat. Kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvégek, Trágyalé. Hedvig napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vad sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé. Csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény, s a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tünde sája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája. Engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág. A kaffád gróf és bárók főzetik, kepednek ott a nadrák és zekék.
merre szíván a hús vad gőzeit sikolytoznak a szobaőzikék. A pisszoárban bazdű, vadkanuk, bár slitszükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig, nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet Istenem e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol, az birkamód miért engedelmekeg, hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hulahopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahopp csak éji éneke, pikkelyzetén a küllők, fis biciklik merő hideg vér, oxigén zene. Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszabba, hol pontosan, mert némán énekel, itt élned hal. Teremőröm, sziasztok ájhám, propán és bután börög, s ott gubbad bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziasztok közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Holdas kisolló. Látományimra semmi ok, falam vad, tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig, a szurtos őszmély papírok alól a lélek nyírka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, cisszen éles, holdas kisollóm, úgy bírok csak ó, nedih meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Lám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék, ősz, nyirok. A hattyú és a szó. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a Szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, mely tán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odó, mely régtől tart lakót, s
nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány. Harisnyabarna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken. A vaddohányok, vad kisasszonyok eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ágtövén, szép sejmük délrel eldidergetik, és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót, halkan szétteszik, és megint előről. Így jár mind a hány, a vaddohány. Gázolaj. Hedvig napján erős dohányzom, kátrány magamban gubbadok, s csak elnyelem, ki nem bocsájtom, mint bányattó a csillagot. Szegény szívem, nyirokba gázol, vak hogy nyirokba, s bármi ez, legmélyemül nem is hiányzol, és nem foghatlak semmihez. De ha az égnek kutya nő, hol hajdan ágak volt, ere az éjidőn a rekkenő hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgyse szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Sötét likán rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím. A Hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim, Mondshine azt meg nem perzseli, körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi, vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom. Az asztalkán fajanszban még gőzölök az égbolt. Egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét, míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzol. Hisz csak neked, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakad zakom zsebébe a forró őszi holdat. Bevarja éjszakára. Tejút. Öt égtáj sarka gyúl ki épp a tankok tompa homlokán, mikor a restiből kilép egy kisgyerek. Loncsos medvék a síneken, a békeharcnak menni kell, talpából dől a gázolaj, hernyúja bőg. Az üllő esti táj fölé a holtsarló és kalapát csordítja fáján és vasán rőt tej fölét. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel,
habzó éggel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, s szárnya van, lóbálja varjú Vilmoson, kis Bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, róló zörög, a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Passzáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol, Ruscsovnak úsznia. Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerékgyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillagmiriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó Sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör, csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult Pink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány. A ráza vasbak büszkén rázza vissza, és élvez még a traktorista lány. Mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar, hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál, karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali blahát, s leéljek itt. Rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágy a tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kotta rácsot részek dallamok. Rutingli Tang, egy zenemasinista, protkói gályafüstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfalkont rázgat neki. Szép Pink Mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít, és piszkosul kapar, és így tovább, a szív elszorulásig. Taknyába fúl itt minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik és a fáslik, és ez így lesz már, míg meg nem halsz, öreg. Notesz. József Attila öregkori versei, Firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notesz Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen.
Az illatos teából száll a gőz. Szegény J.A. most hátulról előz. Roszog, törik, ha kaparok, csak áll és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű vérbarom. Farom, öklelet, mi lehúzza karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi esten nagyon öreg a teste. Egyszer kilestem, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már minek? Többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat hisz, enni, inni, azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép véres édesanyámnak.

szanatóriumban szépen lakom. Gondolom, hogy jó legyek. Körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát. Kucsin hozzák a vacsorát. Kisnénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat. S úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetőt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ma még az elvtárs, bár a trágár, mégse erősebb a pártnál. Eretter ügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, nem écses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sokk! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai. Közöl, s kihez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és míg a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Imád végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Itt az örök rend, keserű mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény kínain. Hajlong és ökrend, saját át hull ki a. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? S ez mindannyiunk ügye, a nyugalom. Azt mondta dr. Rámpai, nem fog velem ordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, mint pöfögő zsuzsi vonat falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagon világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdánov allé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál,
még nyúlt kabátban sétámat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem, felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl, jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, beszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fuldokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg és szürke bőre, nyilván budánul, lombok közt gugol, s nincs gondja nőre, kinyújtja érdes, dallamos, a sváb egyik, a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát. Hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként molyból és gyapjúból van a testem, ágyékomban a vágy csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a molylepkék, ha kinyílik az ajtó, s remegős tejbedaráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát. Hát van riadalma szegénynek, oda óvakodik mellém, Csécsi szalonna az arca, lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak, téli kabátok. Ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán, jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyenkor a kosztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznószeme bámul. Mától nem ér el az összes rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű, már megértem szépen. Belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanállal leszek, nem villával késsel, mint vérmedve,
akit rágnak a molyok. A vénségemre megkomolyodok, odahagyom csupán, de nem vetem le. Nézzetek loncsos régi szvetteremre, szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznon fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurokmezőben tarka rét. Tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs, a hűlt helyén a tárcsalomb elforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kei és Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár versírással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalom tudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond

pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kejés Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki postatisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer, talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, és kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól, és kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát és uzsonnát tettek. Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és három pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszúrta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondhatom, fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kejés Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ez úton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab vers másolat küldemény. Ah, mely homály borul a lankatáj, láng fallosával szerte kaszabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Miáltal nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A séta nékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látott Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy. Hazudhatok, de csókom nem hazug, azt vágyak acél öntödéje öntötte súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz, két kokillám.

ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontolja semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja, s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne. Oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, bőre lépte a bőrkemény, kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyékmű emléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke. A léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyegverstamból, daktilikus sorok, hexameter. Surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékes a téli vasárnap. Ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hexameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról-sorra merőleg fűzi a húrba a textust, táncol a téli szövőszék, dünnyög a hárfa kabátban. Bent a meter áll, s piperézett, mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín bent a meterből, mind a közép fele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél, szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét, és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva, zsinórzat. Azt hiszi, ver maga át, látom a sánta kutyát, hánya a hót, nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje hamincs, néz be szobámba kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen bucsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán. No, az úzdai disztihonokkal fűteni télen a padló drága mulatság. Forralt bornak aszút a balont töltsak fazekába. Lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adóneusz. Felleg az égen, tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégen. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa, büszke adótiszt,
Egy kutyas rófra jár kell a lába, gágog a jégen, tromplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap hangulatába. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt. Úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt akár lovatlan és kocsitlan féderek. Befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve latt rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil, a didvan és dereg, és mind megfagyunk. Hat jambikus triméterek a menny alatt, puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter. 6:20. Sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át, 6:20. Mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét? Fáradt vagyok, de zsákolók fáradnak így el. Este van, 6:20. A téli ég már tinta hal, s a vér alá futásukat lomhán viselve mind a 8 szenes tevék terpezben állnak. Szájukon borosta nől, nem csillagok, de színaranyként 8 sugára fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka 8-as. A satnya hóban sós perec, világol árva húgyuk. Anakreoni hetes, hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba, a csonka vers meg itt áll, a 3 is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján, akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod, se súly, se terjedelme, letörli majd az asztal. Anakreoni 8-as. Hol az ősz a tiszta égkék, belehult az űrbe végkép, ami régi kékje volt csak, szmogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím Anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek, ma napestig állt a szél, és kutya hulla szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre, lomhasz mok szállt. Jambikus szeptenárius, a hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz, tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj. A licht, a hóf, a gangok, a hold az udvar négyszögén éjfélre átevickél, fehér, akár az egyszer egy, a négyzet Málevicsnél. Jambikus oktonárius, akár ha régi levlapon a kása szürke oktogonsa volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka, hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna szál. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokája holdpuhán dereng, lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon nyújt szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin, 6 lábú vers, adzsib kutyák liegnek így, 6 gázolaj titán, 6 nyelve lángal ég, a szót felől az út, akár a szót felé, titá, titá, titán, a téli éjszakán benzinkutak tanyát, egy tántó
személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül Petuskinunk. A rángatás titán eltűritek? Vonat sosem cibálat úgy a sors, ahogy cibál. A Komszomolszka könnye rángatósditól lébe szétkurul. Titán, titán, titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj. Na és mi van, ha hét a láb, elúszni épp elég, a talp alá a gondolát fel van szerelve rég, Velence híres útja itt te púpozott kanál, magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl, s ha épp elég a nonsalansz, repülsz, akár a nyíl. Nibelungizált Alexandrin. De mára itt bevégzem. De Nibelungi nyers, már fáradtnak se érzem, és már a vers se vers. Amit megjambizáltam, megjambizáltam más. De furcsa forma számtan, csak abszolválatás. Igyekvő szurrogátum, tán annak is sekély. Most kattan át a dátum. Lefekszem, téli éj, hanvába hull a hold is. De ez csak ráadás. Löncsölő kislány. Négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügytapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy oly Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölelj magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, s míg fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg csonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani. Hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány, tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme, mintha az Isten nézne rajta, nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja a bárd, a kés, a tél, a balta, a tarka pongyolács magát, még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

0: Mies ei suta.
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

tutti lo stadio. A következő hanganyag nem tudjuk, kire milyen hatással van, és nem tudjuk, hogy van, lenne hozzá korhatár, de ez itt a figyelmeztetés. Jó szórakozást!

délután hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások, az árulás kerülget. Megyek hozzá, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják is, futótűzként terjed a hír. Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcára. Jó, hogy a zsarukat ki nem hívták. Ha kilövöm a szemét, irány a dutyi. Igazság néni dörzsöli markát. Nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele? Valahogy kiprovokál még egy rovót, és akkor repülök. Csavargó börtöntöltelék lesz belőlem. A társadalom kivet magából. Kukába túrok. Ja, Istenem. Minek is nőttem meg. Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon. Nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam én, hogy ottan ücsörög, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni. És jó, egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát ordít, ha lelövik szemből. Még a troli is megállt. Az egész suri kint lógott az ablakban. Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába, a bűvésznek, aki a Kálmán utcában sétáltatja palota pincsiét. Régi vágású úr vonalba jusszal, a kezemet figyeljék, mondja mindig a tévében, mert csalok. Lecsúz liszta a lignin pexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják. Még jó? Majd egyből sírva kell fakadni. Könnyek között fuldokolva el sem tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik. Nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang? Már megint mit műveltél? Hadd halljam. Ne bőgj itt nekem. Feltáplált a könyv kocsonyával? A válasz újabb zokogó roham teljes beleéléssel. Oda fúrom magam. Kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző azapát teremtését. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején. Hetekig tartó kripta hangulat. Nem is az a baj, hanem a verés. Amikor vernek és rángasz, és azonnal meghalni. Mi ez ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon? És ez a várakozás. Na. De most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett ennek a bizonyos kontyos fehér népnek órákon keresztül szorongva várakoznia, mielőtt fejbe lőttem? Egy pillanat már túl is volt rajta. Vége a munkának, fájront. Inkább lőjenek belém. Mennyivel jobb lenne? Lelőttem egy titkárnőt? Egy titkárnő, lőjön le engemet. Szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párbaj. Nem tudnak ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni, aztán meg csodálkozik. Gyorsan leápolták. Mehetett haza. Szerintem ő is a csúzlit választaná. Mondjuk megkérdik reggel, hogy bottal verjék meg, vagy pörköljenek oda neki csúzlival. Mit választ? Na ugye? Rodolfo pincséje hangosan nyűszített, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Ha a konyhba küldöm a szöget, nincs semmi. Tám még most is gépel, apámnak nem kell aláírnia, és még divatdiktátor is lehet belőlem. A belvár csajok stilizált úszöggel hajukban flangálnak az MK-nél, és Mari Zsuzsa új számát dúdolják. Csacsi fiú, szöget ütöttél a fejembe. Apám aláírásában a kezdő betű fél oldal. Több helyen átszaggatja a papírt. Ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám G-jével, más szemmel néz rá. Ez az ember még sokra viszi. Aláírás hamisítás szóba sem jöhet. Évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért, a G-jért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, vesse papírra a nevét, a nevünket.
Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és svédcsavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint. És egyszer csak ott áll megint ez a különös vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a gére, amit én írok, amit nekem kell írni, ám mégis az, extatikus, földön túli, isteni változatban. A lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzent, a név fölös maradékát. Így vett tört a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Ülök a padom, próbálgatom a lábamat. El kéne indulni. A test termet börtöne. Senki sincs a téren. Frici hazament, meg ezt úgy se lehet elmondani, ezt a szörnyű, sötét súlyt a gyomorszájba. A rácsos személygyűjtőbe köpöm a rágómat, kiesik alul. Lelőttem a kontyos macát. De minek is lőttem le? Egyszer tudnék normálisan viselkedni. Eposa bácsi a sarkon botjára görbülve bagózik. Nem szabadna neki. Öreg lokomotív zihálva kapkodja a levegőt. Leparkol egy kék Moszkvics, C-s rendszám, saját kocsi. Kenderesi őrnagy túlórázott. Eltávolít a motorháztetőről egy láthatatlan foltot, oda van a tragacsért. Mennyivel jobb lenne gördülő jármű helyett gördülő utca. Kenderesi őrnagy vacsora után néphadsereg újságot olvas. Bácsi néni, a Balaton utcai tömbház felügyelője, viszont nők lapját, az orvos válaszol. Bácsi-bácsi kórházban rendetlenkedik a szíve. Jön a Bütyök, még csak ez hiányzott, Ocella barátja, egyházban laknak. Ocella egyik nyáron váratlanul borostás hústoronnyák amaszodott, hogy félkézzel odavághatott volna bárkit a falhoz. De a hagyományos hatalmi leosztás dríje erősebbnek bizonyult a természetes erőviszonyoknál, és a banda vezérek kedves szórakozásává vált, hogy a fejjel magasabb bizonpacsirtát orfricskákkal és kicsi mérges pofonokkal inzultálva tanulmányozták a fortyogó, de kitörni képtelen indulatokat. Aztán megbukott. Új osztályában napok alatt hivatásos terminátorrá, élet és halál urává nőtte ki magát, és egyre hűvösebben köszönt, ha találkoztunk. Bütyök helyből szaltót ugrik. Neki is van mire óberkodni. Oda jön, megáll, néz, kér egy Bélást elsőjéig. Nincs. Momentán nincs. Volt, de... Pofa be! Ide a dohányt! Azt kéne mondani, hogy szűjjek, vagy szarjak, és pofát csak neked van, meg a lónak, meg a hozzád hasonlónak. Nincs nálam pénz, nyögöm, és felállok, hogy mennem kell. Hazudsz, szemét zsidó, büdös ruszki, rohadt náci. Nem merem mondani, hogy az mind te vagy, de én mi vagyok. Elnyerte az összes pénzem a Herendi kártyában. Kérdeznek, ha nem hiszed. Hát, ha a Herendi nevétől berezel. Rizsa, mondja, és kupán vág. Nincs értelme szívózni. Arcomat a sóderba nyomja, kokikkal szórakoztat, nem is ver, csak megkínosz kicsit. Ki lehet bírni? Jó bevezető az esti botozáshoz. Istenem, minek is nőttem meg? A tér helyén álló iskolát 44-ben lőszerraktárnak használták a németek. Ha a lőszerraktár nem robban föl, nem lenne tér, nem tudná Bütyök a földbe nyomogatni az arcomat. Nem lenne Leposa bácsi, nem lennének sakkozók, nem lenne a Lukacs szemetes, amiből minden szemét kiesik. Ocella a bokrok mögül figyel. A trófosztott uralkodók agyakba döngölt tehetetlensége. Bütyök búcsúzóul a táskámba rúg, cipőfűzője háromszor körbe van tekerve a bokáján. Holnapra meglegyen, mert Laposra verlek, mint a maceszt. Befordulnak a sarkon. Ocella lehajol, felvesz egy parázsló dekket a földről. Elmélyült figyelemmel megszívja. Köpenyem a földön pacallá gyűrve. Utánuk szólok, úgysem hallják. Itt vagyok, ragyogók, mint a fekete szurok. Leposa bácsi átbattyog a pénzjegy nyomdához. Az előző csőzt Oncs Jánosnak hívták. Fémsípja volt, és ha tacsra ment a labda, hegyes botját beledöfte. Kurafé kiáltotta, belegacsoltál csámpás lábaddal a veteménybe. Hazavonszolódom. Sötét a lakás.
Régiton kéne lenniük, mi ez? Eltelik egy óra, semmi. Megpróbálok elmélyedni a leckében, a magyar nép zivataros századaiból. Lehúzom a pulóverem, szikrázik belül az akril hajamon. Eltűntek. Bánatukban elbújdostak. Lehet, hogy már is egy népírtó tömeggyilkos vagyok. Egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani. Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit sem érdekel. A kontyos meg otthon hever felszántott pofával. Boldogan. Hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúzlimat elkobozta a Joli néni. Az önvédelmit meg még régebben az igazság néni. A Vera nénit hívjuk igazság néninek. Fejes vonalzóval veri a gyerekanyagot. De például itt van ez a légvédelmi szuper csúzli könyökvasból befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel. Ettől a rendőrló is megborul. A Lignimpexes igazgatóbácsit hátulról nyakszírtem. Vagy a másik titkárnőt, a hidrogénfejűt a kénysárga olasz kardigánban. Likvidálni az egész Lignimpexet. Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak. Kigyúltak, semmi. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. A legtöbb gondot a pecséttel is rendelkező banda okozza. Némaságot fogadnak. Ha valaki szót emel a viselkedésük ellen, leköpik, a folyosói tablón a tanárok képét bekenik takonnyal. Mikor a kis gyulai szabadfoglalkozás alatt elalszik a kirándulóbuszban, adott jelre elgázosítják. Tudnak hegyeset, öblöset, tarajosat, nyiszogóst, hosszúkásat, tömöret, szókimondót, észbontót. Esküszöm, hogy véremet és életemet, ha kell, a bandáért áldozom. Sem erő, sem fortély meg nem tántorít. Sem pénz, sem ígéret meg nem győz. A banda feladásáról szót nem ejtek és nem hallgatok. Magamat élve meg nem adom. A banda védelmekor és mindenkor, amíg a banda létezik, alávetem magam és akaratomat a közös elhatározásnak és feljebb valóim parancsolatának. Halálfejes pecsét, dátum, halálírások. Banda vezér, alvezér, kém, trombitás, beszerző. Büfögni, fingani, tócsát köpni. Aki ebben jó, bátran nézhet a jövőbe. Persze, kérdés. A díszes társaság most itt áll a tanári előtt lehorgasztott fejjel, hátratett kézzel, ítéletre várva. A jobb szélen Lemúr Miki hamuszürkén láthatatlanul. Megkérdőjelezték az osztályzat jogosságát. Elégették az ellenőrzőiket. Kozma néni a lépcsőfordulóban sertepertél. Az igazgatói kar tühötten tanácskozik odabent. Kicsapás, rovó, osztályfőnöki intő. Ez az a folyosó, ahová Maglódi Vera felkúszott a korlátja vesztett lépcsőn, hogy összeszedje az iratokat. De a tanári szoba szekrényeit kifosztva találta. A tornateremben három katona hevert és egy fekete ló. A német 22. SS lovas hadosztály istálónak használta az épületet, a naplókkal fűtöttek. Maglódi Vera bekukkantott a varró műhelybe, ahol az iskolai szünpercekben az ifjúsági Vöröskereszt kisgárda tagjai érmelegítőt kötöttek a fronton harcoló katonáknak. Elkezdett a lovon gondolkodni. Mi lenne, ha visszajönne délután a bácsi úrral? Bácsi úr a vice a házban. Áldogált a ló mellett. Penészes kenyérhéjat rákcsált. Később férjhez megy a tornatanárhoz, aki faképnél hagyja terhesen 56-ban. Fia születik, Danika. Apja, Maglódi Pityu bácsi egyedül él a farkasdűlői tanyán. Még nem jön a nagy árvíz. Az ostrom kezdetekor, mikor a tanítás félbeszakadt, a fontosabb iratokat levitték a pincébe. 46 tavaszán a Budapesten végigsöprő orkán leszakítja a megmaradt tetőrészt a Kálmán utcai szárnyon. Szülők hordják a törmeléket, adogatják a palát, keverik a maltert. A hiányzó összegek hitelezésére a tanári testület tagjai lekötik havi fizetésüket. 56-ban egyes apukák szülői értekezleten követelik az orosz nyelvoktatás eltörlését és a vallásoktatás visszaállítását. Sugalmazójuk és szószólójuk a tornatanár.
57-ben az úttörő csapat vezetését Akszaméti Gyuláné vállalja el. A 65-ös korszerűsítés során lecserélik a vaskályhákat. 68. Hírcsúzli, iskola rádió. Vasárnap délelőtti művész matinék. 100 év alatt 60 ezer gyerek végez az iskolában, kivéve Besnyő Károlyt, akit roncsoló toroklop támad meg a nagyválság évében, vagy Benkó Gyuszit, aki elalszik a gumimatracon. Maglódi Vera odament a lóhoz. A ló csontkeményre volt fagyva. Az egyik halott katona tágra merett szemmel nézte, hogy egy cseréppel megkocogtatja a ló farát. A három SS egymás mellett hevert a bordás falnál. Maglódi Vera fiatal szervezete nem volt hozzászokva, hogy nem eszik húst. Halottat, látott eleget. Mégis kezdte magát kényelmetlenül érezni. Valami nem stimmel. Egy ló, három ember. A hideg kenyér beleragadt a fogába. Majd délután visszajön a bácsi úrral. Magácska, meg én, ami egyszer... Csak ne súdosna hülyeségeket a fülébe. Előbb tudatosult benne, hogy kétszer is felbukva, benszakadt sikollyal rángó torkában menekül kifelé a romos teremből, mint a rémület oka, vagyis az, hogy a bordásfal melletti SS felül, bal lábbal belerúg a társába, és bugyborékolni kezd. Valaki betörte a lány WC ajtaját. Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, nyugodt, száraz, szintelen hangon közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Takarékra állította a fülemet, elcsavart fülemnél fogva a levegőbe emelt, fejes vonalzóval ütlegelt és összerugdosott. Le voltam nyűgözve. Ezzel a fajtával eddig nem találkoztam. Bokái köré tekerettem szívósan, metszőfogamat süppedékeny lábikrájába mélyeztettem, kalimpált, magával rántott a Magyarország hegy és vízrajzi térképét, és a rettenetes háta hatalmasat puffadt a szertár linóleum padlóján. Szuszogva, nyögve, átkozódva megpróbált felállni, de a hasába fejeltem, megint sikerült kibillentenem egyensúlyából, és bőgő halálordítás közepette az iskola udvarra zuhan, ha köpenyének öve nem csavarodik rá a radiátor fogantyújára. Lengett Vera néni az uzmarás délelőttben, mint egy túlélett karácsonyfadísz. A polcon gyufás doboz, a címkén sisakos figura menekül. Lengő teher alá ne állj. Kép aktuális. Mi lenne, ha felgyújtanám a Vera nénit? Ha az ünnepi hangulat fokozása végett, átképezném fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és úgy bemérte a fejemet, hogy hasmán csúsztam a polcok alá. Világos beszéd. Nem szeret a Vera néni. Nagy tésztás arc, billegő ülep, Vera néni. Valaha ő is pinduri és illatos csecsemő volt. Gőgicsélt, édesdeden szopiszta anyukája melléből a tejet. Fölálltam. Leporoltam a köpenyem, és megesküdtem, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót. Különben számolhatok azzal, és ezt ő azonnal is határozottan meg is ígérte, hogy Fodor korpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta. Megvetek és gyűlölök mindent, ami gyerekszerű. Apám megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelyiségben így, így nélkül minősíthetetlenül viselkedtem, de lehetőleg szorítkozzam a lényegre. Tehát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelyiségben, mert ugye az időtájt éppenséggel külön tornaórai foglalkozáson vettem részt a B épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta zabosan, ő zabos szokott lenni. Anyu viszont Pipa. Vigyázz, Pipa vagyok, kihúzod a gyufát. Váddal és sűrű, könnyel teli tekintetemet rászegeztem, számat konokul összeszorítottam, mint akit égbe kiáltó igazságtalanság fenyeget. A sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám beírta a Vera néni intője alá, hogy az egész ajtóbetörési históriából egy árva szót sem hisz, és most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába, és rendet csinál, de akkor a Vera néninek szorul a kapca.
Ha egy munkát befejezett, na, felőlem a fáklyás menet. Ha valamit hülyeségnek nyilvánított, öreganyát térde kalácsa. Vagy, és közben térdig jártunk a harangozásban. Anyu viszont így mondja mókásan. Értem, uram, értem, csak fel nem foghatom. A sistergő G betű az aláírásban. Igazi hatemeletes szemtelenség. Lehazugozta az apu az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad. Gazságnéni, erre egy a picsába. Jól tartotta magát az igazságnéni. A fogai közé szorult lucskos káposzta maradványt döfölte ideges nyelve hegyével. De a génél megrodjant. A papírszaggató. Nukleáris kébetűnél szemei nagyot jojóztak. Aputól mindenki fél. Sajnos én is. Az Asztóriánál aluljárót építenek. Egy óriási terem a föld alatt. Félelmetes. Karéban áll a 6. A. Klári néni magyarázza, hogyan készül az aluljáró, fővárosunk büszkesége. Félmeztelen aszfaltozó kilöttyinti a fémtalicskából a gőzölgő fekete masszát. Kátránypaknival szétkeni. Az aszfalt pormentessé teszi az utat, hogy ne ragadjon kosz és szemét az olajos porba. Egy nagy darab bajuszos férfi a kátrányfőzőgépet kezeli. Én vagyok az, stipistop. Az aluljáró szép. Azon kívül megkönnyíti a közlekedést. Egyre több a jármű. Billenősi fa, törpe fiat, Messerschmitt kabinroller. A Messerschmitt kabinroller 3 darab rozsdás lavúr összedrótozva. Megkérdezzük a múzeum kávéház előtt ücsörgő cipőtisztító bácsit, sarokvédő kapható? Az üveg visszaváltás mintájára dugó visszaváltással is foglalkozik. A parafadugókból lúttabb betétet présel. Teddyber bundás nő ocelot utánzatú kalapban fal mellé húzódva óvatosan megemeli kabátja szegélyét, hogy felszaladt-e a harisnyája. Kirakat üveghez hajol, zsebkendővel letörli szája széléről a rúst, aztán oda vonaglik egy csillogó-villogó moszkvicshoz. Kurva ez vagy színésznő? Megsorozzuk. Pif, puf, le vagy lőve, ne hadonász! Egy férfi a zebrán műbőrben, jobb, mint a lóden, nem házik át. Megkapja ő is a magáét. Megnyugaszlak, kisöreg, ordítja, kitaposom a hurkádat. A Kálvin téren a két felől jövő frissen festett zebracsíkok egy nagy Y-ban találkoznak. A vörös lámpát lóbáló villamosváltó kezelő lányokat is halomra lőjük. Tolbuhin körút fogjuk egymás kezét, nehogy elvesszünk. Asszonyok borsót pucolnak a Dunaparti lépcsőn, fejükön esőkalap PVC fóliából házilag. Egy beszkárt kabátos férfi hálóval fogja össze a galambokat. Lottózók egy láda körül, maltertól kemény munkáskabátok követ tesznek a szelvényre, hogy ne vigye el a szél. Felbuszozunk a várba, madártávlatból is megszemléljük hazánk fővárosát. Szalonnát sütnek a munkások ebédszünetben a Szent Háromság téren. Kapnak ők is a hátukba egy sorozatot. Marad néhány sértetlen patron a papírcsíkban. Kitéped, nyállal ráragasztod a pisztoly kakasára, az még egy-két lövés. Kire legjobb lőni? Fémfogú portás, ízületes néni az STK váróban, jeges ember csöpögő fehér hasábbal a vállán. Lelopni a madaras emblémát a Skoda Feliciáról. Korszerű busz megálló, gömb telefonok. Sült gesztenyét árul a ferdeszájú hadirokkant, vas szitát ráz a parás fölött. Vigyázz, megég a kezed, vízhólyag. Gesztenyesütő néni háromszögletű staniszliba méri a gesztenyét. Kerek kis kemencéjében pattog a tűz. Nyáron virágot árul maszek alapon. Zöld fémszekrényén vízzel teli vödrökben áll a friss virág. Hiába gebeszkedsz, nem éred el. Tülhálós és habanyag csipketáskákat lóbálnak a nőcik. A szegényebbek karján viszkós szivacsal lemosható fröccsöntött szatyor. Német gyártmányú alumínium kasznis automata sorok a troli megállóban. A boltok bezárása után is lehet vásárolni. 2x2 forint, kijön az isler vagy az arckrém, plusz 50 fillér a visszajáró. A pereces kocsia, vitrínben a perecek. Alul lelakatolható szekrény, gyerekkocsi kerekeken gurul.
A presszó homlokzatán neonmaci fej, neonbuborékok, bent a falon hatalmas barna kávészemek röpülnek. A cukor egy fehér anyag, ami a kávénak rossz ízt ad, ha elfelejtik beletenni. A söridény idei újdonsága a sörkosár. Gasztrofol alumínium tálcás készétel generálszavtal, polisztirol hidegtál polietilkanállal, biofilizált csirkemell. Kóstoló a Coca-Cola hűsítőitalból, gépi tarhonya, jaffa fagyi. Öntudatos vendég nem ad borravalót. Az apró pénzt kilöttyinti patkótárcájából, és akkurátosan kiszámolja. Bedobod a pénzt a gépbe, forgatja a slágert. Elit nagyáruház, kész ruha minden időben. Az nem anorák, mondja Klári néni, így a jampecok beszélnek, hanem szélblúz. Sárga csíkos műplüs puff, telefonasztalkához. Menjünk még el a Népstadionba, nem vagyunk fáradtak. Tegnap volt válogatott meccs az NDK ellen, kijutottunk a VB-re. A hatalmas teknőben 70 000 kiabálták a húj-húj hajrát. Színes szoknyás asszonyok nagy fonott kosarakba gyűjtik a szemetet. A szögletzászlót elvitték, a hálót leszerelték. Mégis minden fiúnak ugyanaz jut eszébe. A gyep közepén állva, nemzeti színmezben elénekelni a himnuszt, aztán nyomni 3 dugót a szovjet válogatott kapusának, Jasinnak. Jasin az első kapus a világon, aki aktívan részt vesz a védelem munkájában, becsúszva szerel a 16-oson, hangosan irányítja a hátvédsort, mint a sakkban a támadó király. Később Lenin-rendet kap, és levágják a lábát. Lemur Miki Guns N' Roses koncerten lép először a Népstadion gyepére. Zuhog az eső, másnapra mindent elfelejt. A futballkapukat ez alkalomból a Népstadion szorgos munkásai tövestül kicsavarják, és a lelátók alatti raktárba rejtik. Axl Rose, a Guns N' Roses énekese azt nyilatkozza, csalódott, mert a Duna nem kék, hanem szürke. Viszont állandóan esik az eső. A magyar nők bajuszosak, a férfiak is. Lemur Miki pedig atomrészegen érkezett a koncertre. Ide többé be nem teszi a lábát. Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú. Lemur Miki. Lemur Mikinek egyetlen tanárt sem sikerül megszeretnie Erzsi néni után, aki írni tanítja elsőben. Erzsi nénibe súlyosan belezúg. A továbbiakban senki sem állja ki az összehasonlítás próbáját. Jól tanul, de fél a tanároktól. Mindenkitől fél. Talán mert, hogy láthatatlan, és állandóan rálépnek a lábára. Lemur Mikinek mindig kijön a példa. Nekem is kijön általában, de neki mindig. Nem tudok tőle megszabadulni. Hetes vagyok. Kirázom az ablakon a tábla törlőrongyot, és ő ott áll mellettem, és ő is rázza. Lehozom az állványos térképet a földrajzszertárból, és ő feltartott billegő mutatója figyelmeztet, hogy nem szabad letekerni, míg nem jön a tanár. Vagy a lengőkarú csontvázat cipelem a folyosón, és ő a csontváz. A táblára felírja helyettem az óraszámot, dátumot és a címet, a reciprok érték. A költői hitvallás. Ha kitűzök valami értelmetlen baromságot a fali újságra, hogy idegesítsem, szó nélkül leveszi. Ha úgy törlöm le a táblát vizes szivacsal, hogy a szünet végére kiütközzenek a csíkok, szomorúan csóválja láthatatlan fejecskéjét. Vagy belebújik a Navratilba, és akkor ő a Navratil. Vagy belebújik a Tausz Jutkába, és akkor ő a Tausz Jutka. És szerelmes leveleket küldözget. A tanárok hiába iparkodtak, nem sikerült meggyújtaniuk lelkében a szemérmes szimpátia lángocskáját. Tudta ő, hogy tanárt utálni kommersz, és nincs benne semmi kreatív. Mégis többnyire az első órán felismerni vélte bennük a gügyögő inkvizítort, az idegbeteg hisztérikát, vagy a hígvelejű farizeust. A tanárokkal való bármilyen civil jellegű kapcsolatfelvétel a lealacsonyodás nyilvános beismerése, megbocsáthatatlan morális engedmény. Lepaktálni a legősibb, a legundorítóbb ellenséggel.
mintha egy pszichopata tömeggyilkost egy emberevő szörnyeteget fel lehetne menteni azért, mert két mészárlás között kedélyesen rápipál, barátságosan hunyorog, szóba elegyedik leendő áldozataival, és arcátlanul diáknyelvi fordulatokat kever velejéig hazug beszédébe. A tudásvágy és rivalizálás valaha harcias öröme, előbb az unalom, majd a kiszolgáltatott tehetetlenség, végül a formátlan bosszú vágy érzésévé sötétedett. Nem jön már ki mindig a példa, és Erzsi néni, aki egy pici és illatos anyóka álom és emlékhatárán szemére lobbantja, hogy az írás a pocsék, szabálytalan, ferde. Tartalom kettes, helyesírás kettes, külalak kettes. Lehorgasztott fej. Mit lehet erre válaszolni? Anyu megjön a bevásárlásból. Leszakad a karom, mondja. Nagyon pipa, a maszek csal, szűken méri a málnát. Pult alatti kuncsaftkör. Észreveszi, hogy kifolyt a víz. Nem megmondtam százszor, hogy ne hagyj nyitva a csapot. Egyik füleden be, a másikon ki? Átok apád megint a szakiba. A szaki a szakszervezeti klub a Honvéd utca sarkán. Csak megittunk egy kis fröccsöt a srácokkal, mondja apám. Lukas duma. Kitalálhatna valami mást is. A faterum. A fatyom. Lehet, hogy csak én látom tökéletesnek. Leküldenek zsírért. Hazafelé lukat fúrok nyelvvel a zsírtéglába. Majd valamit hantázok, megtámadott egy lódarázs. Te, Isten átka, ne is lássalak, a sírba kergetsz. A zsírba? Mit beszélsz? Na, majd adok én neked, várj csak. Megkapom a lelki masszást, a lelki fröccsöt. Beszélnek a fejemmel. Világos? Vili? Vilinger? Te, süket ágyugolyó, mondja apám, mikor megtudja, hogy megsarcoltam a zsírt. Apu. Engem tényleg megtámadott egy lódarázs, vagyis nem engem, hanem a zsírt. Ne hülyülj, te gyerek, mondja pityókásan, mert úgy maradsz. Nagymama ilyenkor feddőleg így szól, haszontalan portéka, vagy kutyafejű tatár, majd mit mondtam. Nagyapa viszont szépen magyaráz. Ládd, de kisunokám. Ha gurítok, azaz hazudok valami átlátszót, nagymama minden tudón. Ravasz kabók vagy te, hékás-békás. Nagypapa pedig költő ilyen. Ezt te csak álmodtad harmatos hajnalon. Evésnél máshogy kell viselkedni. Hogy ülsz az asztalnál? Nincs pancsolás, virigykelés, egyél, mert még azt hiszik, éheztetünk. Teri néni vasárnap nálunk ebédel a kis Gusztival. Inkább meg sem szólalok, de aztán a kaja közepén, a nagy csendben egyszer csak azt mondja a szájam. Teri néni, nem szeretlek, ronda az arcod. Anyám asztal alatti sípcsot rúgásra jelzi, szedjem össze magam, mert nagy baj lesz. Úgy beszélnek a Teri néni előtt, hogy ne fáradj, édesem. Isteni ez a leveske. Belefőztem szívem, lelkem, no meg a grízgaluskát is. Amíg apu kimegy a spájzba erős paprikáért, elcapcerálom a májat a levesből. Majomka, kávéba mártott kockacukor. Kiesik a számból, fújt fel a tudományod, mondja anyám. Ebéd után. Játszatok szépen. És akkor játszani kéne a kis Gusztival. Rossz korszakban van. Lenyalja a sótartó tetejét. Eltömődnek a lukak. Néha minket is bevesznek a kanasztába. Figyelni kell, mi ment ki. Egyedül maradok a szobában Teri nénivel. Nagy ravaszul megkérdi. Anyut vagy aput szereted jobban? Moher pulóverben van sínadrággal. És hogy udvarolok-e már? Ez utóbbi arcátlan kérdést már a szüleim előtt teszi fel. Anyám szomorkás mosolya egyrészt a szeretetéről és a tapintatáról biztosít. A Teri néninek szóló másik része viszont valami olyasmit mond, hogy ez már sajnos egy langaléta kamasz, aki egyelőre szégyellős ahhoz, hogy udvaroljon. De közben, igen, néz rá, Teri néni, ez már nem az én aranyos mókuskám, mutyulgóm, kis prücsköm, hanem egy lakli kölyök, aki meglátod nem sokára elárul engem, elhagy és elfelejt. Lányok után fog koslatni, kisírhatom utána mind a két szememet. Fényes hurex köntösének ráncait simogatja.
Fogalma sincs arról, hogy én már lányokat verek szerelem miatt. Még nem vertem meg a Tauszt, de nem kell sok. Oroszon elfogta levelét a Feri bácsi, hogy menjünk délután pátert noszterezni a bíróságra. Lesült a bőr a pofámról. Teri néni távozási szándékának első bejelentését senki sem veszi komolyan. Ő maga sem. Elkezdődik az az újabb és újabb lendületet vevő, majd újból és újból megtorpanó, képtelen színjáték és húzavona, hogy menjen-e, mehet-e már, vagy még maradjon egy kicsit. Mikor aztán arcára csirízesedett hálamosollyal beájul a lift szekrénybe, és becsukódik a bejárati ajtónk is, ahol másfél óráig áldogáltak, nem tudván elválni egymástól, nem találva a megfelelő pillanatot, hogy semmiképp ne legyen sértődés, ne maradjon valami kicsike fullánk, mikor végre tehát magunkra maradunk, ami orcánkról is leolvad a mesterkélt grimasz. Némán és elgyötörten takarítunk. Na, de legalább lekvitteltük a múltkori meghívást. Ma én mosogatok? Nem, a Váci püspök. Ennyi csetres? Hogy van ez elmosogatva? Csak úgy csí-csú nagyjából. Anyu megnyalja az ujját, hozzáérinti a vasaló aljához. Felsziszen. Zsírt ken rá, de mintha csak azért, hogy újból szóba hozza a zsírlopási ügyet. Még hogy lódarázs. Másodszor ellenőrzi a tányérokat. Na, fogjuk rá. Elenged játszani. De nem sokára fürdés. A 8 órási nagyfilmre ágyban a helyem. Elalvás előtt mesél. Azt szavalja, hogy hosszú nyakú csetneki Sántalovát csetleti. Reggel megkérdezi, mit álmodtam. Hogy nem hazudok-e, mert az álmokat is ő küldi. Oda bújok hízelegve. Mie vagy anyának kincse, violája? A liftes álom, hogy nem áll meg a lift a 6. megy ki a fényre, és meghalok. Néha azt mondja, nem szeretlek, és otthagy. Akkor vérnyákolok, ő meg vacillál, hogy megbocsásson-e. Ha eltévedünk az utcán, itt kalizolunk a semmiben, vagy megvagyunk, mint kutya a kútban. Egy ideig bármit kérek, még be sem fejezem,

Leültem a téren a padra. Nem mozgultam. Nem azt bánom, hogy lelőttem a nőt. Lelőnék én bárkit, hanem hogy bottal fognak ütni. A zöld virágtartó karóval. Úristen, most már biztos, hogy nem megyek haza. A botot én találtam a szomszédházban, bácsinéni virágai mellett. Apám elhűlve nézi, forgatja, talán azt bizonygatom ezzel a kétes értékű felajánlással, hogy mostantól jó leszek? Vagy valami mazohisztikus gyönyör? A kíváncsiság és a rettenthetetlen bátorság? Sanda jó szándékom és jó hiszeműségem hamiskás jelzése? A föltétlen bizalomé, mely titkos módon kifejezi fölényemet? Vállat von, fölteszi a szekrényre, a hegye kilátszik. Valami összeomlik benne. Mégsem lesz ennek jó vége. Behúzott nyakkal megyek el alatta. Egyszer ez rettenetesen el fogja találni a bőrt a fenekemen. Múlt héten láttuk az egri csillagokat, ünnepi vetítés. Én vagyok a félszemű jumurdzsák, haverom, a frici seprűnyére tekert iskolaköpennyel rohamoz. Az egri nők a tanári asztalban barikádozzák el magukat. Frici egyszerű janicsár, de nagyon tud rohamozni. Az egri nők forró szurkot löttyintenek az ostromlók nyakába. Én is köpennyel döfölök, sikongatnak.

Lesz Jutka a legelszántabb nő. Hozzám vágja az uzsonna tálcát. Lófarka miatt inkább a török ármádiában lenne a helye. Az asztal alá hemperedünk, Pukamella kezemben. Jézusom, ezt direkt csinálja. Francba. Hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem. Csillagokat látok, egri csillagok. A csillagok között apám áll az ajtóba. Köpenyem újja hosszában végighasadt, és egyetlen egy meglazult gomb fityeg rajta elől. Kézen fog, megyünk haza, rosszat sejtek. Anyu túlórázik. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Most megtudom, hol lakik az Úristen. Beterel a fürdőszobába, onnan nem hallatszik. Ne, édesapa, ne! Soha többet, könyörgöm. Mit mondtam? Jó lesz, jaj, csak most az egyszer ne. Azt mondtam, hogy leveszed a nadrágot, igen? Az érzékek megdermednek, még nem fáj. Nem sikolt, az pedig már megtörtént. Hallod a bot csattanását. Itt a vég, és nem is tudsz kiabálni. Csak fuldokolva tekereksz a kezei között. Erős keze van, nagyot üt, suhog a pálca. Duzzogó, sötét magányban elképzelni az édes bosszút, a meghalást. Úgy kell nektek, áruló Júdások. Fogom magam, meghalok. Mindenki sír. Újból és újból felidézem a fürdőszobai vérfürdőt. Ez a hála és a köszönet. Így akartok emelt fejű, boldog, öntudatos ifjúságot nevelni? Most aztán kimutatta a foga fehérjét. Ráfújik a könny a leckére. Neki miért lehet megverni a kisebbet? Elzárkózó konokság, fehéren izzó gyűlölet. Ez most már mindig így lesz. Galamb száll az ablakba. Ha bosszúból béke galambá változnék. Tavaly a Navratil hangulatlámpának öltözött a jelmezbálon. Egy hétig készítették a szülei, és mi tudtuk, hogy benne van a hangulatlámpában a Navratil, de csak gurult le a lépcsőn, mint Szent Gellért, mikor a fasiszták lelőtték a hegyről egy hordóban. Négy kézláb állok a szoba közepén, féloldalt hajtott fejemet szaggatott mozgással tekergetem, számból hegyes csőrt formálok, mikor benyit apám. A homlokomat ráncolva visszaülök az asztalhoz, nem fogok ezzel az emberrel itt pajtáskodni. Hallom, ahogy vihog odakint. Hiába erőltetem, már nem akarok meghalni. Elfogy a svung. Jó lesz mindent visszakapni. Oda bújni. Megbocsátom. Egy könyvben olvasom. Rám zúdult a rémület. Végem van. Jaj, veszékelni kezdtem, és rögtön bepisáltam. Apám megijedt. Zavartan csodálkozott. Leeresztette a csundit, és motyogva elfordult tőlem. Én besompolyogtam a házba. Aztán, mikor meg akar simogatni, arcom elé kaptam a kezem. Ezen most ő fakadt sírva. A verés nem volt jó, de jó emlékezni az apai kézre. Csundi. A legfájdalmasabb a barátok vagy a lányok szeme láttára kapott verés. Elfelejtek időre hazamenni, mert fagyiban focizunk. És a hosszabbítás közepén, mikor legöldöklőbb a küzdelem, feltűnik anyám virágmintás konyhai kötényben a 16-osnál, és lekever egy frászt. A meccs félbeszakad, vagy 50 gyerek plusz lepos a bácsi nézi résztvevőn, hogy könnyeimet nyeldekelve szaporázom hazafelé. Kézmosás után stikában kilesek az ablakon. Cakót választották be helyettem. Ehhez aztán nincs mit hozzáfűzni. Jóság és szófogadás a felnőtt szívós rögeszméje. Különben eltángál. A szülőkön kívül lehet félni a rendőrtől, a kéményseprőtől, a zsákos cigánytól, a rossz gyerekek nyelvét levágó Jézuskától és a fodrásztól. Apám magához húz,
hajfürtömet ujja köré csavarja. Úgy nézel ki, fiam, mint az ősember, aki most jött le a fáról, nyomás a Figaróhoz, meg vagyok értve? Kezembe nyomja a pénzt, de felnyiratott hátul rendesen, mert ellenőrzöm. Piros héjú szárító búrák alatt ülnek a nők, elrongyolódott nőklapjában tallózgatnak. A himlőhelyes fodrász lopva figyeli, hogy arcokat vágok a tükörben, és mikor a pajeszt igazítja, leereszti csillogó szerszámát. Ne rángatózz, kis haver, mert legyisszantom a fülcimpádat. 3.60 úgy veszi el a pénzt, hogy rám sem néz, elhaló köszönésemre válaszul hajbókoló megvetéssel, némán kitessékkel. A szokásos dumák a suliban, fűnyíróval álmodtál, forró vizet a kopaszra, stb. Az előszobai tükörnél gyakorlom, hogy tényleg rezege a fejem. Elalvás előtt kerge ábrándozásba merülök, arra vágyom szívem minden melegével, hogy a hajam a szemembe lóg, befedi oldalt a fülemet, már a vállamat verdesi, a hátam közepéig ér, mintha végül teljesen bele tudnék bújni ebbe a meleg és barna gyolcsba, amit a fejbőre budjant ki magából. Az első hosszúhajú hippi a téren. Eljött a mi időnk, a Figarónak befellegzett, bezárhatja a boltot, és ne rángatózz, kis haver, mert lekapom a himlőhelyes fejecskédet láncfűrésszel. Megint benyit apám. Görcsösen szólítom a piros-kék írót. Segít. Nagy megtiszteltetés. Megbánta? Hely, ez az apu is néha. Na mindegy. Aztán meg milyen gyerekesen lelkendezik a tízszebb lény. Ősszel hisztérikus jelenet az iskola kapuban. Az újdonsült elsős a mamája biztonságot jelentő meleg kezébe kapaszkodik, csak bámul fölfelé könyörgő tekintettel, hogy ne, csak most az egyszer ne, holnap már lehet, csak ma még ne. És a szülő legkisebb mozdulatára, ami az útnak indítás szándékaként értelmezhető, a döngicsélés észvesztő sikítozásba csapát. Hörögve beleharap a mama kosztüm szoknyájába, hogy a fogával is belecsimpaszkodjon, hogy semmiképp ne lehessen leszakítani, leválasztani arról, ami oly megbízhatóan az övé volt eddig, ami az otthont és az egész világ szeretetteli belakhatóságát jelentette, és ami, illetve aki, e pillanatban így gyalázatos, visszataszító árulásra vetemedett, hogy őt erőszakkal erre a borzalmas, pokolbéli helyre vezette, ahol csikorog a kréta a táblán, és a felsős fiúk seklit hordanak az övtartóban. És itt is akarja hagyni egy egész napra, kiszolgáltatva a legrafináltabb kínzásoknak és megaláztatásoknak, ami azért is elviselhetetlen, mivel alja színjátékká hitelteleníti a szülő minden eddigi és jövőbeli csókját, ölelését, becéző szavait. Eltelik néhány hónap, és ugyanez a kislurkó fontoskodva meséli a haverjának, hogy SMK, anyu SMK tag lett, szülői munkaközösség, és nagy büszkeség dagasztja Keblét, mire a másik, aki szeptemberben szintén telelucskolt a záporozó könnyeivel az iskola kapuját, azzal vág vissza, hogy az ő papája viszont az apák szertárfejlesztő munkaközösségének, az ASEMU-nak az elnöke, Bibibi. A nyolcadikos őrsvezetőt biztos, ami biztos, mamának hívja, Kati mama, de már megszokta a csikorgó krétát és a bajaszos etenikeseket. Tudja, hogy ha hóna alatt feladatlapokkal tanfelügyelő jön az iskolába, a tanárok viselkedése megváltozik. Mesterkélten deklamálnak, szigorúbbak vagy éppen kedvesebbek lesznek, még az Erzsi néni is, pedig ő annyira aranyos. Megszokta a követelményi rendszert, és hogy időnként elterjed a rémhír az elektromos feleltetőgépről. Megadóan gyakorolja az osztályvigyázt, megtanulja a közlekedési szabályokat, tapsi és a villanyrendőr. Megszokta a 15-ös busz oldalán a feliratot, zsebkendőbe köhög, tüsszencs. Tudja, hogy a zsebkendő közepébe kell fújni az orrot, és nem erősen, mert akkor vérzik. Aztán összehajtogatni, nem gyűrni, úgy vissza a zsebbe, minden nap tisztát hozni, nem kölcsön adni, és hímezze rá az anyu monogramot. És megszokja az úgynevezett szezonbetegségeket, a hongkongi A-vírust és a kórházban azt a szörnyű feliratot is, traumatológia.
Beletörődik, sőt, megszereti, hogy holnap Kisdobosban kell jönni. Április 4, a kopott mackót is ünneplőbe öltöztetjük. Hogy ma gyerekek, a kanyarú járványt fogjuk gyakorolni. Hogy előszúrt kártyalemez kivarrása. Megvan a számtanod? Meg, de szerintem rosszul állítottam fel a példát, válaszolja haverja, és gyakorlottan összedugják fejüket. Már azt is tudja, hogy a Kun Ági vitt sorsjegyért megmutatja, van neki, de mije van neki? Ki kíváncsi rá? A Serei Katinak viszont be lehet látni. Kitágult a bugyja és guggol. Pina. A Serei elsős. Olyan, mint egy óvodás. Az ilyennel nem áll szóba az ember. Ötödikes szemmel még a negyedikes is nevetséges, félkész lény. Köszönj szépen a bácsinak! Megkérdezi papája búcsúzkodás közben, mit hozza Karl Marxstadtból. Mindent, és egy búgócsigát. Képtelenségnek tűnik, hogy nemrég még ő is ilyen pislákuló öntudatú kis klapec volt. Ezzel egy időben viszont a jelenlegi hatodikosok mítikus életű óriásokként homályosítják el a látóhatárt, titkos beavatottként élik a nagyok és erősek életét. Mellettük ő, guruló porszem ötödikes csak abban reménykedhet, hogy egyszer majd isteni adományképpen ő is nagy, erős és mindenható, azaz hatodikos lesz. Átépítik az iskolát. Állványok és meszes vödrök között botorkál. Majd az egész suli átköltözik a Kossuth Zsuzsába, ahonnan akasztófára látni a bíróság tetején. Vajon ott akasztanak a tetőn, vagy lent a pincében? Kőszegi szerint sehol sem akasztanak, mert az anyja ügyvéd, bejáratos a bíróságra, hanem egy orvos eltöri a nyakcsigolyát, és lent a pincében. Az ítéletet ma hajnalban végrehajtották. Ő meg reggel 8-ra jön. Bioz, gyakosz, föci. Lehet, hogy hajnalban még ott lengett a gyerekgyilkos Selmeci az énekterem ablaka előtt. A kékfényben Szabó László megkéri, mutassa meg, hogy csinálta. Darabosan mozog, nyomkodja a rendőrségi bábút, nem megy neki bilincsben a szatírkodás. Vásod Ferkó. Hazafelé az Zrínyi nyomda előtt kidobott ólomlapok fordított betűkkel nem lehet elolvasni. De el lehet olvasni. Csak tükörben kell nézni. Igazság néni nem szereti a gyerekeket. Másmilyen világban szeretne élni, mert Igazság néni nem egy kifejezetten kedves kommunista néni. Úgy kiváglak, édesfiam, hogy a taknyodon csúszol hazáig. Danikával, a fiával sem kivételezik, retiküllel vágja szájba a Honvéd utcai buszmegállóban. Danika keveset beszélt, sőt, igazából egyáltalán nem beszélt, és mivel nem beszélt, azt sem igen vette észre, ha ő hozzá beszéltek. Most a mamája, mintha kérdezett volna valamit a külön számtan befizetés tárgykörében, de figyelmét maradéktalanul lekötötte az az újszerű tervezésű, színes csíkos tikitaki, ami a trafik kirakatába pompázott. Még sose tikitakizott, de szeretett volna tikitakizni. Ekkor csapta szájon, ide figyelsz, ha hozzád beszélek, a rettenetes anyai retikül. Fricivel és Petyával bandázunk a környéken. Szombat délután, üres utcák, a sarkon rendőrök farkaskutyával. Átmenjünk a Balassi térre, ahol a zombaiék fociznak minden délután, és utána a Szalaiban vesznek habos fagyit 1,50-ért. De nincs ott senki, tök üres a tér. Belóg a szürke ég a házak közé. Petyának leesik a tantusz. Faterja este befogta a szert. Én is szoktam, bejön a kis vosztokomon, és bejátszották, ahogy 10 éve Dunapentelén lelövik az oroszok a magyarokat. Gondolom, elsősorban a gonosz ellenforradal már burzsoá kapitalista magyarokat. Egy Wartburgnak rosszul van becsukva az ajtaja. A kesztyűtartóban csomagfecske. El lehetne csórni. De a parlament kapui mögül őrök figyelnek, és bármikor felbukkanhat egy rendőrjárőr farkaskutyával. Átvágunk a Jászaira. Alig látni civilt az utcán, azok is sietnek haza. Ma aztán nincs korzózás. Miénk a város? Mi lenne, ha átvillamosoznánk Budára?
Tekergetném a fokantyút, a Duna fölött kötelékben repülnek a gonosz magyarok lelkei, bekapcsoljuk a ringlispilt a hűvösvölgyben, légpuskával lövöldözünk. Elállt az eső. Snúrozunk az elhagyott játszótéren a nedves homokban. Nedves homoknál teljesen más a méta. Nem csúszik a pénz. Vagy egyenesen a vonalra dobsz, vagy a gurítós technika, ez utóbbit meghagyjuk az amatőröknek. Mennyire ez a készültség? A nép ellenségei miatt, válaszolja apám. A Vera néni a napköziben népellenség? A Vera néni a napköziben valószínűleg nem kifejezetten népellenség, mondja, bár talán nem is éppen népbarát. Szerintem sem népbarát. Például, ahogy a fülemet takarékra állította a lány WC miatt. De miért marad otthon a nép, ha övé a hatalom? Azért marad otthon, mert nem teszi ki magát provokációnak. Provokáció. Szép, félelmetes kifejezés. Mi az a provokáció, édesapa? Vera néni kövér, bajuszos, és gyűlöl mindent, ami gyerekszerű, de valahogy mégse az a tipikus provokátor. Hőbörgő ellenforradal már, az a nyilasterot csőcselék, Mengele, akiről apu szok mesélni. Kicsit olyan, mintha nem is tudna államot dönteni, népet provokálni, sőt nem is akarna, megelégszik gyerekkínzással, nincsenek magasabb rendű ambíciói. Különben is, ha az apu leharcolta a Vera nénit, akkor a nép mitől rinyál? Nem értem a népet ebből a szempontból. Nem akarok nép lenni. A másik, amit nem értek, de nem merem megkérdezni, hogy a rendőrök, hogy az miért van, hogy azok mindenképpen jó fejek, közben meg mindenki retteg tőlük. Szeresd a rendőrt, szeressed, imádd a rendőrke bácsikat. És miért mondhatta a bácsi múltkor a pénzügyőrre, hogy spenótbakter? Neki szabad? Ő is ellenség? Vagy csak nem barát? Vagy a spenótbakter az ellenség? Lehet, hogy azért vágta kupán a Danikát az igazságnéni, mert íme kijöttek a Honvéd utcai buszmegállóba népet provokálni, de a nép otthon maradt, a Danika meg csak azt a rohadt tikit, akit nézi a kirakatban. Most otthon ülnek a konyhában, főtt krumplit mártogatnak sült zsírba, és igazságnéni elmeséli Danikának, milyen lesz, ha a papa megjön Kanadából és visszaállítja a karvajtőkét. Danika zsírevés és karvajtőke közben is arról ábrándozik, hogy egyszer olyan tikitakia lesz, mint senki másnak, és letikitakizza az egész iskolát. Éjjel-nappal, megállás nélkül, rendületlenül tikitakizni fog. Úgy indul iskolába, hogy maga előtt tartja színes, csíkos, kelepelő tikitakiát, és már messziről mindenki tudni fogja, hogy közeledik Danika, a tikitaki király. Úgy fog tanulni, és fogat mosni, és enni, és öltözködni, és a pityu nagyapához menni Újfalura, és megdönt minden világcsúcsot. Állítólag Ausztráliában egy kisfiú 10 órán keresztül tikitakizott. Benne van a Guinnessben. 10 óra, mi az neki? Ő, ha megkapná a tikitakit a Honvéd utcai kirakatból, folyamatosan csak tikitakizna, és fittyet hány arra a rossz indulatú újsághírre, hogy Bács-Kiskun megyében egy tanuló inhüvelygyulladást kapott a tikitakitól, és fittyet hányna a külön számtan befizetésre, meg hogy állítólag egy elszálló tikitaki golyó fültövön csapott egy mozi gépészt a Kistáció utcában, és mentővel szállították be a traumatológiára. Ez őt nem bizonytalanítja el, és nem ingatja meg, és főleg nem tántorítja el. Közben egy hivatalos levél is érkezik az amerikai fehérházból, hogy szeretnék, ha fellépne Nixon elnök beiktatási ceremóniáján a csodálatosan kelepelő, végtelenített tikitakiával. Na! Itt csapott le Danika révült orcájára másodszor a szigorú anyai retikő. Egy hüllő mosoly, precíz és kíméletlen tanárbácsi, akit én annyira, de annyira szeretek, a Jeri betű kiejtésével szórakoztatja a gyerekanyagot. Próbáld Ferenc, orosz tanár. Imádom, na! Penge száj összeszorítva, félig lehúnyt szem, bizony meg kell hagyni, kissé savanyú természetű ember,
mintha mindig tormás fazékba nézne. Szóba sem jöhet a trükk, hogy óra elején a veszőparipájára terelni a szót feleltetés elkerülése céljából, ahogy ő mondja, számon kérés, mert nincsen neki veszőparipája, illetve minden a veszőparipája. Az egész orosz nyelv az ő veszőparipája, terelni szót meg főképpen csak ő terelhet. Ha a feleltetés el is maradna, nem marad el, a következő órán két anyagból kellene felelni. Még rosszabb. Próbált Ferenc lassan kitátja a száját. 30 éve tátja száját kifelé a Feri bácsi. Hatalmas nyál gerenda leng a vértelen ajkak között. A roppant barázdált nyelv, mintha a Gellért hegy akarna becsusszanni a megáradt piszkos szürke Dunába. Eljön a perc, kiszakad a bömbölő végítélet a torok hártyás denevén röptető alagútjából. Jöjjön ki felelni, Lemúr Miklós. Próbált Ferenc orosz tanár egyszer elment Moszkvába. A tranzitváróban minden bátorságát latba vetve szóba elegyedett egy kis kosztümös csini babával. De felszálláskor a légnyomás kiszivárogtatta a tintát a töltőtollából, és hatalmas, undok leleplező pacnit növesztett elől a vajszínű zakóján. Épp a szív fölött. A kínos incidens evidensen elvágta minden további csevej lehetőségét. Csak szorong Feri seremetyevóig. A központban ugyan diszkréten kiutaltak neki egy grúz gyévuskát, oda már kardigánban ment, lám minden azért romlik el, hogy jóra fordulhasson. De az oktatási program csere lehetőségeiről folyó tárgyalások egy Moszkva környéki kisvárosban, Szennyesben folytatódtak, és a Szennyesi Oktatási Központ repi keretéből nem tellett grúz gyévuskára. A Szennyesi lefolyóból pedig a hírhedt Szennyesi muszkabogarak néztek farkas szemet, próbált Ferenc foltozzakós orosz tanárra. Mintha minden csak azért fordulna a rossz után jóra, hogy újból elromolhasson. Ráadásul a mértéktelen vodka fogyasztás következtében anginás görcsök lepik meg, a padlószőnyegen hever összekunkorodva, mellkasát gyömöszöli, na hol? Ugyanott a szív fölött. Percek vannak hátra az órából. A lihegő igyekezett, ahogy a komótosan feltett kérdés után, a kilátásba helyezett aránytalan jutalom reményében, a padból kiesve, inukszakadtából nyújtózkodnak feléje, rimánkodó nyögések hallatszanak, hogy én, engem, Feri bácsi, tanár úr kérem. Próbálják egymást eltakarni. A hátulülők úgy érzik, előrébb húzhatna kicsit. Feri bácsi meg csak járatja rajtuk álmatak tekintetét. A dicsőség öntelt mosolya feszül penge ajkán. És ők most, ebben a drámai pillanatban szeretik a leges-leges legjobban. Már ott görnyedeznek körülötte, imádkozó pózokban. Mint egy óriási, remegő szőlőfürt. Lógnak róla, csüngenek ajkán, a Feri bácsi ajkain. Egyáltalán nem egy rohadt görény a Feri bácsi, kimondta, és két kézzel jelentkeznek, és akkor rámutat a rohadék, dehogy is rohadék, a Sai Emmára. Erre a Sai Emma kapásból mit mond? Egy emberként ordítanak fel, nem, jaj, engem tessék, csak engem, könyörgök! Lögdösödve nyomulnak előre, és ha Feri bácsi, a legszemetebb orosz tanár, akit valaha látta, azért ez túlzás, túl sokat töpreng, hogy kit válasszon, hát rávetik magukat, ízekre szaggatják, és felfalják imádatos gyönyörrel. A tanulói aktivitás. Mészdunarodni zsenszki gyeny. A nőnap hímnemű. Ezen vérzett el a Sai. Nagyon büszke lány. Lötyög a tejbár, mondod, megpróbál pofon vágni, menekülés közben hátra kiáltasz, Emma, szeretlek, de nem ma. Próbált Feri bácsi az óra végén, mikor már mindenki az ebédről ábrándozik, megkérdi az osztályt egy csillagos ötösért. Mi volt a Lunyik egy neve? A Lunyik egy neve. Tényleg. Mi volt a Lunyik egy neve? Nem deregni semmi? Mazányi Margit jelentkezik. Lenin? Na
Navratil Gyuri jelentkezik. Sztálin! A Lunyik egy neve Sztálin volt. Hülye fiam, hülyébb vagy, mint a sok évi átlag. 2 5-öst kap, aki tudja, mi volt a Lunyik egy neve. De aki rosszat mond, annak beírom az egyest. Nem találgatunk. Lemúr Miki agytekervényei hangosan csikorognak. Emlékezni valamire, ami nincs. Pedig még a szökési sebességet is tudja oroszul. De hogy a Lunyik egy neve? 3 5-ös. Tényleg nem akar senki 3 5-öst ebben az osztályban? Csupa hülye gyerek? 3 5-ös? Az 6 forint anyutól, és be van tutizva fél évi jegy. Lemúr Miki szupersebességre kapcsolta a memóriáját, overkill, jönnek a varangyok. A Lunyik egy neve. A Lunyik egy neve. Lehet, hogy a Lunyik egynek nem is volt neve? Ez a válasz. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lunyik egy? 6 forint, az 3 zacskó pesgőpor, utolsó óra kopog a szem az éjségtől. Lenin nem, Sztálin nem, mi lehet még? Moszkva, Volga, Vosztok, esetleg kommunizmus, vagy... Lemúr Miki gyomra hangosan megkordult, vagy... Lucskos káposzta. Lucskos káposzta? A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta? Képtelen koncentrálni. Tanár úr, kérem, megvan? Igen, fiam, hallgatlak. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta. Ráírták az oldalára vörös betűkkel. Meg is folyt a nagy sietségben. Ráírták, hogy Lucskos káposzta. És hús, kilőtték a világűrbe. A kisegítőben fogom végezni, mint a Navratil. Feri bácsi összecsapja a naplót. A nagy álom a 3 zacskó pezsgőporral olyan sebességgel távolodik, ahogy a Lucskos káposzta hagyta el zsűvítve a stratoszférát. Mecsta, mondja megvetően. Az volt a neve a Lunyik egynek. Mecsta. Azaz álom. Köszönés nélkül távozik. Dormán a 7-es elordítja magát. Vstantje! Híres csaták címmel előadássorozatot tartok hónapokon, éveken keresztül. Térképvázlat a táblán, a katonák ruházata, fegyverzete, a csata lefolyása, a csata utáni kötelező kolera járvány és a békekötési ceremóniák, történelmi következmények, jelentőség, stb. Minden csata egy 5-ös Zsóka nénitől, ami otthon 2 forint anyutól, ami a trafikból egy pezsgőpor. A waterlooi csata felvonulási tervét tanulmányozom a zöldre, amién heverészve, és már közben érzem a pezsgőpor elomló málnás ízét, ahogy a szájüregben csiklandósan széthabzik, felpuffad, és ha túl sokat szórsz be egyszerre, kispriccel, orrodon, szádon, füleden, de az is jó. Nem csak pezsgőporra költöm a csatákat. Az austerlici ütközetből tartozást adok meg a herendinek. A világosi fegyverletételt kiegészítem a krími háború vázlatos ismertetésével, és megveszem Tihi Lajost és Komora Imrét a gomfoci csapatomba. Előtte a gorlicai áttörésből Jaffa fagyi lett a Szalainál, a végvári ostromokból tömegbélyeg, a győri futásból piros műanyag csingacskuk, a Honvéd utcai trafikból. A Nándorfehérvári diadal részt vett egy nagy snúrpartiban, és a kirázásnál begurult a kanálisba. A Rigómezei csatát anyám nem fizette ki, mert levertem övcsattal a lámpabúrát. Doberdóból rágógumi lett, Bazoka Joe. A verdöni vérszivattyút is leköltöttem a Marx-téri német automatáknál. A nagy armada pusztulását elvesztettem ultiban. A mohácsi vész beszorult egy padlórésbe, gyufaszállal kellett kipiszkálni. A trafalgári csatából áthajóztam a szigetre a Suttival. Borodino, népek csatája, Csapágy, Mentolos Szipka. Úgy tűnt, hogy az ötösök és bélások kiapadhatatlan forrására leltem. De Zsóka néni egyik szünetben félrehívott, és fáradt hangon, de nagyon kedvesen megkért, hogy akkor most egy picikét hagyjuk abba, pihenjünk. A 2. világháborút már nem engedte.
éppen biciklire kezdtem gyűjteni. Álltam a konyha közepén, kezemben az iperni gáztámadással. Istenem, minek is nőttem meg?

annak a haramia vezérnek, akinek combja rúdmászáskor véresre horzsolódik. Aki a helyvargánéba sorozatosan belesül, egymásba folynak a felhői, hozzávarja a gombot a spulnihoz, annak a haramia vezérnek a sorsa meg van pecsételve. Közlegényei és alattvalói tátott szájjal bámulják lentről, lihegve csimpaszkodik a lakkozott sárga rúdba. A parkettán különféle labdajátékok fehér csíkjainak bonyolult geometriája, amik parkettáztak a tanteremben tartották a tornaórát, elpakolás, átöltözés, gimnasztika a padon, szünetben nagy szellőztetés, mert olyan a szag, mint az oroszlán barlangban. Görcsös rángások, nem jut följebb, és megsejti, hogy immár nem is fog soha többé ennél följebb jutni. Nem. Ez nem lehetséges, hogy így. Mindenki szeme láttára, Jézus, segíts! Csikorgó foggal megpróbál még egyszer felfogni lábbal, és már csúszik is lefelé. Combja süvít a fán, fenékre érkezik durr a kurva életbe. Félrevonszolódik. Produkcióját Tóni Bá értékelésre sem méltatja. Csak odaböki, háromszor húz zászló a bordásfalon. Tausz Jutka a lányok sorából gyengét szánalommal szemérmetlenül bámul. A bíróság falán megjelent egy csúnyán elrajzolt, nyillal átdöfött szív. El Miklós, T. Judit. Nagyon ciki. Tóni Bá Gyulay Mikit szólítja, a banda legutolsó közlegényét. Gyulay Miki, legutolsó közlegény pillanatok alatt fent van a rúd tetején, függeszkedve, háromszor oda-vissza, aztán visszaáll a sorba fegyelmezetten. Lassan tudatosul benne, hogy mit is látott még innen, a bordásfalról lógva, béka perspektívából. A megalázottság végfokaként. Mi az, ami minden beteges képzeletet felülmúl, és a közeledő apokalipszis nyilvánvaló jele? Gyulay Miki, legutolsó közlegényem. Hát már te is fekete szőröket növesztesz? Le sem lehet fokozni. A zászló páros lábemelés bordásfalon függeszkedve. Lapockák összemorzsolódnak, elszakad a karizom. Tóni bácsi már mutogatja az egykezes felsődobást kislabdával, majd következik az a különös gyakorlat, hogy ki tud szögdécselés közben háta mögött tapsolni, közben fejet körözni és csettinteni nyelvével. Futás szerteszéllyel, sípszóra mozdulatlannál merevedni, aki mozog, kiesett. Csimpaszkodik a bordásfalon, lábai ég és föld között kalimpálnak. Az ablakról leolvad a rács, a kiégett lukon betüremkedik a halkan morajló szürke téli ég. Fekete kendőbe burkolt nő kenyérrel a kezében, por és pernye száll, a földön szalmatörek, ürülék, hamu. A nő rákoppint a ló combjára, csalódottan ingatja fejét. A ló, a nő és ő. Igazság néni megfordul, de nem. Nem is ránéz, hanem a földre. És nem is néni, hanem nő. Lány. Igazság lány. Ő leereszti lábát a zászlóból, katonák hevernek a bordásfal előtt, az egyik felkönyököl, Hilfe, mondja csendesen, véres hab csorog a zubbonyra. Mi volt a suliban? Kérdezi anyu elalvás előtt. Be lehet neki látni. Hogy mi? Mi is. Mi volt? Ja, igen. Megtanultam tornaórán a szabadesést. A kajakosok klikje félrevonul a szünetben. Titkos megbeszélés a tegnapi kajakházi rejszoló versenyről, és hogy melyik olimpikonnal kóláztak a büfében. Leereszkedő gőggel bánnak az osztállyal, Lemúr Mikit kerülik, mint a feledésre ítélt múlt eltévedt és zörgő csontú kísértetén. Takács Frici mégis neki meséli el, hogy talált egy hullát a Dunában. Csákjával húzták ki a vízirendőrök. Zöld volt, puffadt és nő.
kába remény ébredt Lemur Viki szívében. Talán nincs még minden veszve. Egy mesztelen nő. Betakarták, zöld, puffadt, és mesztelen bokái kilógtak a rakpart kövére. Frici hangja remeg. Tekintet a távoli semmibe réved. Lemur Viki szemén keresztül. A régi meghitt intimitás. Lám, a végső, zsigeri kérdésekben csak is egymásra számíthatnak. Ő csak Farkas bácsit látta, de Farkas bácsi nyakig be volt gombolva. Mónika hajtotta el a legyet a homlokáról. Reménykedő borzadozással kérlelte Fricit, hogy mesélj el még egyszer, részletekbe menően, milyen is volt pontosan, amit kajakedzés közben kihaláztak a folyóból. És zöld volt a bokája a kövön, de Fricinek nem volt több mondani valója. Hideg távolságtartás, közöny, megvetés. Ha beteg, már nem Frici hozza fel a leckét, vagy csak tanári utasításra, kelletlenül immelámmal, és azonnal lelépne, hogy beszélgetni kelljen. Nem avatja be terveibe, külön utakon jár, ismeretlen nyelven beszél. Nem érteni, hogy min nevet, mitől komorul el, és nem érteni, hogy miért vált számára egyik napról a másikra nem kívánatossá és szégyenletessé a barátságuk. Ha a kajakos klik közelébe kerül, elhallgatnak. Te most minek jöttél ide? Hogy legyen mit kérdezned? Szabályosan zabolnak rá, heccelik és molesztálják. Meglöki az ajtóban a kis Gyulai, és Rárival. Nem látsz a szemedtől? Ők a háttérből árnyékolva kélyesen tanulmányozzák, meddig lehet feszíteni a húrt, mikor fog türelme nadrágjáról lepattanni a gomb, mikor fogja pofán vágni a kis Gyulait, amikor is aztán közös erővel eltángálhatják. Állandóvá válnak az alattomos provokációk. De miért csak őtet muszáj simfolni? Kitalálják, hogy vérszerződés, tudják, hogy nem bírja a vért, de csak jönnek a kis bicskával, és úgy tesznek, mintha a vérszerződés lenne az egyedüli feltétele, hogy visszaszerezze régi tekintélyét. Pohár víz, megmetszett újbegy, esküszöveg, közösen megisszuk, te vagy a király megint. A stílusból ráismer az értelmi szerzőre. Takács Frici a legtehetségesebb az ilyesféle kíméletlen pszichológiai kísérletek kiötlésében, megszervezésében és lebonyolításában. Helyet cserélt a rangsorban a kis Gyulaival. Ő lett ő, és ő elveszett. Te se láss, jöjjön rád a vakulás, morogja magában. Bárcsak soha nem ismert rettenetes kínok között pusztul vele. Kileste Gyulait a WC fordulóban. Gyulai arcán sunyi, gyáva vigyor. Hogy mi azért ugye haverok vagyunk, de ha szívózol, könnyen ráfázhatsz. Megmondalak, nyögte aztán, mikor megértette, hogy a helyzet komoly, és előre nyújtotta karját. Lemur Viki úgy tett, mintha ütni akarna, és combon rúgta. Gyulai némán hevert a földön. Megvárta, hogy a fájdalom elérjen a tudatáig. Aztán bőgni kezdett jó hangosan, hogy így hívjon segítséget, tanárt vagy havert, mindegy. Most a könyvekkel teli bőrtáskával kapott egyet, hogy a feje nagyot koppant hátul a falon. A becsöngetés hangja elnyomta az ordítást. Lemur Miki azt hitte elkésett, de csak azért volt csend az osztályban, mert bejött Kozma néni a farsangot kihirdetni. Még a tanár előtt megérkezett Gyula is, és feltűnő levelezésbe kezdett Fricivel. Sarolta néni a morénákat magyarázta. Frici oldalról méregeti, ő meg az idegességtől eszerősen kalippál a lábával. Óra végi ismétlésnél felszólítják. A moréna az egy ilyen szétterített folyami hordalék. Kicsöngetnek. Ki kell menni a folyosóra. A folyosón az ítélet sötét angyala vár. Úgy hívják. Takács Frigyes. Ötödikben beiratják Kőszegit. Humortalan, magolós, evinens.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és benne Garaci László Pompásan buszozunk című regényét dolgoztuk fel, és folytatjuk a jövő héten, és valószínűleg azután is. További jó tilosozást!

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porosikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Élet nagyságban. Az időnél is vénebben. És olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni. És akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése. És meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búváruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal. égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, és az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szeme előtt, és az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogy ha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbevágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket te miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virágpodgyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain. Ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a sztázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútor darab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáját dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valaterhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallottvix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora,

0: keresztül. A szobában a levegő felfelszik rázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhólyagosodni, szélei felpöndörödtek. A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó. Oktarin és bíborszikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak. Miért olyan nyugtalanok a varázsigék? Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike. Gáldor vállat vont. Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni. 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak. Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkanak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője. Nincs mese, ezt meg kell állítani. Kérek egy önkéntest, mondta határozottan. Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése.
1: Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre, és egy kis ostorra meg egy székre.
0: Azt mondják, a zaj ellentéte a csend. Ez nem igaz. A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pittypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott.
2: A felsőbb pincékbe!
0: Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek. Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia, útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíborférgek

0: eredetileg a padló részét képezték, és az ananás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Galdor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta:
1: azok a csülkek, azok a borzalmas csülkek.
0: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
2: A nagy csarnokba!
0: A lépcsők itt szélesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és aszmatikus ziháló kórust, ami Galdor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon mélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
3: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó prófétákat, ugatta.
4: Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
0: Valami formálódott a tűzgolyóban. Galdor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt, a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a korong. Ebből a szögből Galdor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástrom, csupa vége érhetetlen plüss palota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Galdor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Galdor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Atuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
4: A tetőre!
0: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. azok a varázslók. Akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket. Ami pedig a rovarokat illeti, az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh-patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval. Körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó, többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Gáldor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan, az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. Csipkés ormú tetejéről a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
5: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
2: Aviento Thessalos, repülni fogok! hülli, hozzám lég és sötétség szellemei!
0: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó melvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszáguldva, sápadt fénye, mint egy... Nagyon rendben, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé. A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szédítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csak nem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napóráján. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világ peremét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott. Száraz gallyok recsentek Gáldor háta mögött. Megfordult, és Dömper Ármándot, a rend második emberét pillantotta meg, az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott melvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, s így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmenetelre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Ármánban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Ármánd nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Ármán. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan, lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egész szíve megszakad. Mi volt ez? Kérdezte Gáldor. Ármánd a fülét hegyezte. Azt hiszem, cisz. Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, és erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik Isten egy jókora szívességgel. Valójában az Istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az Istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társ albérlő. Úgy gubbozta a céltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rend szeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon moh borította, és göcsörtök, meg keszek húszal véngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
1: Au! Megérdemelted!
0: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul. Hosszú csönd. Aztán széltoló megszólalt. Ezt te mondtad?
1: Igen.
0: És ezt is?
1: Igen.
0: Ó, széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett. Esetleg véletlenül ne talán tán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
1: Én nem mászkálok valami sokat,
0: felelte a fa. Hát, meglehetősen unalmas élet lehet, vélte széltoló.
1: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
0: válaszolta a fa. széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
1: Senki se közölte velem,
0: mondta a fa.
1: Feltételezem, igen.
0: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni. Isten veled, mondta határozottan.
1: Hé, ne menj el!
0: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át céltoló a bokrokon, majd nekilátott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
1: Unalmas, gondolta.
0: Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni, a cölöpök például állandóan, de nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdei. Hittétele pedig len, imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekert svécé papírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé. Ám széltoró legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jól szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy hű, meg na hát. Valami mozgolódást támadt a levegőben. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy
6: olyan volt, mint egy robbanás, csak hátrafelé, érted?
0: És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámánra. Azaz nem volt arca, de még a gombászat ott a homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megvonta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán ember feletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyargott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálni azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpánán alszik, és étkéül, majd azt szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák, vélte, és makkok, meg bogyók, majd kell... Széltoló! És éme! Szembejöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a másvilágon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben? Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi? Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta, a fák nem tudnak beszélni, csattant fel Széltoló. Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk. De hát hallottad? Széltoló sóhajtott egyet. Hogy de figyelj, kezdte. Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra, tette hozzá egy fa.
5: Igen, na, azokra is, mondta Széltoló. Elhallgatott, és rossz kedvűen meredt az esőbe.
0: Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan. Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugallta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette.
3: Én tudok is mindent! Förmett rá két virágra.
4: Hát akkor ez miféle fa?
0: Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett.
5: Bükk!
0: Válaszolta határozottan.
5: Valójában,
0: kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását.
4: Azok az izék magnak látszanak,
0: jegyezte meg két virág.
5: Nos, igen.
3: Na, ez a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció,
0: magyarázta Széltoló.
3: A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet,
0: tette hozzá nagyvonalúan.
4: Hínye!
0: Füttyentette két virág.
4: És az a bokorot micsoda?
5: Fagyöngy.
4: De hát tövisei vannak, meg piros bogyói.
5: És?
0: Merett rá szigorúan Széltoló. Két virág tört meg elsőnek.
4: Semmi,
0: mondta bekunyászkodva.
4: Biztos félreinformáltak.
5: Biztos.
4: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted lehetőek?
0: Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak, kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni a ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához.
6: Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt az avarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
5: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
4: Miért?
0: Kíváncsiskodott két virág.
4: Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
5: Nem igazán az a baj.
4: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
5: Nem, úgy tűnik a szár oké.
4: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
5: Nem vagyok benne biztos.
4: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
0: Széltoló köhécselt egy kicsit.
5: Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta,
0: mondta boldogtalanul,
5: azok a tuti áruló jelek.
0: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az eső csatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolcszög sarkaiban, összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemi világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkésző attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
7: Né, Laca, facázzon, Máldott Vix, gyötör a csúsz!
0: Gáldor, aki csupán hatásszületet tartott, ellenséges pillantást vetett rá,
5: Jól van, akkor rövidre fogom.
7: Nagyon helyes!
6: Mindnyájan kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
0: A varázslók oldalmást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk, és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni. Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
6: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ask-Ente rituáléját, jelentette ki Galdor drámaian.
0: Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy
4: ne, csak az Ask-Ente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe.
0: A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
8: Jó ötlet, észszerűen hangzik.
6: Vágjunk bele!
0: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Galdor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék, kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült, és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ask-Ente rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontváz kéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
5: Na, mi van?
0: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
5: Buliban voltam,
0: tette hozzá némileg szemrehányóan.
2: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészetjének szólítják kegyelmed, még pedig len,
0: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúllyal. A halál bólint.
5: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
2: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
0: szólt Galdor egy kissé neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
5: Abszolút korrekt.
2: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy pontosan mi is történt ma reggel?
0: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
2: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimroth által, te Kikkel által, és...
5: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghaltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
2: Úgy értem, az oktávóval,
0: vágott közbe Galdor hűvös méltósággal.
5: Az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az oktávó aggódott, nehogy elveszik a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis.
2: Várjunk csak!
0: Vetette közbe Galdor, miközben borostáit sercegtette.
2: Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kicsi, girhes fickó. Az, aki...
5: Amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
0: Galdor összeráncolta a szemöldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az oktávóba.
2: Van valami elképzelésed? Miért?
0: Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
2: Irrp és Karla által kötelezted el, hogy...
5: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
2: Beszélj érthetőbben!
0: Követelte Kréber Mölcs.
2: Kuss!
0: Kiabálta Galdor.
5: Én?
2: Dehogy ő, együgyű vén. Hallottam!
0: Csattant fel Mölcs.
2: A mai fiatalok!
0: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
2: Ide figyelj! Mondta Galdor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
5: Gul, felelte a halál. Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
3: Maradj még!
0: Mondta Galdor kapkodva.
3: Cselliliki és Orizona, és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
5: Ez egy ősi, a csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik. Nem szorul magyarázatra.
0: Ez minden, amit mondani tudsz?
5: Igen.
0: De a disznó lesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
5: Igen.
0: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
4: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
5: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől perem iránt.
0: Mit csinálott?
5: Rettenetesen sajnálja magát.
0: Ó,
5: most már elmehetek.
0: Galdor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést. Hát persze, mondta, kösz szépet, igen. És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni, még gaz árnyakkal sem, udvariasan hozzátette. Remélem, jó a buli. A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta. Kb. Úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
3: Azt mondtam, remélem, jó a buli,
0: emelte meg hangját Galdor.
5: Most még igen,
0: mondta a halál ugyanazon tónusban.
5: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
3: Miért?
5: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az állarcot.
0: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal. Ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint 1-2 ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi feketebise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe, számos csekélyebb varázsige, eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöc létsíkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztal a tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt.
3: felpislantott, amikor Árván belépett.
6: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban, a csuti nagy piramisról, mondta Ármánd.
3: Felkészülten jött. Kihalászott egy babánt a zsebéből.
4: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
3: Ármándot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében.
6: A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között.
3: Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöc létsíkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugalták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá, Ármándra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
8: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
3: a borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
9: Az tvarti nagy templomnak reltiekben bevelkedő történetje.
3: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármán óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák. Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármán fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja, de erre is felkészült. Megnyúlt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt? Skund erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná a térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott,
6: kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozás.

0: kiszállóra.
1: Elnézést egy percre, és ezzel félrevont a két virágot a tisztás másik végébe.
2: Te hallgass!
1: Sziszegte a fogai közül.
2: Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
3: Lehet, hogy csak egy goblin,
1: felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
2: És?
1: Kérdezte.
2: Na és akkor mi van? Manu, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
3: Nem kobold,
1: szögezte le két virág meggyőződéssel. A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis, dudoros, antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
2: Hol?
1: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
3: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a matyogás.
1: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt készfeje behatóbb tanulmányozására.
3: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak,
1: motyogta. Széltoló értetlen képet vágott.
3: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
1: Kérdezte.
3: Dehogy!
1: Felelte sietősen két virág.
3: Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket. Mindig jól emlékszem a képekre.
1: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől széltoló lélekben azonnal felnyögött.
3: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
2: Mi?
3: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad?
2: Ne, dehogy,
3: tévedsz. Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
2: Miért?
3: Mit miért?
2: Miért gyűjti a fogakat?
3: Hát csak úgy.
1: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
2: Jaj. Piros kalap.
1: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában.
2: Ami meg a piros sapkákat illeti.
1: Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg, a manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
2: Svíj-fihí-vidl-hvít!
1: Szólt egy hang a lábainál. Lenézett. A manó, aki Iszkiri néven mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt gőteszörpe.
3: Incsiklandóan hangzik,
1: hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
2: Az a másik nagy szoló, az jól van,
1: firtatta féltő gonddal.
3: Csak sokkot kapott a valóságtól,
1: válaszolt a széltoló.
3: Nincs véletlenül egy piros sityakod?
2: Mi?
3: Hát csak megkérdeztem. Tudom, hol van nagyzolóknak való ennivaló,
1: mondta Manu.
2: És szállás is. Nincs messze.
1: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötlet.

0: Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak. De jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kímélve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Pszt! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
1: Jó érzés! Asztalos munkának lenni!
0: Kérdezte a fasóvárgóan.
1: Nem fájt!
0: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a galjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragó mester esetett neki, és ki is élte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
2: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
0: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
1: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
0: magyarázta Iszkiri.
1: Egy vén bonyolakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
3: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
2: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
0: Két virág félve megérintette az egyik falat.
3: Ez ragad?
1: Nugát!
0: Mondta Iszkiri.
3: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikú Széltoló, egy igazi...
0: Széltoló gyászosan bólintott.
2: Az építészet cukormázas irányzata, mondta. Istennek sose terjedt el igazán.
0: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtó kopogtatóra.
1: Valahogy újra termelődik,
0: magyarázta Iszkiri.
1: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
3: Tényleg,
0: hümögte Széltoló borúsan.
1: Gyertek be,
0: invitálta őket a manó.
1: De vigyázzatok a lábtörlővel.
3: Miért?
1: Vatta cukor.
0: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt. Ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy újjában az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.67.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliómot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek.
2: Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotva pengét kielesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és szirtoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton, a legis legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszákba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. A tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nem ez sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
4: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet?
2: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbár körökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitta kancatejből és hópárduc vérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
4: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
2: A balján üldögélő nomád azt mondta.
4: A magasban szárnyaló fehérsas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
2: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
4: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, s asszonyai siráma.
2: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt maraja fogadta. Ekkor a törzsfőnök tisztelet teljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
4: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
2: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
1: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
2: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltam, így válaszolt.
1: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
2: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörőjjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta.

Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életem. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer. Akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ. A nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl, s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, bélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka, meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová, a mit tudom én hányason. Indultam ifjan és mohón, a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan, aki elindul, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Benjamin László, köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst szolgás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagnyaka. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohasem soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jászmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bocza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az élet, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfüty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak s görcsös arszprédikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjam a hittet. Mind kínná torzult, ami nem lett kín. Adj élet munkás férfikort, öregkort, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel harag.
1: What does he get?

dobolt a viadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte, álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka. Azt hittem akkor, azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. És íme mind mostanig itt élek, akként am az éjszaka kivétett, s Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő rettenetes.

0: Tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, én nem hiszek a bölcs emberi rosszban, én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés verőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben. Világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Feldbömböl az égen Gilgámesz bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkül, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyershús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.

0: aki kapzsik, pórul jár. Történt egyszer, hogy Harunán Rasidnak, minden igaz hívők fejedelmének, a dicsőséges bagdadi kalifának, sehogy sem jött álom a szemére. Hívatta Dzsafárt, a vezírt, és azt mondta neki: nem bírok aludni, és nem tudom, mit tegyek, hogy elaludjam. Ott volt Maszrur is, a kalifa bizalmas szolgálattevője, és elnevette magát. Mit nevetsz? Kérdezte haragosan a fölséges kalifa. Mi nevetni való van azon, hogy nem jön álom a szemembe? Elment az eszed, vagy talán már arra vetemedsz, hogy csak úgy kineves engem? Maszrur térdre esett. Megcsókolta a kalifa lába előtt a földet, és azt mondta: fölséges uram, Allah nevére esküszöm, nem szándékosan történt.
1: Nem rajtad nevettem, távol legyen tőlem, hanem csak eszembe jutott valami, és nem bírtam megállni nevetés nélkül.
0: Mi jutott eszedbe? Kérdezte a kalifa.
1: Az, hogy tegnap, mikor szolgálatom után a Tigris partján sétálgattam, nagy csődületet láttam, s magam is oda mentem megnézni, mi az. Ott állt egy ember a csődület közepén, bizonyos Ibn el-Karibi, és nevettette a népet. Az emberek úgy kacagtak, hogy majd hanyat estek.
0: Jól van, mondta a kalifa. Menj és hozd ide azt az embert. Ha már aludni nem tudok, legalább nevetni akarok.
1: Maszrur sietve elment, és addig járt keresztül Kasul Bagdadban, míg rá nem talált Ibn el-Karibira.
0: Amikor megtalálta, így szólt hozzá:
2: a kalifa hivat. Azonnal engedelmeskedj a szavának.
0: Hallom, és engedelmeskedem, felelte Ibn el-Karibi. Azzal indult is, de Maszrur visszatartotta.
2: Csak lassan, barátom, mondta neki. Tudnod kell, mit akar a fölséges kalifa tőled. Azt akarja, hogy megnevettesd, és ha megnevetteted, jutalmat fog adni érte.
0: Minthogy pedig én ajánlottalak neki, méltó, hogy én is részesedjem a jutalomból. Egyezzünk meg tehát. Akármit kapsz a kalifától, annak háromnegyede az enyém. Nem, mondta Ibn el-Karibi, a nevettető. Ez így sehogy se jó. Akármit kapok, legyen tiéd a fele. Szó sincs róla, mondta Maszrur.
2: Akkor faképnél hagylak. Nélkülem pedig nem engednek be a palotába. Ha viszont nem jelensz meg a fölséges kalifa hívására, holnap tűvé teszi érted a várost. Elfogad és lecsapatja a fejedet.
0: Rendben van, mondta Ibn el-Karibi. Akármit kapok, egyharmada az enyém, kétharmada a tiéd.
1: Ebben megegyeztek, és Maszrur elvezette Ibn el-Karibit a fölséges kalifa színe elé, a palotába. A fölséges kalifa, Harun al-Rashid, minden igaz hívők fejedelme, amikor meglátta Ibn el-Karibit, a nevettetőt, így szólt hozzá:
0: nem alhatom, hát legalább nevetni akarok. Ha megnevettetsz, kapsz három marék aranyat. Ha nem, hármat csapok rád ezzel a bőrzacskóval.
1: Ha sikerül, gondolta Ibn el-Karibi, nyerek egy marék aranyat.
0: Ha nem sikerül, rám csapnak a bőrzacskóval, és ez igazán nem nagy dolog, kibírtam én már kemény ostorcsapást is, mert azt hitte, üres a zacskó, pedig négy darab éles kő volt benne.
1: Neki látott hát Ibn el-Karibi, a nevettető, hogy megnevettesse Harun al-Rashidot, minden igaz hívők fejedelmét. Mesélt neki mulatságos történeteket, agyafúrt tréfákat, de a kalifa rossz kedvében volt, mert nem tudott aludni, és a sok mesére, tréfára, kalandos történetre még csak el sem mosolyodott. Végül is elunta Ibn el-Karibi fecsegését.
2: Ebből elég volt! Gyere közelebb, hadd osztom ki, amire rászolgáltál.
1: Meglengette a bőrzacskót, Ibn el-Karibi pedig odaállt elé, behúzta a nyakát, és azt gondolta magában: kiállom a három csapást, annyi lesz csak, mint egy szúnyogcsípés. Aztán szedem a sátorfámat, s akkor lássam Bagdadot, mikor a hátam közepét.
2: De nyomban el is ordította magát, mert ahogy a kalifa megcsapta a zacskóval, az éles kövek úgy oldalba sújtották, hogy majd a bordája kiszakadt.
1: Kínjában tüstént eszébe jutott az egyesség, amit Maszrurral kötött. Térdre vetette magát a kalifa előtt, és így szólt:
3: Várj egy percet, minden igaz hívők fejedelme! Mondani szeretnék valamit!
1: Mit akarsz mondani? Kérdezte a kalifa, és himbálta szép lassan az acskót.
3: Azt szeretném mondani, fölséges uram, nyögte Ibn el-Karibi, hogy ez az, ami nekem járt a jutalomból. A többi azonban, ami ezután következik, már nem engem illet, hanem szolgádat, Maszrurt. Megegyeztünk ugyanis, hogy akármit kapok tőled, annak kétharmada az övé lesz.
2: És bele kellett mennem az alkuba, mert különben nem vezetett volna eléd. Te pedig akkor másnap tűvé tetted volna értem Bagdadot, és lecsapattad volna fejemet a várospiacán. Ezért kérlek, fölséges uram, tarts tiszteletben te is a megegyezést.
3: Egyet már csaptál rám.
2: Ez az enyém volt. A másik kettőt osszad Maszrurnak.
1: A kalifa, ahogy ezt meghallotta, és ahogy Maszrur savanyú képét meglátta, elkezdett kacagni. Olyan jó ízűen kacagott, hogy egész testében rázkódott tőle.
2: Intett Maszrurnak. Maszrur odaállt elé, és az igaz hívők fejedelme rácsapott az acskóval.
3: Maszrur nagyot nyögött.
1: Ibn el-Karibi pedig azt mondta.
2: Ez volt a második harmad. Következik a harmadik.
1: A kalifa majd eldőlt nevettében, de azért a harmadik harmadot is keményen kimérte. Aztán ezer-ezer aranyat adott mindkettejüknek, amiért megnevettették. És elbocsátotta őket békességgel, ő maga pedig ágyába vitette magát, mert úgy érezte, a nagy nevetéstől az álom is megkörnyékezte.

0: Scemo, Ciolo. Gioco sei?
1: Mirto, sta a kutyát. Parokbaba mindenkivel, még a fákkal is. Élek, hogy az utálatos természetével mindent elront.
2: Nem tudom lerázni, mit csináljak. Még innen te ronda állat, te!
3: Hogy? Miért? Mit vétettem?
2: Mondom, hogy menj innen, nincs rá szükség ez az egész, te!
4: Akkor is innen!
2: Bosszant az már, nem érted?
3: Nem szólok egy szót sem. Csak messzire jövök utálatoknál. Nem is fogtok látni, csak a közeletekben lehetnek.
1: Ne bűrje, kisgazdám, üssön már az orrára botjára.
2: Nesze, ez a tiéd, te! Majd én megtanítalak, hogy gyorsabban fogad szót. Te! Kell még? Nos? Erre mit válaszolsz?
3: Azt válaszolom, hogy szeretlek.
2: Jól van, na. Akkor is elég inni.
0: Nem. Én azt akarom, hogy maradjon. Én mindentől félek, ha nincs itt.
3: Ó, kislány, jó kislány, szép kislány. Megölelni. Még.
1: Na mindegy. Ne vesztegessük az időt. Fordítsa meg a gyémántot, kisgazdám.
2: Fordítom!
5: Emberek! Oda nézzetek! Emberek! Lehet velük beszélgetni. Vége a némaságnak, vége! Honnan jönnek? Kik ezek? Hársfa! Kik ezek?
6: Ezek gyerekek. Sose láttam őket.
5: Gondolkozz csak, Hársfa! Te ismersz minden embert. Te mindig ott sétikálsz a házaik körül.
6: Mit gondolsz te rólam, nyárf? Én csak a szerelmeseket ismerem, akik a holdfénynél látogatnak el hozzám. Vagy a sörivók. Azám, ezek még gyerekek.
7: Miféle gyerekek? Valami szegény falusi népség.
5: Jó, gesztenye, persze csak a nagyvárosok körútjain járuljabban.
6: Csönd legyen. A tölgy kilépett palotájából.
7: Úgy látszik, nagyon rossz bőrbe van ma este. Nem gondolják, hogy öregszik már? Kész aggasztják.
5: Fenyő azt mondja, 4000 éves.
7: Elég régi módi, azzal a fagyöngy koszorúval a fején.
6: Ne bánts! Nézd, milyen szépen leng a szélben fehér szakállal.
5: Zuzmóval és mohával hímzett zöld ruhában lépked.
7: Miközben egyik kezével egy görcsös botra támaszkodik, a másikkal meg egy fiatal tölgyre.
6: Csönd legyen! Akármilyen idős is, a gyerekeket biztosan ismeri.
2: Nézd, Miti! A tölgynél van a kék madár.
0: Adja ide, gyorsan!
8: Csönd legyen!
1: Vegye le a kalapját, kisgazdám. Megérkezett a tölgy. Ő a fák fejedelme.
9: Ki vagy?
2: Tiltil vagyok. Mikor kaphatom meg a kék madarat?
9: Tiltil? A favágó fia?
2: Igen!
9: Apád sok bajt hozott ránk. Csak az én családomban megölte 600 fiamat, 475 nagybátyámat és nagynénémet, 1200 unokatestvéremet, 380 menyemet és 12000 dédunokámat.
2: Nem tudok róla, de biztosan nem kész akarva tette.
9: Mi dolgod itt? És miért szólítottad elő lelkünket?
2: Bocsánatot kérek, hogy megzavartam. A macskától úgy tudom, ön majd megmondja, hol a kék madár.
9: Tudom, hogy a kék madarat keresed. A dolgok és a boldogságnak a nagy titkát. Hogy az emberek még keményebb rabszolgasorba taszítsanak bennünk.
2: Dehogy! Bérilin tündér kislányának kell, aki nagyon beteg.
9: Elég. Döntenünk kell, hogy mit tegyünk veletek. De... hol vannak az állatok? Nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget?
5: Jönnek az állatok! A nyúl vezeti az állatokat! Itt a ló, az ökör, a tehén, a farkas, a birka, a disznó, a kakas, a kecske, a szamár, a medve!
9: Elég! Figyeljetek, testvéreim! Ez a gyerek itt a kék madarat akarja. A titkot, melyet az élet eredete óta őrzünk. Tudjuk, milyen sorsot mérne ránk az ember, ha övé lenne a titok. A perc súlyos. A gyerekeknek el kell tűnni ők, mielőtt még késő lenne.
2: Nem értem. Ez mit jelent?
4: Jasmin, tölgy, látod a fogaimat?
9: Ez a kutya? Gyergessétek el! Nem tűrhetünk magunk között árulók.
1: Húj el a kutyát, kis gazdám, és bízzon rám minden.
2: Eredj innen, Tiló,
4: eredj! Már itt sem vagyok, de ha szükséged lesz rám, visszajövök!
1: Miért lenne megkötni? Mert a fák megharapszanak.
2: Elvesztettem a pórázát.
1: Itt jön a retkény azokkal a jó, erős indáival.
4: Visszajövök, vény, kehes, pudvás, tölgy facsonk. Visszajövök, te vény gyökér csomó. Azt hiszed, nem tudom, hogy ezt is a macska főz neki? Leszámolok majd vele is. Mit suttogsz, te tigris, te csúszómászok?
1: Mindenki csak sérteget.
2: Retkény, lenne olyan szíves megkötözni ezt a dühös kutyát?
5: Nem harap?
4: Dehogy harap, sőt, gyókot! Gyere csak, no gyere, te gubancot!
2: Fekülj le és fogadj szót! Engedd magad megkötözni, te!
4: Te repkény vagy, te borgyulán, te disznóistránk! Csak kötözd, csak csináld! Nézd ide, nézd, kicsavarja a lábamat!
2: Te akartad! Hallgass és már adjuk szót!
4: Gonoszságot forralnak ellened, vigyázz magadra! Vigyázz!
9: Kössétek a kutyát a nagy gyökeremhez. Aztán majd meglátjuk, hogy mit teszünk vele. Most pedig döntsünk a magunk törvénye szerint, mert ime megadatott nekünk, hogy ítélkezzünk az ember fölött. Nem hiszem, hogy annyi szörnyűséges igazságtalanság után, melyet elszenvedtünk tőle, más lenne az ítéletünk, mint a halál.
2: Mi bajuk, macska? Megkötöztettem a kutyát, most mi bajuk? Mit akarnak tőlünk, macska?
1: Bízzanak csak rám mindent, én intézkedem.
9: Megállapítom tehát, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk.
6: Csak lassan, lassan. Miért kell azonnal végső eszközökhöz nyúlni? Még nagyon fiatal. Elég volna, ha bezárnánk őket egy oduba.
9: A hársfa mézes szavára nem adunk. Hite hagyott a hárs.
5: Áruló!
2: Mi ez? Én semmit sem értek. Kérem a kék madarat!
1: Sajnos. A dolog kezd rosszra fordulni.
9: Csönd legyen! El kell döntenünk, hogy ki mérje rájuk az első csapást. Ki legyen a megtiszteltetés.
5: A tiéd királyunk és ősapánk.
9: Ó. Sajnos, én túlságosan öreg vagyok. A karom béna, megvakultam, lassú vagyok és nehézkes. Sújtson először az örökzöld fenyő. Hol vagy, fenyő?
10: Itt vagyok. De úgy látom, hogy a gesztenyek közelebb áll hozzájuk, és sokkal terebélyesebb is, mint én.
11: Ami a terebélyt illeti, a nyárfa bizonyára alkalmasabb.
5: Én? Na nem. Hiszen az én fám még a hársfájénál is puhább.
6: Én viszont nem vállalom.
9: Ti féltek az embertől? Szégyen! Akkor majd magam megyek egyedül. Öregen, vakon, nyomorultan. Hol vannak?
2: Mit akarsz, te vénység? Meg akarod kóstolni a zsebkésem élét?
5: A kés!
6: Vigyázz!
5: Éles, hegyes és fényes!
6: Megszúr!
5: Vissza!
6: Majd az állat.
11: Helyes, helyes! Bízzuk az állatokra! Intézzék el ők!
9: Helyes! Ki vállalkozik állatok?
4: Én!
9: Én a farkas!
2: Segítség! De hát mit vétettünk nektek? Segítség! Letaposnak! Macska! Segíts, macska!
1: Sajnos nem tudok, mert kificamodott a lábam.
2: Hol van Tiló? Tiló! A medve! A disznó! A fenyő!
4: Tartsatok ki! Tiló! Ne félj, mit uralkodom! Na csak rajta harapni még tudok! Megjesszük meg a disznónak! Meg mik a lábam! Szép kép, legyen!
2: Légy meg, Tiló! Segíts, Tiló!
4: A
2: jönnek!
3: Érzem, hogy jönnek!
2: Ki? Hol?
3: A fény! Sies! Fény!
2: Sies fény! Yes. Gyere! Gyere! Nép, fölváltottak a fák és az állatok!
12: Kördítsd meg a gyémántot, Tiltil!
13: Megmondtam, Tiltil, hogy veszedelmes dolog felébreszteni a fákat és az állatokat.
2: Ha nincs itt a kutya, és nincs nálam a zsebkésem, akkor végünk van.
13: Láthatod, az ember egyedül van a világban.
14: Nem történt valami bajod, kicsi uralkodom?
2: Semmi komoly. Mitilhez pedig egy ujjal sem értek. De te, Tiló, vérzik a szájad, eltörött a lábad. Tiló.
14: Ebb csont bevor, ha nem az már igaz, hogy benne voltunk amna. Kutyaszorítóban.
15: Én nekem, de még mennyire? Az ökör beledöfött a hasamba, és a tölgy eltört a lábam.
14: Ugyan már, melyiket?
2: Szegény kicsi cicám. Hol voltál? Nem is láttalak.
15: Mert én azonnal megsebesültem, amikor téged védtelek.
14: De ha én egyszer elkaplak.
15: Hallod, az mit él? A kutya sérteget is bántani akar.
2: Hagyod végén! Fúj, Tiló, fúj! Szégyeld magad, és tűnj el!
13: Nagyszerű ötletem támad. Nézzétek! Itt állunk az elvarázsolt kertek előtt, és itt biztosan megfogjuk a kék madarat.
2: Egész biztos!
13: Mi az, hogy elvarázsolt kertek? Itt találjuk az ember minden örömét és boldogságát.
2: Sokan vannak? És lehet látni őket?
13: Beszélhetünk velük?
2: Nem bántanak?
13: Miért is bántanának? Sokféle boldogság létezik persze. Kicsi, nagy, kövér, törékeny, szép, és akadnak közöttük kevésbé kellemesek is. De a legcsúnyábbakat már rég kiűzték maguk közül.
2: És most hol vannak?
13: A boldogtalanságok között. Tudjátok, a boldogtalanságok kertje összeköttetésben áll a boldogságok kertjével. És a két területet csak valami páraféle függöny választja el, amelyet az igazság és az örökké valóság magas csúcsairól fújó szél szüntelenül lenget ide-oda. A boldogságok általában nagyon jó, de azért akadnak közöttük olyanok is, amelyek veszedelmesebbek a boldogtalanságnál is.
16: Nekem is támadt egy ötletem. Nem volna jobb, ha mindnyájan kívül várakoznánk. A kapu előtt, hogy kéznél legyünk, és segítségére siessünk a gyerekeknek. Ha menekülni kell. Nos?
14: A kenyérgyával! A fél maradjon a kapuban. Én mindenhova el akarok menni az én kicsi uralkodómmal.
16: Csak tessék, tessék!
14: Nincs szükségünk biztatókra, sem árulókra.
15: Ó, ezek az örökös gyanúsítgatások. Mit szól ehhez, tűz?
3: Nem érdekel, én megyek. Azt hiszem, mulatságos lesz, ott mindig lehet táncolni. Úgy hallottam.
13: Én vízlétemre sohasem ismertem a legkisebb boldogságot sem. Szeretném legalább látni egyiket, másikat.
16: No, persze, persze. Lehet ott vajon enni is?
13: Hallgassatok, én már döntöttem. A kutya... A kenyér és a cukor...
17: Jaj, de édes! Gondolt rám, elragadó!
13: Mondom, ők hárman elkísérik a gyerekeket. A víz nem léphet be ide, mert túl hideg. A tűz, mert szertelen. A macska pedig. Azt csinál, amit akar?
14: Amit akar, fél. A macska fél.
15: Benézek néhány boldogtalansághoz. Régi barátaim. Már itt sem vagyok.
14: Az első boldogság.
2: És te, fény? Jössz velünk?
13: Igen, csak elfátyolozom magam. Sok boldogság fél a fénytől. Na, indulhatunk. Lépjetek be a boldogságok kertjébe.
2: Kik azok a kövér urak ott az asztalok mellett? Nézzétek! Mulatoznak és finomságokat vallak.
13: Ők a legkövérebb boldogságok.
2: Milyen gyönyörű süteményeket esznek.
14: Jaj. Becsenyét, kolbászt, bárány combot, borjumájat. Nincs jobb, szebb, nagyszerűbb dolog a világon, mint a finom borjumáj.
16: És a hófehér kalács, meg a foszló cipó.
14: Nem, bocsánat, ezer bocsánat engedelmükkel. Senkit sem szeretnék megsérteni, de ne felejtsék el, hogy az asztal ékességei mégiscsak az édességek. Na, borjumány!
16: A cipó!
2: Milyen elégedett az arcuk ott az asztalnál! Nézzétek! Lehet, hogy itt lesz a kék madár.
13: Aligha. és figyelmeztetlek benneteket, hogy senki se fogadjon el semmit tőlük.
0: Egy kicsinke süteményt sem.
2: Miért ne lehetnénk egy kis cukrozott gyümölcse tejszínhabbal?
14: Egy falat borriumája.
13: Mert megtörik az akaratodat.
18: Erre, Tiltil, erre.
2: Ismer engem? Kihez van szerencsém?
18: Én a gazdagság boldogsága vagyok. Legyetek a vendégeim. Bemutatom társaimat. Ez a körte hasonló itt mellettem a tulajdon boldogsága. Ő a veje. Ez pedig a kesesen felfúvalkodott arcával a hiúság boldogsága. Ezek itt ikrek, a torkigivás és dugigevés. Ez pedig a mitse tudás, süket, mint a lepényhal. Tessék, tessék, most kezdjük éppen újra a lakomát. Tessék asszalhoz ülni.
2: Köszönöm, de sietünk. A kék madarat keressük. Nem tudja, hol van.
18: Kék

0: vagyunk.
1: Ugyanott, ahol voltunk. Csak a te szemed változott meg. Most az igazi boldogságot látjuk, amely elbírja a gyémánt fényességét.
0: Nézd, fény! Mennyien jönnek felé? Kik ezek? Ismered őket?
1: Valamennyit ismerem. Gyakran jövök el hozzájuk, és nem is tudják, hogy ki vagyok.
0: Milyen kicsi aranyosak! Fussunk eléjük!
1: Felesleges, erre jönnek mind.
0: Honnan jönnek? Kik ezek, fény?
1: A gyerekek boldogsága.
0: De szép a ruhájuk. Jó, ezek mind gazdagok?
1: Dehogy. Sokkal több a szegény, mint a gazdag.
0: Szeretnék táncolni velük.
1: Sajnos nincs rá idő. Különben is. Nincs náluk a kép.
2: Reggelt, Til-Til.
0: Jó reggelt! Ismer engem! Mit szólsz hozzá, fél? Ki ez?
1: Nem ismersz rám, ugye? Fogadni mernék se engem, se a társaimat nem ismered.
0: Hát nem. Soha nem találkoztunk.
1: Tudtam. Még soha sem látott bennünket. Til-Til, mi Til? Hiszen veletek eszünk, iszunk, ébredünk, lélegzünk, élünk.
0: Igen, igen. De hogy hívnak benneteket?
1: Mi vagyunk az otthonod boldogságai.
0: Hát vannak odahaza boldogságok?
1: Hogy vannak-e? Hogy vagyunk-e? Majd szétnyomjuk a falakat és fölemeljük a tetőket. De hiába minden, ti nem láttok és nem hallottok. Remélem a jövőben ez másképpen lesz, ha most megismerkedsz velünk. Kezdjük tehát a bemutatkozást.
3: Én Mitil vagyok, és ő a bátyám, Til-Til.
1: Én pedig az egészség boldogsága vagyok. Nem a legcsinosabb talán, de a legkomolyabb. Itt a kék ég és a zöld erdő, aztán a napos órák és a tavasz boldogsága.
0: És mindig ilyen szépek vagytok?
1: Igen. Ünnep van minden házban, ha látnak bennünket. Itt van az alkonyati órák boldogsága, aztán az eső és a téli tűz boldogsága, és még mennyi. A nagy örömökről pedig még nem is beszélt.
0: Jó, jó, de hol van a kék madár? Mi ebben a nevetséges? Ti talán tudjátok, hol van?
1: Csöndesen! Igaza van Til-Tilnek. Ő sem nevetségesebb, mint az emberek többsége. Itt jönnek a nagy örömök. Megérkeztek.
0: Ezek aztán gyönyörűek. Tehát miért nem nevetnek, fény? Nem boldogok?
1: Nem akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor nevetünk.
3: Te ismered őket? Otthoni boldogság.
1: Igen. Első az igazságosság öröme. Aki mosolyog, valahányszor egy igazságtalanságot jóvá tesznek. Én fiatal vagyok, én még soha nem láttam mosolyogni.
0: És az a szomorkás?
1: Ő a jóság öröme. Egyik oldalán a jól végzett munka, másikon a gondolkodás.
0: És ott, messze, messze, azokban az aranyfelhőkben, alig látom.
1: Kicsi vagy, azért látod ilyen távolinak és homályosnak. Ő a szerelem nagy öröme.
0: Ott jön valaki! Egyenesen ide! Ki az?
1: Nézzétek csak meg jobban! Nyissátok ki jól a szemet! Mert ő talán a legtisztább között.
4: Mit? Til-Til, ide a karomba, hadd csokoljon, ölejjelek benned. Nem is nevetsz. És te sem, Til-Til. Nem ismeritek anyátok szeretetét. Nézzetek rám! Nem az én szemem szám, karom ez.
0: Dehogy nem. Rád ismertem, csak nem gondoltam. Szóval hasonlítasz anyura, de sokkal szebb vagy.
4: Én már nem öregszem, az igaz. Minden elmúló nap új erőt, boldogságot hoz nekem. Minden mosolyotok szebbé tesz. Odahaza ez nem látszik, de ez az igazság.
0: Gyönyörű a ruhád. Sejem, bársony, brokád.
4: Csókok, nézések, simogatások és érzések, Til-Til.
0: Megismerem a kezedet. Itt van az a kis égési sebhely az ujjadon. De sokkal fehérebb ez a kéz, és milyen finom a bőre. Mintha fény futna rajta. Ezzel a kezeddel nem dolgozol, mint odahaza?
4: Dehogy nem. Ez ugyanaz a kéz. Nem láttad még, hogy milyen fehér lesz és fénnyel telik meg, ha téged simogat.
0: Ez csodálatos, anyu. Ez a hang is a te hangod. De sokkal szebben beszélsz, mint otthon.
3: Nem is kiabálsz.
4: Otthon annyi dolga van az embernek.

0: és soha sincs ideje. Most, hogy így láttál, holnap is rám ismersz, ha visszatérünk.
1: Maradjunk még!
2: Nem akarok visszatérni, itt akarok maradni, igen, amíg te itt leszel.
0: De hiszen én otthon vagyok. Ti csak azért jöttetek ide, hogy megtanuljátok végre, hogyan lássatok engem, ha otthon láttok. Nincs két édesanyja. Minden gyereknek csak egy édesanyja van, és az mindig ugyanaz, és mindig a legszebb. De meg kell ismernetek, látnotok kell őt, a szívetekkel. Ezt ne felejtsd.

fekete-piros verseny. Azon az estén. Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is égve felejtették a fejvesztett menekülőket. Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, csak hajnal felé kezdtek feltűnedezni a szemhatáron, óvatosan az előőrsök, egy-két raj könnyű homály. Majd a hadak is megjelentek, s nyomulni kezdtek északról, keletről, nyugatról, délnek, a tejút ív lámpái sorra elsötétettek, a göncölök, mint a kisiklott villamosok oldalra dőltek, aztán sötét lett teljesen. A felhők megszállták az eget, és kihirdették az ostrom állapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették a szabadrablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok őrült fosztogatásba kezdtek, törtek, zúztak, föltépték a vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő kandelábereket, a tehetetlen dű, hogy senkit se találtak. Az dolgozott benne. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő, vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna, de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, és aztán napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. És most béke van, hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhő, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség minden beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsirtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álmok. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét. És napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a pocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat. Kezdetben még álltam a sarat, az voltam, akinek születtem, akivé váltam észre s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalmat. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol betykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Mondóka. Semleges vizek mélyén, embertelenül. Atomhajtású tenger alatt járón, embertelenül. Elektronikus agyak számítják ki embertelenül a pontos és igaz jövendőt, embertelenül, hogy milyen lesz majd a föld, embertelenül. Kaland. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki előtt megilletődve és botladozó nyelvvel hajthatná meg magát az ember, s lódíthatná, régóta várja már. Ha valami gyönyörű nőnemű halál, ha jönne, aki szemérmesen földre sütött szemmel belém karolna és vinne, én vinném forogva által a táncolók nyüzsgő forgatagán, ha valami gyönyörű nőnemű halál, és mire észrevennétek,
már jó messzire járnánk, jótékony harmat lepné be örökre nyomunkat, ha valami gyönyörű nőnemű halál. Na nézd csak, mondanák egymás között, azzal a kis valakivel a vén hamis, ki hitte volna, megszökött. Az első ütés után csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserkedt, csermelyezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelje, hogy méltán vághatnak, rúghatnak képen. Korábban kellett volna belülnünk, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Úgy fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy még az utolsó sóhajtásomat is visszafogja előbb, fölveszi magnóra, valaki vissza, pörgeti párszor illedelmesre, tompítja, vagy éppen törli. Maradjon az a kis enyhe mosolyinkább, keserje nélkül persze, az volt a jellemző rá, az a kis enyhe mosoly, sóhajtás nélkül mondja valaki, akinek folytogató kezét torkomon éreztem egész nyomorult életemben. A ház előtt egész éjszaka. Reminiszterzés. A ház előtt egész éjszaka ott állt egy terepjáró. Égő féklámpával állt, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Szellőztettem már, lefekvéshez készülődve, kihajoltam, kiszoktam nézni, mielőtt az ablakot becsuknám, és akkor megláttam égő féklámpával a terepjárót. No fene, szaladt ki a számon. Történt valami? Kérdezte a feleségem. Semmi, mondtam, csak egy terepjáró. Miféle terepjáró? Aféle terepjáró, mondtam, a függönyt is eligazítva. Innen is talán látható, mondtam, az ablak sarkához húzódva, innen a függöny mögül, ha éppen kíváncsi vagy rá. Nem kell a szemközti háznak is mindent látnia, mondtam. Egy kis eltalált odalapulással, ha a megfelelő szöget elkapjuk, csukott ablakon át is lelátni, még a járdából is egy-két arasztit befoghat a tekintet, még örültünk forma is, egy picit a fölfedezésnek, mert majdnem két évtizede élünk itt a harmadikon, és mostani még soha nem jöttünk rá, hogy milyen aránylag megfelelően leleshetünk. Vajon ott van-e még? Kérdezte későbben már a paplanról a feleségem. Hogy ott van-e? Tényleg megnézem, ha gondolod. Megnézhetem, mondtam, ott áll égő féklámpával, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Érdekes, mondtam, és kimentem a fürdőszobába, tettem, vettem még garga, lizáltam is, mert a torkom is, mintha egy kicsit kapart volna, vagy mifene. Még mindig ott van, suttogta a feleségem, egy picit meg is ijedtem, ahogy a függöny mögül kisuttogott, amikor beléptem, mellé szorultam én is, és szégyeltük mind a ketten, hogy milyen halhatóan ver a szívünk. Majd elmegy, ha megunja. Lefeküdtünk, vártam, míg elalszik az asszony, akkor aztán nagy óvatosan újra az ablakhoz lopakodtam. Ott van-e még? Kérdezte a feleségem, és én zavaromban azt mondtam, hogy csak az eget akartam, úgy hallottam, mintha elerett volna az eső. És nem esik? Kérdezte. Nem esik, mondtam. És ott van-e még? Ott áll, égős toplámpával, mintha csak akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Ott áll most is, pedig már hajnalodik, ott áll most is, míg ezt a verset kopogom, mert mi mást is tehetnénk, elaludnunk már úgyis reménytelen. Öregének. Omladó falu cínterem, repett harangú torony, korhadó hásfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő, idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Vár, de még milyen vár, tatár erő, török erő, bújtulni a kántor erő, alavút is volt alatta
Attila király rakatta, ha nem ő, hát akkor István képében a megyés ispán, ha nem László, ha nem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony, galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elporlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Tart. Elhúzza két konok bivajt, ha neki térdepelhet. Elhúzza két konok bivajt, ezt a megrakott földet. Neki térdepel két bivajt, egy életem, halálom. Neki térdepel két bivajt, recseg, ropog a járom. Csillagképekké roppanó járomszög, járompálca, ígésül, ami látható, se füst, se köt, se pára, csak távolodó szuszogás, csak közeledő távol, gyűrűző ostor csattogás, s egy mezitlábas lábnyom. Töredék, mint hómezőn a vadló. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, párája, pár gyerek, amit még hátra hagynunk, volna és lesz kinek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, elég, ha sejtitek. Mint hómezőn a vadlúcs, kihűlő kráterek, ámuló pár gyerek, amit még hátra hagynunk, ha nem is értitek. Mint hómezőn a vadlúcs, amit még hátra hagynunk, vakulló képeket, úgy, ahogy összetartunk, szuette két keret, elég, ha sejtitek, hogy ott miről is van. Képes rock, Szász Endrének. Most tél van itt nálunk, nagy hó, békebeli. A föld szintjét jó félöllel megemeli. Az éjszakák meg annyi mammut hallgatás. Az ember más se tesz, napokig csöndet ás. Befagyott magányunk jégpáncélja alatt, dédelgetünk egy-egy piros szemű halat, kaparja kitartóan a tájat a tél, hatalmas zsiletje a szél, míg brajgeli tökéjjel zuzmarát virágzik ott mentén a fűzfál, és át mindenem, mint tépésen a vér, a hófehér. Majd nyelv nélküli nagy harang lesz a csönd, valaki lassan leborít vele. Prométeusz, Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Ördfényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkány kavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket. Fura Maugli, majdhogy nem az állatkertben, mégis kicsit idébb születtem, éppen Krúdi Gyula bácsi sörkerti asztala fölött, felejthetetlen emlékű nagyapám, Gundel Károly vendéglőjében, ebédszünetben fél egykor. A munka és a tisztesség házának fali naptárain 1931. szeptember 9-et jegyeztek. Szülő ablakom alatt dobogott, kavargott, szeretkezett, evett, ivott, játszott és írt, flangált és pacérolt Pest, Székesfőváros. Mintha mindig vasárnap, mintha mindig díszletek között, a kalandvágy és a boldogság szomja sodorta erre a csodaváró búspesti népet. Vonatfütty, sörös lovak, konflisok, perecesek, kék-fehér teljes kocsik, hiéna üvöltés és páva víjogás, Szigeti és Morejon, Zserár és Vidos, Ort és Háda, Székelyhídi Ferenc, Pataki Kálmán, His Master's Voice, hangtölcsérek, verklik és koldusok, teve van egy pupu, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A ligetben minden változatlan, ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundelt építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkálva. A söntésből figyeltem a különös vendégsereg felvonulását. Apám odahagyta anyámat, aki visszatért ide szülei és testvérei közé, és éjjelekig dolgozva, élete virágjában, 21 éves korában indult el velem a lemondás és önlegyőzés ösvényein. Mesélőszemű, barnabőrű keresztanyámmal tanítgattak lépegetni és betűt vetni. Zó a csodák csodája. Csodás titkokat őrző mesevilág, ahol születtem, a Városliget. Gyerek maszkomban az állatokról mesélnék ma. Aféle Mici Mackó Svejk, újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkokat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonna. Az őzek szomorú ifjú hősök. Bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angolkoros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok, otthon főznek.
az elefántok deklasszált portások, a gnú 19. századi hős, a zebra gátlásos táncos komikus, vitája volt a jelmeztervező. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak, szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rágcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok teleki téli árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja. Csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök. Harmadik Rihárd, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalisták. A drága pulik. Lihegő, kedves ifjú Rómeók kalitkában. Agárok szigorú, lojális lakájuk. A kuvasz igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelő. Jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincélek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház. Paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelett, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb, emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

a debreceni színház az a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel merezték szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből, máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múlt. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk mennyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anyám. És milyen utána a reggel? És hogy esik utána az étel? Milyen lesz, Istenem? Milyen is? Csak milyen is? Nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló tekintetben.
Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni, nem segít a hazugság, a rutina, ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

A színházzal átellenben a színészház és a színész klub, a felejthetetlen klub. Az egész társulat ideját enni, inni, pihenni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, tervezni, dolgozni. A sok magányos élet itt találkozott déltől éjjel. És volt hitel, rég volt bizony. Ide gyűlt a sok sztori a messze fővárosból, a nagyerdei klinika telepről és az Aranybikából. Ide jártak a festők, írók, szobrászok, orvosok, újságírók, kósza barátok a városból. Távoli eseményekről, politikai kérdésekről, családi viszályokról ítélkeztünk itt, mint legfelsőbb fórum és avítadóságainkat törleszünk. Parádik, trefdámák, konyakok és sakbástyák között születtek meg itt a díszlettervek, jelmezek, jelenetek, az előadások. Itt kovácsolódott jófajta kommunává kénytelen kelletlen a sokféle egyéniség. A téma végül mindig a színházban. A színpad körül repdestünk mindig, mint kezdő éjszakai lakók a fény körül. Minden történet a szakmához kanyarodott vissza, minden esemény a holnapi előadásokba épült bele. Minden tragédiát humorban oldva lehetett játékká varázsolni. Így gyúltak fel előadások után az esti kalandvágyak, messze álmok szárnyán ringatózott a lélek, míg a következő délben ismét visszatömködtük a realitást agyunkba. Két főzelék között vidáman nyeltük a szegénységet is. A klub sarkában show melszobra bölcs szigeti filozófiát fecskendezett életünkbe. Szerepeken, gyötrődésekben, nélkülözésben lassan formálódva úgy hittük, soha nem engedjük el egymás kezét. Mi együtt megmutatjuk majd egyszer a fővárosnak. Na, napi 30-40 forintokból éltünk, nem törődtünk a pénzzel, csak a munkával, csak a játékkal. A klub behúzott dohánybarna függönyeivel, a rettenthetetlen Móré Miska festményeivel, királynénivel és királybácsival, akik reggel 10-től éjjel 2-ig főztek, hiteleztek, lögybölték a fröccsöket és a házmestereket. Talán nem is haszonél, inkább szeretetből. Összetartoztunk. Ismertük, becsültük és szerettük egymást. Aki elesett, fölemeltük. Ha elestem, fölemeltük. Aki elbízta magát, helyre lögtük. Ha elbíztam magam, helyre húztak. Itt mindent tudás, szeretet és humor irányított. Önbizalmunkat az együvé tartozás emelt. Pontosan tudtuk még akkor a személyes névmásokat is. Én, te, ő, mi, ti, ők. A jelentésüket is tudtuk még, azt is, hogy kire melyik vonatkozik. Tudtuk a névmások vonzatait is, helyüket is a mondatban, viszonyaikat és viszonylataikat is. Voltak viták gátszakadásig, örök harag, javíthatatlan barom. Vérre ment itt minden, hiszen rólunk volt szó. Meddig tartott a harag? A másnapi vacsoráig, de legfőjebb egy hónapig. A debreceni Csokonai Színház volt az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaink

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és a végén Latinovicssal beklubboztunk. Tudjátok, hogy megnyílt a Tilos Klub, ezentúl minden nap Tilos DJ-k lesznek. Ma este Irishen és Solomon, holnap Jafar, kedden Daily Bab Adam Salmannal, szerdán S10-es buli, és hát még a szombatot tudom, akkor Zotyka Héz és jó magam funkot nyomunk. Gyertek! Nagymező utca, instant, első emelet.

0: Bocsánatot kérek, tilos rádió?
1: Lágas a lábcső! Egyszázasére lábcső!
2: Te ne legyél mérvadó! Neked alkalmi a kötényed!
3: Mokka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
4: Öreg, az rá most komolyan.
5: Ténylegesen öreg, ide gyökt és aztán itt is volt.
3: Ja.
5: Normális. Mire célod ezzel?
0: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Ezt kérdezted 3 perccel ezelőtt belezavarodtál. Ha én kútba ugrok, akkor ne vonatkoztas hol ide, hol oda, hol ide, hol ide. Álljunk meg akkor itt most egy percre. Hátrább a vicaverzával. Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
5: Kínos fiam, hát itt aztán tényleg nem szabad.
0: Ja, hát be csak, hogy itt van ez az FM 90.3, izé.
5: Hát na, pont ez a tilos. Igen, figyelj, fia. A FM 90.3, hát az tilos. Ott tilos a rádiózás végig.
0: Tilos.
5: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
0: Ha, adószám. Adószám, nem?
5: Na, ezt öreg, ezt bugarásza ki.
2: Egyet kell csak megkérdezni, hogy mekkora, és hogy felről le, vagy lerről fel, nem?
0: Jó van, megmondom, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
5: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
0: Aztán meg a 2.
5: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
0: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
5: De mit, fiam? Micsoda?
0: 1%.
5: Hány 100? Mennyi sok 100?
0: Hát de nem 100, csak 1%.
5: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
0: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárogjuk, jó?
5: Az igaz?
0: Tilos.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. És benne folytatjuk Mihail Bulgakov, a Mester és Margarita című regényéből készült rádiójátékot. A szokásos zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

0: Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz.
1: Ez nagyon szomorú.
2: Bulgakov, a mester,
3: Darvas Iván
2: és Margarita.
3: Rutkai Éva.
2: Harmadik rész.
4: Én boldogul, ne tudom!
5: Margarita Nikolájevna! Hol van?
4: Láthatatlan vagyok! Láthatatlan vagyok!
6: Utánam hallgató. Kiállította, hogy nincs a földön igaz, hűséges, örök szerelem. Megérdemli, hogy kitépjék a hazug nyelvét. Utánam hallgató, csak én utánam. Majd én mutatok neked ilyen szerelmet. Mindenek előtt tárjuk föl a titkot, amelyet a mester nem akart elárulni Ivánnak. A mester szerelmesét Margarita Nikolájevnának hívták. Különben híven rajzolta meg szerelmét. Margarita épp oly szép volt, mint amilyen okos. Amikor Poncius Pilátus történetét olvasta, így kiáltott föl.
4: Ebben a regényben az én életemet írtad meg.
6: Amikor egy Latumszki nevű kritikus az Óhit harcosa címet gyalázatos förmedvényt írt a kéziratról, Margarita szép arca eltorzult. Öklével az asztalt verte.
4: Megmérgezem ezt a Latunszkit! Megmérgezem!
6: És amikor a gyalászkodó cikkek özönétől a mester mélakórba esett, milyen okosan szólt.
7: Ne haragudj, amiért arra bíztattalak, hogy próbálj közzétenni egy részletet. Tudod, mit kellene tenned? Itt hagyni csapot, papot és elutazni délre. A fekete tengerhez.
6: Makacsul kitartott emellett, és a mester, bár valami azt csukta benne, hogy nem fog elutazni, nem ellenkezett tovább, megígérte, hogy a napokban elmegy.
4: Én magam váltom meg a jegyedet.
8: Ennyi maradt a 100 000 rubelből, körülbelül 10 000. Tessék.
7: Miért adsz ilyen sokat?
8: Mert félek. Félek a tolvajoktól. Tartsd magadnál. Vigyázz rá, csak amíg elutazom.
4: Jó. Drágám. Drágám. Most mennem kell. Szívesebben meghalnék sem, hogy ilyen állapotban magadra hagyjalak, de várnak. És nem tehetem meg, hogy de holnap jövök. Kérlek, nagyon kérlek, hogy addig se félj. Ne félj semmitől.
6: Ez alkonyatkor történt. Egy októberi napon. Talán még emlékezel rá, hallgatom, hogy a mester ezután éjjel 2 óra tájban elégette a kéziratot. Arra ébredt, hogy beteg. És a félelem, a magány. Margarita ugyan váratlanul megjelent, de későn. Megsiratta a kéziratot, megígérte, hogy reggel mindent beval férjének, s utána örökre visszajön a mesterhez. S már is elsietett, nehogy a távol léte feltűnjön otthon.
4: Ne félj, már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
6: Még nekem, a kívülálló elbeszélőnek is elszorul a szívem, ha arra gondolok. Mit érezhetett Margarita, amikor reggel elment a mesterhez, és már csak hűlt helyét találta? Még szerencse, hogy a férjével nem szakított. Férje ugyanis nem érkezett haza közben. Margarita minden tőle telhetőt megtett, hogy valamit megtudjon a mesterről. Persze, hiába. Akkor ismét hazament kis palotájába, és élt tovább, úgy, mint addig. Tehát hogyan él? Úgy gondolom, erről is illik végre ejtenem néhány szót. Bízvást állíthatom, hogy sok asszony szíves örömest felcserélte volna az életét az övével. A gyermektelen, 30 éves asszony egy nagynevű, híres tudós felesége volt, ki fiatal, jóképű, becsületes, csupaszív, és imádta feleségét. Egy gyönyörű, szép kertes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten,
8: az Árbát egy kis mellékutcájában. Istenek, isteneim, hát mit kívánhatott még ez a nő? Mit kívánhatott ez a nő, akinek a szemében örökké rejtélyes tűz lopog? Mi kellett ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkának, aki akkor azon a tavaszon mimózával ékesítette föl magát? Nem a gót stílusú palota, nem a körülkerített park, nem a pénz. Nyilván a mester kellett neki. Szerette. És hogy a mesternek nyoma veszett, és beröppent a nyugtalan földszagú tavaszi levegő, Margarita Nikolajevna sokkal jobban búslakodott, mint télen. Egyre gyakrabban gondolta, kivált a szürkület óráiban, hogy halott az, akit szeret.
4: Vagy én is meghalok, vagy el kell felejtenem. Így nem élhetek tovább. El kell felejtenem. Bármi áron is, de felejtenem kell.
8: Egy májusi napon, két nappal azután, hogy a mester a klinikán éjfél utáni hajnal előtti órán keserűen azt mondta a szerencsétlen poétának, Ivánnak, hogy szerelmese elfelejtette őt, két nappal ezután déltájban Margarita furcsa előérzettel ébredt a hálószobájában.
4: Ma történik valami. Az nem lehet, hogy ne történjék. Végre is miért kellene életem végéig gyötrődnöm? Igaz, hazudtam, megcsaltam a férjemet, kettős életet éltem, de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. Nem, nem, nem, ma vége a szenvedésnek.
5: Mit főzzek ma ebédre, Margarita Nikolajevna?
4: Mindegy, felöltözöm, és azt hiszem, lemegyek egy kicsit sét.
5: Jaj, Margarita Nikolajevna, hogy mi történt tegnap a színházban? Pogoli zűrzavar, egy bűvész vagy egy mágus, hát olyan mutatványokat produkált, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. Azt a párizsi divatboltot varázsolt a színpadra, és minden néző, mármint a nők, olyan ruhát vagy cipőt vagy harisnyát választhatott, amilyen csak akad, és teljesen így.
4: Ugye már Natasa, hiszen maga nem is volt tegnap színházban.
5: Hát én nem, de a Darja mesélte, aztán amikor az előadás véget ért, és a közönség kitódult az utcára, egyszer csak minden nő anyaszült messzelen álltott.
4: Miket beszél? De Natasa nem szégyeli magát. Sorban állás közben a nők tücsköd bagarat összehordanak, és maga mindent elhisz.
5: Anya szülte? Hát hogy a mágus segítje, egy kétlábú járó kandúr állítólag lefejezte a konferenciét, mert hogy az mindenfélét hazudott.
4: Látja, látja, csak vigyázzon.
5: De ez nem hazugság, Margarita Nikolájának.
4: Jó, ha máskor nem hallgat Darja fecsegésére. Na jól van, ma szép idő van. Azt hiszem, elsétálok a Kremlig.
9: Miért nem adsz hírt magadról? A számüzetésbe küldte. Onnan is üzennek az emberek. Már nem szeretsz? Nem, nem, ezt nem tudom elhinni. Talán meghaltál. Akkor kérlek, bocsáss el. Engedd, hogy végre szabad legyek. Szabadon lélegezhessek.
8: Szabad? Azt hiszed, visszatarthatlak.
9: Ugyan már miféle válasz ez? Előbb tűnj el az emlékezetemből, akkor szabad leszek.
0: Határozottan szép idő van ma, nem de? Bocsánat.
9: Tessék, itt a példa. Unatkozom. És ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. Kivéve talán azt a buta szót, nem de? Mégis, miért kergettem el a pillantásommal? Miért gunnyasztok itt a fal tövében egyedül, mint a füles bagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből? Ma történik valami. Milyen furcsa temetés. A kísérők arcán csodálkozás, tanácstalanság. És ez a bumbogás. Esküszöm, eladnám a lelkemet az ördögnek, ha megtudnám, hogy éle még. Vajon kit temetnek?
10: Mihály Alekszandrovics Berlioz, a Tömegér nevű irodalmi intézmény elnökét. Bizony furán érezhetik magukat. Halottat kísérnek, és közben folyton azon kell töprengeni ők, hogy hová lett a feje.
7: A feje? Hogy a feje?
10: Ma reggel ugyanis ezt tetszik tudni. Az írók házában, ahol a halott fel volt ravatalozva, kilopták a fejét a koporsóból.
7: Hogy lehet az?
10: Ördög tudja. És főleg értetetlen, hogy kinek kellhet az a fej, botrány.
7: Várjon csak, ez az a Berlioz, akiről az újságok azt... Akinek a fejét a villamos vágta le.
10: Az, az.
7: Akkor hát irodalmárok követik a koporsót.
10: Azok bizony, írók, irodalmárok.
7: Ismeri őket?
10: Mindet ismerem, kivétel nélkül.
7: Mondja, nincsen közöttük Latunszky, a kritikus?
10: Már hogy ne volna. Ott vanni a negyedik sorban balról.
7: Az a szőke?
10: Inkább hamuszínű.
7: Olyan papos?
10: Az. Úgy látom, maga gyűlöli ezt a Latunszkyt.
7: Erről nem érdemes beszélni.
10: Mert hogy ne volna érdemes Margarita Nikolájevna.
7: Maga ismer engem?
10: Már hogy ne ismerném.
7: De én nem ismerem magát.
10: Honnét is ismerne, pedig fontos ügyben küldtek magához.
7: Miféle ügyben?
10: Azért küldtek, hogy ma estére vendégségbe hívjam.
7: Miféle vendégségbe? Kihez?
10: Egy híres külföldi úrhoz.
11: Várjon, hová siet?
7: Aljas gazember!
11: Miért? Itt ült magába roskadva azon a padon, és könyörgött neki, hogy bocsássa el magát, hagyja szabadon lélegezni, tűnjön el az emlékezetéből. Nem így volt?
7: Honnan ismeri a gondolataimat? Ki maga? Milyen intézménytől van?
10: Én nem tartozom semmiféle intézményhez, és üljön vissza.
7: Kicsoda maga?
10: A nevem az Azello. De nem mindegy ez magának.
7: Mondja. Tud róla valami.
10: Hát mondjuk, hogy tudok.
7: Csak annyit mondjon meg, hogy él.
10: Él, hát él.
7: Hála Isten.

0: Tehát ma este pontosan 9:30-kor szíveskedjék mesztelenre vetkőzni, és ezzel a krémmel bekenni arcát és egész testét. 10-kor felhívom, és mindent közlök, amit tudnia kell. Megértette?
1: Meg. Ez a doboz színarany. Érzem a súlyát.
0: Bá! Oda nézel, ott, ott!
2: Mi a? Hol?
1: Nem látok semmit.
2: Az az elló!
1: Ez meg hová lett? Csodálatos. 20 évesnek se látsz.
2: Ez a szára krém. Éjjel krém. És mi ez? Súlytalan lettem. Lebegek.
1: Natasha, mit szól hozzá? Szép vagyok.
2: Hogy csinált ez Margarita Nikolája vagyok? És milyen mocsárszag van? Vagy mint a korhadó avar?
1: A krém. A krém. A krém.
2: A bőre. Ha, milyen a bőre? Sugárzik. Ha, világít.
1: Natasha, vigyél ezt a sok rongyot, vigyél a parfümöt, mindent. Tegyél, dugjél, ékszert értéket megvigyél, nehogy lopással vádolják.
2: Köszönöm!
1: Csodálatos. Csodálatos, mindjárt 10 óra. Igen, igen, igen, amit éreztem, ma reggel az történik. El innen, el örökre. Hol egyszer uza? Bocsásd meg. És... felejts el a sok bajtól, bánattól. Boszorkánnyá lettem. Indulok, éj boldogul, Margarita.
3: Itt az az elló beszél.
1: Jaj, drága, drága az az elló.
3: Itt az idő. Repüljön fel. Ha elszáll a kapu fölött, mondja azt, hogy láthatatlan vagyok. Röpdösen egy ideig a város felett, aztán szálljon le a dorogomilovói régi temetőben. Ott várom. A bár egyébként a megboldogult Berlioz lakásában lesz.
1: Bál! Egy seprő! Gyerünk! Én boldogul, Natasha!
2: Margarita Nikolájevna! Hol van?
1: Láthatatlan vagyok! Láthatatlan!

0: Király nő!
1: Ne jegyem meg. A holdfényben vörösebb a hajam, s nagyobbak az agyarai, mint a valóságban. Egyébként ő érzi, milyen kellemesen melegít a hold. Nos, hogy tetszett a repülés?
2: Gyönyörű volt, csodálatos.
1: Jó a seprű.
2: Tökéletes.
1: Egyébként kissé megkésett, királynő. Na igen, a bosszú.
2: Összetörköm Latus kilakását. Az ablakon át repültem be. Kinyitottam az összes vízcsapot. Kalapáccsal szétvertem a zongorát. Az ablakait. Csintát öntöttem az ágyát.

0: Abba, aztán a térdigérő vízbe bedobtam a ruháit, meg a kéziratait!
1: Hey, szerencsés csillagzat alatt született ez a Latonszki. Ha otthon lett volna, ha őt is otthon találja.
0: Megölöm.
1: Hey, kár, hogy már nem az ókorban élünk. Nos, akkor szálljunk fel újra.
2: Get to

0: ez Berlioz lakása?
1: Ez volt, királynőm.
0: Ő a házigazda. Ez a hóri horgas a mécsesse.
2: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem Korovjov. Csodálkozik, hogy nem ég a villany. Csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg.
0: Csak azt nem értem, hogy fér el egy ilyen széles lépcsősor, meg egy ilyen óriási terem, vagy oszlopcsarnok, egy közönséges lakásban.
2: Mi sem egyszerű, hölgyem. Aki jártas az ötödik dimenzióban, annak nem kerül fáradtságba bármely helyiséget a kívánt méretekre tágítani, többet mondok, ördöngős méretekre. No, de térjünk a tárgyra. Kegyed okos asszony valószínűleg kitalálta közben, hogy ki a házigazdánk.
0: Tudom, tudom.
2: Nagyon helyes. Eskütelenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak, ködösítésnek. Volandúr, vagyis messzire minden évben bátor. Mivel azonban messzire aglegény, minden évben gondoskodnunk kell háziasszonyról. A háziasszonyságnak két feltétele van, ugyebár? Az egyik, hogy a hölgy Margarita névre hallgasson, a másik, okvetlenül a bál színhelyén kellett születnie. Nos, itt, Moszkvában, ahol jelenleg éppen tartózkodunk, 121 Margaritát találtunk, és tessék elképzelni, egyetlen egy sem megfelelő végül a szerencsés véletlen. No, de ne vágjak elébe. Nem utasítja el a háziasszonyi tisztet?
0: Nem utasítom.
2: Rendben, kövessen kérem. Egy pillanat. Nem fog félni semmitől.
0: Nem félek.
2: Messzire bal szeme üres és fekete, mint egy feneketlen kút. A jobb mélyén pedig aranyszikra villódzik, melyel mindenkinek a veséjébe lát. Parancsol! Itt, ebbe a kis szobába.
3: Üdvözlöm, királynő. Kérem, bocsássa meg házias öltözékemet. Megfájdult a lábam. De hát, nincs pardon. A bál mindjárt kezdődik. Jó.
0: Talán reuma?
3: Igen, a kíséretem is ezt állítja. Nekem azonban határozott meggyőződésem, hogy a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül, akivel 1571-ben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben, az ördögsziklán. De semmiség, nem. Általában 3-400 év alatt elmúlik. Apropó, mondja, magának nincsen valami fájdalma? Testi? Vagy lelki?
0: Nem messzire. Most, hogy itt lehetek az ön társaságában, éppenséggel kitűnően érzem magam.
3: Jöjjön hát. Előre is köszönöm a fáradozását. Ne izguljon és ne féljen. Most majd megfürdik és felöltözik. No, menjünk. Itt az idő.
4: Oda! A zuhany alá, királynőm!
0: Mi ez? Hiszen ez sós.
4: És piros.
0: Vér.
4: Most a másik zuhany alá.
0: Rózsaolaj. Máskor mindig megfájdult tőle a fejem. És most kábít. Elkábít.
4: Ez itt Behem volt a kandúr.
0: Ó, a két lábam. Hallottam róla.
5: Rózsaszirom egy cipő, egy darab diadéma hajába gyémánt, egy darab medáljon fekete úszkára a nyakába, aranyláncol.
0: És a báli ruha.
5: Kizem?
0: És a báli ruha.
5: Kezdődik a bál!
0: Ki akar, mester?
2: Johann Strauss, mondja neki, köszöntöm, keringő király. És most jöjjön, fogadjuk a vendégeket, az első zsákkúra feleségével. Figyelmére ajánlom, királynő, rendkívül érdekes egyéniség, pénzhamisító, hazaáruló, de igen, tehetséges alkimista. Attól vált híressé, hogy megmérgezte a király szeretőjét. Itt megállunk. Általában kivétel nélkül gyilkosok. Látja, az ott Caligula, mögötte Messalina. Gyilkosok, de nagyon kedvesnek kellene. Hozzájuk. Jacques úr és a felesége ott a kandallóban.
6: Királynő.
2: Most egy kellemetlen nő személyen örökké a zsebkendőjéről panaszkodik.
0: Miféle zsebkendő?
2: Már elégett a kájában. A folyóba dobta. De nem ér semmi. Mire fölébred, az éjjeli szekrényén a zsebkendő.
0: Miféle zsebkendő?
2: Egy kis kék szegély. Tudnélik, a kávéház gazdája, ahol pincérlány volt, behívta a kamrába, a lány 9 hónappal később a fiúcskát, akit megszült, kivitte az erdőbe, a szájába zsebkendőt gyömeszölt, aztán elásta a kisfiút. A bíróságon azzal védekezett, hogy nem volt mivel etetnie.
0: És hol a kávéház gazdája?
5: Már engedje meg, királynő, de mi köze ehhez a gazdának? Elvégre nem ő folytotta meg a gyereket az erdőben.
0: De vissza! Hogy mehetsz beleszólni?
5: Jaj, a fület!
0: Nagyon örülök, királynőm, hogy eljöhettem a bálba. Én is örülök, hogy látom, kedves
5: Frida!
0: Frida, nevem, ó királynő. Ma este igye le magát a sárga földig, Frida, és ne gondoljon másra. Királynőm!

0: fáradt vagyok, s fáj a jobb térdem. Mindenki azt csókolta meg. Eltagadt.
1: Befejeztük. Az utolsók a brokkoli kézengúzok voltak, több gyilkos már nem jön. Most végigjárjuk a termeket, hogy a tisztelt vendégek érezzék gondoskodásunkat. Jöjjön!
0: Királynő!
2: Királynő!
3: Királynő!
0: Királynő!
4: Királynő!
0: Királynő!
1: Látja, a medencében pezsgő, abban fürdenek. A más konya.
0: Fáradt vagyok.
1: Haja! A bárban jeges medvék mulatnak, meg tigrisek.
0: Fáradt vagyok.
1: Az utolsó jelenésünk. Aztán vége.
5: Szabadok vagyunk. Mi van a tálcán, az az erő?
6: Egy emberfej, királynő.
5: Ki?
6: Messzire.
0: Felnyílik a szeme. Hiszen ez...
7: Mihály Alekszandrovics Berlioz. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, és az ember a nem létbe távozik. Itt vendégeim előtt, noha jelenlétük éppen nem igazolja az ön elméletét, örömmel közölhetem elmélete szellemes és helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így! Ön a nem létbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amely az ön koponyája változik. Egészségükre, hölgyeim és uraim!
6: Természetesen vért.
0: Nézze, átalakul a foltozott hálóink helyett fekete köntes.
6: A kardja pedig eredeti damaszkuszi.
0: A koponya pedig...
7: Te is igyel belőle.

0: és uraim! Vissza az enyészetbe!
1: Kísérlet tagjai és önt bál királynőn szobájában várja a messzére.
2: Szabadok vagyunk!

0: Az első villamos.
1: Hála Isten.
2: Na. Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
1: Nem, messzire.
2: Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünnepelem barátaim és szolgáim társaságában.
1: Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
2: Hová siet?
3: Hová siet?
1: Köszönöm a meghívást, messzire.
2: Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani, búcsúzó?
3: Nem akar valamit mondani?
1: Nem, semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok a kasztófa virágot.
2: Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
3: Így kell viselkedni.
2: Nem kér semmit. Ne is kérjen. Kivált olyanoktól, akik erősebbek magának. Akkor majd maguk ajánlják fel, önként megadnak mindent. Üljön le, büszke asszony. Nos, Margó, mit kíván cserébe azért, hogy ma háziasszony volt nálam? Milyen kártérítést kíván azért, hogy mesztelenül csinálta végig ezt a bánt? Mennyire értékeli a térdét? Milyen kárt szenvedett vendégeimtől, akiket akasztófa virágoknak titulált? Beszéljen nyíltan, most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Bátrabban. Nos?
1: Tehát kérhetek valamit?
2: Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
1: Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
2: Maga kivételesen jó szívű, nemes lelki teremtés. Így van?
1: Nem. Az én szívem megkeményedett.
2: Intézz el.
4: Hívja Fridát.
5: Frida! Királynő!
1: Bűnöd meg van bocsájtva. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt. Hová lett?
2: Elintézte. Itt többé semmi szükség rá.
1: Köszönöm. Akkor minden jó.
2: Tudod mit, Behemoth? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával.
3: Várjon!
2: Ez a kérésre nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
4: Gyémántos Donna, legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
5: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
2: Legyen.

0: hold. A Deli hold.
1: Nagyon beteg vagyok. Félj.
0: Nem, ne félj. Veled vagyok.
2: Na, ezt az embert jól elintézték. Adjatok inni neki valamit.
0: Így áll. Ne félj. Hidd el, segítenek rajtad.
1: Köszönöm.
3: Látja, már magához tér.
2: Ényi, ez már egészen más. Most már tárgyalhatunk. Ki maga?
1: Most már senki.
2: Honnan jön?
1: A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
0: Szörnyű szavak. Micsoda szörnyű szavak. Messzire ez az ember mester, az írás mestere. Gyógyítsa meg, megérdemli.
2: Tudja, kivel beszél?
1: Tudom. A szomszédom az elmeklinikán hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
2: Jó, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsém találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
1: Kénytelen vagyok elhinni. De mit tagadás? Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
2: Hát minősítsen annak, ahogy jobban tetszik.
0: Nem. Valóban ő áll előtted.
2: Mondja, miért nevezi magát Margarita? Mesternek.
1: Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
2: Miről szól a regénye?
1: Poncius Pilátusról.
2: Miről?
3: Kiről?
2: Miről? Ez fantasztikus. Mutassa.
1: Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
2: Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót! Add csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz!
4: Parancsoljon!
0: Itt a kézirat! Megvan a kézirat!
1: Soha sincs nyugtom, ha süt a hold. Miért zaklatnak? Istenek! Miért zaklatnak? Nem, hagyd el engem, értsd meg, el kell hagynod, különben velem pusztulsz el. Nem írtam.
0: Nem hagylak el.
2: Nos, Margarita, rendelkezzék, mit óhajt?
0: Nagyon kérem, vigyenek vissza az alaksori lakásba, az Árbát mellék utcájába. Gyulladjon ki a lámpa, és legyen minden úgy, mint az előtt.
1: Ne vegye figyelembe ennek a szerencsétlen nőnek a szavát, messzire. Abban a pincélakásban réges-régen más lakik, és az életben általában sose fordul elő, hogy minden úgy legyen, mint az előtt.
0: Messzire.
1: Szegény.
2: Sose fordul elő, azt mondja? Ez igaz. De mi mégis megpróbáljuk, jó? Korovjov!
5: Mogarics!
1: Igenis, kérem. Alojzin Mogarics.
5: Maga jelentette föl ezt az embert, miután regényéről elolvasta Latunszki cikkét?
1: Kérem, én...
5: Azt írta róla, hogy illegális irodalmat őriz a lakásán.
1: Kérem, én... Soha többé!
6: Na megállj! Tanuld meg, mire képes a boszorkán!
1: Segítség!
7: Mit csinálsz, Margó? Mint egy dühös macska. Ne hozz szégyen.
4: Tiltakozom! Ez nem szégyen.
5: Na, jó. Elég. Tudnélik, kiszemelte a lakását, ugye? Bár aztán be is költözött.
1: Fürdőszobát is építettem. Maga a messzel és a fürdők.
5: Nagyon helyes, hogy fürdőszobát épített. Úgyis fürdőket rendeltek, a mesternek jól van. Takarodjon!
1: Igen, is kérem. Maguk még azon is túltesznek, amit Iván mesélt. Bocsánat, te voltál... Az, hogy akarom mondani, ön volt az... Ön az a kandúr, aki felszállt a villamosra, ugye?
4: Én? Jól esik, hogy ilyen udvariasan beszél velem. A kandúrokat általában tegezni szokták, bár eddig sem volt Brudert soha senki emberfiával.
1: Szerintem nem is egészen... kandúr. Biztosan keresnek már a klinikán.
5: Ugyan, dehogy keresik. Ez a korlapja?
1: Igen.
5: Tűzbe vele! Látja, ez bizony megsemmisült. Ez a lakónyilvántartókönyv a régi lakásból, ugyebár?
1: Az, igen.
5: Ki van ide bevezetve? Alojzi Mogarics. Volt? Nincs. És vegye tudomásul, nem is volt. És ha a szállásadója csodálkozni merészel, mondja, hogy csak álmodta azt a Mogaricsot. Mogarics. Ki az a Mogarics? Nincs dokumentum. Tehát ember sincs. A könyv ugyanis már ott fekszik a szállásadó polgártárs asztalán.
1: Ha nincs dokumentum, akkor ember sincs. Hát ezért nem létezem én sem, mert nincs dokumentumom.
5: Bocsánatot kérek, ez halucináció. Tessék a személyigazolványa, és a magáé is, Margarita Nikolajevna. Önök igenis léteznek. Mindent elvégeztünk messzire.
2: Tehát vissza az Árbáti Pince lakásba? És a regénye? A Pilátus.
1: Meggyűlöltem. Túl sokat szenvedtem miatta.
0: Ne beszélj, kérlek! Miért kínozol? Hisz tudod, hogy az egész életemet a regényedre tettem föl.
2: És az ihlet, az álmodozás nem fog többé írni.
1: Nincs már ihletem, és nem álmodozom többé. Én csak annyit mondok, hogy a regénye még sok meglepetést okoz. Ez nagyon szomorú.
2: Nem, cseppet sem szomorú. Nos, Margarita Nikolajevna, minden el van intézve. Nem haragszik rám?
0: Hogy mondhat ilyet messzire?
2: Akkor fogadja ezt el tőlem, emlékül.
0: Aranypatkó, brilliánsokkal. Nem, nem semmi szín alatt.
2: Vitatkozni akar velem? Fogja. Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.
0: Minden jót. A viszontlátás.
2: Viszontlátás. Viszontlátás.

0: hanem amit sehogy se értek az egészből. Vajon nem hallatszott ki a muzsika, hogy általában a báli zenebor?
1: Ó, de! Hogy úgy kell rendezni, hogy ne hallatszék. Akkurátusan kell szervezni.
0: Ki az az ember ott a lépcsőfordulóban?
1: No, az nem lát, legfeljebb hal minket, ezért nyugtalan kicsit.
0: Nem a lakást figyeli.
1: Szó, ami szó, holmi szórakozott magántudósnak néztem, vagy holdfényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek. De teljesen igaza van Margarita Nikolajevna, hát persze, hogy a lakást figyeli. És az a másik is lenne a kapuajban, és a harmadik is ott a kapuban.
0: Na, és ha bemennek a lakásba, és letartóztatják.
1: Föltétlenül bemennek, föltétlenül. Érzi a szívem, hogy ez lesz a vége. Nem most persze, hanem majd, ha elérkezett az ideje, de akkor már nem lesz érdekes.
2: Egy varjú vezeti a kocsit.
1: Nagyon jó sofőr. Pontosan hazáig viszi magukat. Kényelmesen ülnek. Indulás!

0: kis ház alaksori lakásában minden pontosan ugyanolyan volt, mint az elmúlt esztendő ama tragikus őszi éjszakája előtt. Az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita, és halkan sírdogált boldogságában, meg az átélt izgalmaktól. A másik szobában a díványon a mester feküdt, kórházi köntösével betakarva, és méhen aludt. Margarita gyengéden simogatta a kéziratot.
1: Milyen füllett a levegő. Estére zivatar lesz. Az egész csak varázslat. A kézirat mindjárt eltűnik, és én otthon a hálószobámban felébredek, és akkor nincs más hátra, mint hogy a vízbe folytsam magam. Nem. Mindennek így kellett történnie. A mindenható Voland csak ugyan mindenható. Mindenható. Mindenható.
0: És egy perccel később már Margarita is aludt. És aznap reggel semmiféle álmot nem látott. Ugyanabban az időben azonban, vagyis szombaton hajnalban, nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. Lázas nyomozás folyt Voland ügyében. Egy nyomozó Iván Nikolajevics Hontalant kereste fel az Elme klinikán.
2: És mondja Iván Nikolajevics, messze volt a forgókereszttől, amikor Berlioz a villamos elé esett?
0: A költőt azonban sajna már nem érdekelte a konzultáns elfogása és a megboldogult Berlioz fejének eltűnése.
3: Igen, messze voltam.
2: És a Pepita ruhás a forgókeresztnél állt?
3: Nem, egy közeli padon ült.
2: Pontosan emlékszik rá, hogy nem lépett oda a forgókereszthez, mielőtt Berlioz elesett?
3: Pontosan emlékszem. Nem ment oda. Elterpeszkedve ült a padom.
2: A másik pedig maga mellett ült. Értem. Tehát hipnotizálták Berliozt.
0: Igen. Már tudták, hogy kit kell elfogni, és azt is tudták, hogy hol. Csak az volt a bökkenő, hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. Többször jártak a Szadovája 302 B számú házban, Berlioz volt lakásán. Még a kéményeket is átvizsgálták, de a lakásban soha senkit nem találtak. Pedig kétségtelen volt, hogy a lakásban valaki lakik. Annak ellenére, hogy az illetékesek határozottan kijelentették, hogy semmiféle Voland nevű mágus és bűvész nincs nyilvántartva Moszkvában, tehát nem is érkezhetett oda.
2: Aha, fölvették.
4: Mi a fenét akartok? Mit akartok? Hát, békén.
2: Ha pedig kimegyünk, megint senki nincs ott. A hátsó lépcsőt is őrizni kell. Persze, már azt is őrzik. A háztetőre, a kéményekhez is őrséget kell állítani. Rejtély, rejtély. Várjunk csak. Haló?
5: A Szadovájáról beszélek. Életjelek. Kinyitották az ablakokat, és zongora meg ének szó hallatszik ki.
2: Igen.
5: Az ablakpárkányon pedig egy fekete kandúr sütkérezik a napon.
2: Óriási.
5: Bizony, elég óriási.
2: Köszönöm. Igaz, estére zivatar várható. No, gyerünk!

0: eszembe a nagy lelkű hégemonnak, hogy kínjaidnak vége!
1: Ja, hégemon.
2: Bulgakov, a Mester és Margarita. Befejező rész.

0: Röggenő nyári délután, miután a szadovájáról azt jelentették, hogy a volt Berlioz lakásban az élet jelei mutatkoznak, polgári ruhás férfiak csapata szállt ki 3 gépkocsiból a szadovája 302 B számú ház közelében. Úgy látszott, hogy behatolásuk a 4. emeleti lakásba ezúttal eredménnyel jár. A nyomozókat egy hatalmas fekete kandúr fogadta, amely mancsai közt benzinfőzőt tartott, és rövid szópárbaj után tűzpárbajba bocsátkozott velük. Bár szinte mindegyik lövést talált, különös módon senki nem sérült meg. Aztán a kandúr, vagyis Behemót, meghallotta Korovjov hangját a szomszédszobában.
1: Messzire! Szombat van! A nap leáldozóban! Ideje indulunk!
0: És tüzelőállásából a csillár tetejéről leszólt ellenfeleinek.
2: Sajnálom, uraim, de abba kell hagynunk. Mennem kell?
0: Revolverét elhajította, és benzint locsantott szét a szobában, amely magától meggyulladt, és mennyezetig érő lángot vetett. Amikor a szadováját fölverte a mindenfelől közeledő hosszú, piros autók vérfagyasztó harangszava, az udvarra kicsődült lakók láthatták, amint a 4. emelet egyik ablakán hatalmas füstcsóvában 4 sötét sziluett repül ki. Moszkva egyik legmagasabb épületének tetőteraszán 2 sziluett állt napszálltakor. Volant és Azazello. Maguk alatt látták az egész várost.
3: Már hűvösödik. Közeledik a zivatar messzire.
4: Érdekes város, ugye?
3: Engem azért Róma jobban inspirál.
4: Ízlés dolga. Hová lett a 2 jó madár, Korovjov és Behemót? Nélkülük mégsem indulhatunk.
3: Ahogy ismerem őket, valami csígy még biztosan kieszeltek búcsúzóul.
0: Korovjov és Behemót a bulváron állt, az írók háza előtt, s gyönyörködve bámulta a kovácsolt vaskerítésen túl emelkedő oszlopos krémszínű palotát.
5: Tudod, Behemót? Nagyon sok szépet és jót hallottam erről a házról. Nézd meg jól, drága barátom. Jó leső gondolat, hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség.
2: Ó, mint az ananász a melegházban.
5: Szóról-szóra úgy. Édes borzongás fogja el a lelkem, ha arra gondolok, hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quixote, Faust, vagy éppen egy holt lelkek szerzője érlelődik.
2: Mit csinálnak azok ott a verandán?
5: Ebédelnek. És ehhez hozzátehetem, édes barátom, hogy ez igen jó, és nem is drága étterem. Jó magam pedig, mint minden turista, a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit, és meginnék egy korsó, jégbe ütött sört.
2: Én is. Gyerünk be.
5: Macskát nem engedd meg be.
2: Ha nem, nem.
5: Így megfelel?
6: Kövér, rongyos, sapkás fickó, a képe, mint egy kandúré, kezében benzinfőző. Majd meglátjuk.
7: Kérem az igazolványokat.
5: 1000 bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolvány?
7: Maguk írók?
5: Föltétlenül.
7: És hol az igazolványuk?
5: Elragadóan bájos hölgyem.
7: Nem vagyok elragadóan bájos.
5: Ej, de kár. Hát, ha nem úgy elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az. Nos, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszki író, akkor az igazolványát kell kérnünk. Nem. Lapozzuk föl bármelyik regényét, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa. Te mit gondolsz?
8: Akár így befogadok, hogy nem volt.
7: De maga nem Dosztojevszki.
5: Ki tudja? Ki tudja?
7: Dosztojevszki meghalt.
5: Tiltakozom! Dosztojevszki halhatatlan!
7: Az igazolványokat kérem, polgártárs!
5: Engedje meg, de ez igazán nevetséges. Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. honnan tudhatja kegyet, hogy milyen gondolatok rajzanak az én fejemben, vagy ebben a kobakban hitni, vagy ebben.
3: Szabad lesz, polgártársam? Szabad lesz?
7: Adjanak utat a vendégnek!
5: Jaj, tessék, csak tessék!
3: Köszönöm.
5: Nem nekünk, szegény vándoroknak, hanem ennek a szerencsés flótásnak jut a korsó jégbe hűtött sör. Helyzetünk síralmas, szinte reménytelen. Nem is tudom, mihez fogjunk.
9: Engedje be a polgártársakat, Szofia Pavlovna!
7: De Archibald, Archibald!
9: Erre parancsoljanak, polgártársak! Tessék! Gyerünk! Nem hallott még róla, hogy kiokozta szegény Berlioz polgártárs halálát a villamos alatt? Egy pepita ruhás alak, meg egy kandúr képű, illetve egy kandúr.
7: Igaz, igaz.
9: Na hát?
7: De én mindjárt tudtam, hogy ezek nem írók. Mi az ott, Ben? Jaj, csak el ne találjanak. Értem. Megvagytok! Megvagytok!
4: Mit jelent az a nagy füst ott lenn a bulváron?
10: Ég az írók háza, messzire.
4: Feltehetően ez a két jó madár.
10: Pontosabban Behemoth benzinfőzője. Hát ez meg ki? Lévi Máté.
4: Eha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
11: Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
4: Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
11: Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
4: Légy szíves egy pillanatra eltűnődni, hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék. Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
11: Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
4: Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
11: Ők küldött.
4: És mit üzen általad te rabszolga?
11: Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
4: De? Nos?
11: Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
4: Miért neveszitek ti magatokhoz a fénybe?
11: Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
4: Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
11: Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert és aki szenvedett érte,
4: Margarita,
11: hogy őt is vegyétek magatokhoz.
4: Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad! Azazello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
10: Meg lesz. Messzire.
4: Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
12: Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait. Várjuk parancsait.
4: Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.
13: Amikor tegnap este elaludtál, a Jeruzsálem fölé érkező fekete felhőről olvastam. És most, itt is, ugyanúgy eltűnnek a házak, és talán a hidak is. Érzed, hogy hűvösödik a levegő?
14: Az ördögbe is, ha az ember meggondolja, mondd, Margarita, te okos nő vagy. Nem zártok a bolondok házába. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?
13: A leges legkomolyabb.
14: Persze, persze.
15: Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett.
14: Nem, ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög, ördöngösség.
13: Az ördög tudja, hogy mi volt ez, és hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Hála néked, sátán!
14: Engem elraboltak a kórházból. Ez rendben.
15: visszahoztak ide. Tegyük fel, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak érted aggódom.
13: Kedvesem, egyetlenem, semmi se törd a fejed. Ezt már én gondolkozom helyetted. És ígérem neked, hogy minden jó lesz. Káprázatosan.
15: Légy eszednél, miért kötnéd össze az életedet egy roncs beteg koldussal?
13: Mennyit szenvedtél, szegényként. Ő szállak a hajadban, a szájad mellett ránc, és a szemed milyen üres. Tönkretettek, megnyomorítottak.
15: El. Akárhogy is esett, akármi jön, ezután ketten együtt fogunk elviselni.
13: Esküszöm az életedre, esküszöm a Pilátusodra. Minden jóra fordul.
16: Béke veletek!
13: Azazello! Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket! Nyitom, drága Azazello! Nyitom!
15: Azért legalább összefoghatnád magadon azt a lebernyeget.
13: Hol vagyok én már ettől?
16: Üdvözlöm a mestert!
13: Jaj, de
16: üdvözlöm!
13: Még sose örültem így semminek! De bocsásson meg az Azazello, hogy mesztelen vagyok.
16: Sose feszélyezze magát.
13: Mit iszik? Ugye konyakot?
16: Nagyon hálás leszek.
15: Margaritának igaza lehet. Azt ördög küldötte ő itt. Nem is olyan régen, még tegnap előtt este azt bizonygatta Mivánnak a könyvigán, hogy a pátriárka tónál igenis a sátánnal találkozott. Aztán valahogy megriadtam ettől, és hipnotizőkről, hallucinációkról kezdtem fecsegni. Mi köze ennek a hipnózishoz?
16: Az ördögbe is. Igazán kedélyes ez a kis pinceodú. Csak az a kérdés, hogy mihez kezdjen benne az ember.
15: Aztán én is ezen töröm a fejem.
16: Majd elfelejtettem. Messzire üdvözletét küldi, és azt üzeni, hogy meghívná magukat egy kis sétára. Feltéve, ha van hozzá kedvük.
13: Mondd, hogy igen.
15: Örömest elmegyünk.
16: Jaj. És még valamit. Messzire ajándékot küld önnek. Egy üveg bort.
15: Nekem?
16: Ugyanaz a falernomi, amelyet Judea helyi tartójai volt. Nézzék. Milyen csodálatos a színe. Mindent vérszínűre fest. A zivatar felhőket ott kin.
13: Voland egészségére.
15: Ja, ez méreg!
13: Mester!
15: Margarita!
16: Jó. És most nézzük, mi történik otthon a kis gótikus palotában.
13: Natasha! Segítség! Jöjjön valaki!
17: Azt mondjam, mi történt? Úristen! Meghalt! Meghalt!
16: Minden rendben. Gyerünk a pinceóba.

0: Így a... Csak néhány csepp. Ugyanaz a vor. Falernó.
1: Azazello, miért tette ezt velem? És a mester?
2: Mit tett vele? Gyilkos!
0: Jaj! Miért olyan ideges? Mindjárt feltámad. Na, jöjjön. Itassuk meg őt is.
2: Mester. Így áll.
3: Margarita. Margarita.

0: Hallatatlanság.
1: Mi történt?
2: Itt az idő. Dörög az ég, hallja? A lovak kinn a földet kapálják, a ház belére meg.
1: Ért.
0: A regény kézilatához bárhová repül.
1: Nem kell, minden szavát tud.
0: És egyetlen szavát sem felejted el?
1: Ne félj, én most már soha többé nem felejtek el semmit.
2: Akkor hát, tűz! Minden a tűzzel kezdődött, és minden azzal végződik.
0: Tűz!
1: Ég el, pusztulj régi élet!
0: Égj el, szenvedés!
2: Bár Voland!
0: Voland! Ilyen Voland!
1: Szeretnék elcsúszni valamit.
2: Margarita, kísérd el! Itt, ezen a tisztáson várok! Búcsúzzatok el, de siessetek vissza!

0: Dios. Nincs. Maga. Én meg csak várom.
1: Egyre várom. Hát eljött, kedves szomszéd.
0: Ugye a 118-asban van.
2: Már nem. Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember, akivel szót értett.
1: Én állom a szavamat. Többé nem írok verset. Tudja, sok mindent megértettem, mi alatt itt feküdtem. Másról akarok írni.
2: Ez igazán nagyszerű. Írja meg a folytatást.
1: Miért? Maga nem akarja megírni? Ja, persze. Mit is kérdezek?
2: Én többé már nem írok semmit.
1: Dörög az ég.
2: Engem hívnak.
1: Várjon! Még egy szót! Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától?
2: Itt van is.
1: Milyen szép!
3: Szegényként.
1: Látja, minden jó lett.
3: Ahogy lennie kellett. Most megcsókolom magát, és úgy lesz magánál is, ahogy lennie kell.
2: Isten veled. Tanít már.
1: Nővér! Nővér!
4: Fél a hivatartó.
5: Nincs semmi baj. Hívom az orvost, segítünk.
1: Nem kell, köszönöm. Csak azt mondja meg, hogy mi történt odaállt a szomszédban. A 118-asban.
5: Odaállt? Semmi se történt.
1: Nővér, mondja csak meg az igazat. Én úgy is érzem. Nos, mi történt?
5: Meghalt a szobaszomszédja.
1: Tudtam. És azt is tudom, hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. Egy asszony.

0: Isteneim, milyen gyászos az estébe borult föld, milyen sejtelmes a köd a láb felett. Aki bolyongott ebben a ködben, aki sokat szenvedett halála előtt, aki erejét meghaladó terhet cipelve röpült földünk fölött, tudja mindezt, és könnyű szívvel adja magát a halál kezére. A hattáltos paripa száguldása meglassult, és lovasaik előtt a hegyek peremén felbukkant a vérvörös telihold. Hatalmas terméskövek csillantak odalent, köztük mély hasadékok feketén lettek, ahová nem hatolt be a holdsugár. Egy sivár, lapos, köves fennsíkot a hold zöldes fénnyel árasztott el. Ide ereszkedett le Vóland, és nyomában a többiek.
1: Nézd! Ott, a sivatag közepén. Egy karosszékben ülő férfi. Fehér palástban.
0: Nem hall minket? Talán sikert. A kezét dörzsöd.
1: Magában beszél.
2: Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen.
3: Mester! Regényét elolvasták, csak egyetlen kifogást találtak. Azt, hogy befejezetlen. Ezért akartam megmutatni a hőség.
1: Mit beszél ott az az ember?
3: Hallgassák meg!
2: Hanocrivan! Gyűlölöm halhatatlanságomat. Gyűlölöm érdemtelen hírnevemet. Cserélni szeretnék Lévi Mátéval a tokrongyos csavargóval. Szeretnék végigmenni a holdsugár ösvényen. Hanocrivan!
1: Bocsáss!

0: hegyekben nem szabad kiabálni.
1: Bocsáss előtt!
0: Ne könyörögjön érte, Margarita. Már úgyis közben járt érte az, akivel együtt akar fellépni a holtsugár ösvényre. Na, most már egyetlen mondattal befejezheti.
2: Szabad vagy!
3: A hegyek mennydörgésé fokozták a mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. Csak a kis fensík maradt rajta a márvány kanyarszint, és a vörösbélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből.
2: Te is szabad vagy! Te is!
3: És futva megindult a holtsugár ösvénye. A fekete vólánt pedig búcsút intett a mesternek és Margaritának, és kíséretétől követve eltűnt az égben.
1: Hallod? Mit mondott? Te is szabad vagy.
3: Elbocsátott, ahogy én is elbocsátottam őt. Júdél 5. helytartóját, Poncius Pilátus lovagot.
1: Engem pedig soha többé nem kergetsz el. Én fogom őrizni álmodat.
0: Epilógus. Elmondja Iván Nikolájevics Ponirjov professzor, a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa.
4: Jó néhány esztendő telt el azóta. Amikor elbocsátottak a pszichiátriai klinikáról, emlékszem, még javában gyűrűztek Moszkvában a Voland ügy hullámai. A nyomozó hatóságok neves pszichiáterektől kértek tudományos szakvéleményt. Íme az egyik.
5: Egyszerű szuggesztióról van szó. Sebezhetetlen kandúr ugyan, kérem. A csillára nem lógott semmiféle kandúr. A polgártársak a hallucinációra, a semmire céloztak. És természetesen senki nem lőtt vissza.

0: Látják? Akkor a hátsó lábán kezd járni. Úgy sem szöksz meg, összekötöztem a melső lábaidat, hipnotizőr uram. Nos, tehát itt van.
1: A cicám! Hol a cicám? Jaj, cicuskám, hát itt vagy. Képzeljék csak, nem ellopták? Na gyere szépen. De miért kötöztek meg?
2: Mert állítólag hipnotizőr.
1: Hogy micsoda?
0: Ki kell írtani?
1: Jaj, mikor kiírtani? De rendőrpolgártársak, én kezeskedem érte.
2: Az állat mikor járt utoljára Moszkvában?
1: Moszkvában? Ez? Soha. Itt született Armavírban. Itt nőtt fel. Itt tanult egerészni.
3: De a kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták a néninek. Szegény kandúr. A maga bőrén kellett tapasztalnia, mit jelent az alaptalan rágalmazás. De legalább 100 fekete kandúrt kiirtottak, vagy megcsonkítva szolgáltattak be a rendőrségnek. És a fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb múló kellemetlenség. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket. Leningrádban Volman és Volper polgártársakat, mindketten dupla V-vel írták nevüket, úgy, mint Voland. Szaratovban, Kijevben és Harkovban egy-egy Volodyint. Penzában pedig végképp érthetetlen okokból Vodcsinkovicsot, a vegyészeti tudományok kandidátusát. Azon kívül az ország különböző pontjain 9 darab Korovin, 4 Korovkin és 2 Karavajev került horogra. Mert
4: most már kétségtelennek látszik, hogy Korovjov taszította a villamos alá Berlioz-t, a kitűnő irodalmárt. Korovjov vagy Voland tébolította meg Hontalan Ivánt, a szerencsétlen költőt?
3: Ekkor ugyanis még bent voltam a tébolydán, bár, Isten tudja, abszolút gyógyultnak ma sem mondhatom magam.
4: A bűnbanda, mely közben feltehetően külföldre szökött, tüntette el Moszkvából Margarita Nikolájevnát.
3: Eltűnt? Na, persze.
4: Miután a nyomozás végkövetkeztetése szerint előbb hipnotizálta őt. Fogadjuk el ténynek, hogy a bandát tette elkövetésére a nő szépsége bírta rá.
3: És a mester?
4: Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott földeríteni. Mi vitte rá a bűnöző bandát, hogy a pszichiátriai klinikáról elrabolja a magát mesternek nevező elmebeteget. Nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem.
3: Igen, ő is eltűnt.
4: És a bandavezér Voland szugerálta Hontalan Ivánba,
3: Iván Nikolajevics Ponírjov professzorba,
4: hogy rémálmaiban az ősi Jeruzsálemet lássa, meg a napperzselte koponyahegyet a 3 akasztott bűnössel a tetején.
3: Még ma is. Ma is. Az emberek közben lassacskán elfelejtették Volandot, Korovjovot és társaikat. De én telihold éjszakáján még ma is ugyanarra ébredek. Mindig ugyanarra. Koponyahegy, a 3 kereszt a fölfeszített testekkel, a kegyelem döfés.
5: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
6: Ja, Hegemon.
3: Az álomban a természetellenes megvilágítás a legfélelmetesebb. Egy különös vihar felleg, amely tajtékozva borul a földre, mintha végpusztulásra fenyegetné. A felesége milyenkor injekciót ad, és az álom folytatásában minden megváltozik. Az ágyamtól széles holcsugár ösvény indul el, és rongyos kitomba öltözött veréstől megtépázott arcú fiatal férfi lépked rajta a hold felé. Mellette vörösbérésű, fehér palástban egy másik.
7: Isten, Istenek, micsoda fertelmes halál. De mondd, kérlek, ugye ez a kivégzés nem történt meg igazán. Könyörögve kérlek, mondd, hogy nem volt.
3: Nem történt meg. Csak rémlátás.
7: Megesküszöl rá?
3: Esküszöm.
7: Ez nekem elég. Elég.
3: És feljebb, egyre feljebb emelkedik a

0: magával vonva üti perzsát.
1: Elé!
0: A holdfény felszökik, hold folyamárad belőle, és kiömlik mindenfelé. A hold bolondozik és játszik, táncol és szögdécsel.
1: Elég! Ez nekem elég!
0: A hold áradatból egy mesebeli szépségű nő válik ki, és egy riadt, borostás arcú férfit vezet kézen fogva lefelé.
2: Esküsz.
1: Megesküszöm rá?
2: Csak rémlátás. Nem történt meg.
1: Ugye nem volt kivégzés?
2: Nem.
0: Mester, így végződött tehát?
2: Így végződik, tanítvány.
1: Így.
0: Látja, minden jó lett.
1: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Megcsókolom a homlokát.
0: Margarita! Az asszony hátrál, távolodik, és útitársával együtt egyre emelkedik a hold felé. A hold kitör magából, fény áradatot zúdít le, mindenfelé fröccsen a fény. A szobát hold árvíz lepi el, egyre emelkedik, már az ágyamat is elölti.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik az

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: No látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tészta szűrőt mondott, meg tojás izévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog, nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát, az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mintha az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasabancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg, mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot, de nincs zsebkendőm. A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárjesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnéken is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőr csizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsékolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
0: Csengetnek.
3: Na, ezt nem hiszem el.
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco.
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem, nem.
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
2: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én Pepito a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas.

0: Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy dorsziszkónak ez igazán semmiség.
2: Az.
1: És?
0: Kérem, még nincs vége.
2: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be.
2: De mi lesz a hét sorossal?
0: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túladagoltam, mert akire csak ránéztem, az jobban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
2: Sem.
0: És akkor...
2: Akkor...
0: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán, és körülöttünk senki. Hiába jaj veszélykeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jóisten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek.
0: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
0: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
0: Folyton azt csúgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
0: Meg.
1: Tényleg megkereste? Várjon egy kicsit. Nem értem.
2: Nem baj.
1: Szóval lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
0: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
1: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
1: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a holdba lenne szerelmes.
2: A hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
1: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
0: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
1: Inkább tökéletesen.
0: Én szeretem magát, Don Cisco.
1: Úristen!
3: Jön Pepito. Asszonyom, a tojásvágó, mondom én, Pepito a szolgák.
1: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
3: A szűrőt mi nem átmódom ma kipróbálni.
1: Majd Sevillában lesz rá időnk.
3: Időnk? Az sosincs.
4: Pepito fejcsóválva elandalok.
1: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
0: Áll, asszonyom, áll.
1: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
1: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
3: Ott tartok, hogy...
2: Aki bontakozzás még oly messze.
1: Igyekezzen!
3: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
1: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
3: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
1: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
1: Ha nem tévedek.
0: Mindenkivel előfordul.
1: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
4: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. Ha józan, akkor is részeg. Ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
0: Uram, teremtőm Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
1: Perköltség inkább.
3: Mikor indulunk, asszonyom?
1: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
3: El fogunk késni.
1: Már régen elkéstünk.
3: Ennyi hagymázás túl.
0: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
1: Úgy legyen.
0: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
1: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
3: Ezt már annyiszor mondta.
0: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
1: Micsoda förtelmes alak.
0: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
1: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
0: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
0: Magának többet ér a szabadság.
1: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
0: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
1: Mindig ilyen elvont.
0: Én értem.
1: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcsi értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
0: Értem, én értem, hogy de csak hát...
1: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
0: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
3: Miért is mondaná igazat?
0: Mi az oka, Don Cisco?
1: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
3: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
0: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentette combomról a fátlat.
2: A függönyt.
0: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
3: Borzalom.
1: Ez már mindennél több.
3: Asszonyom, én már úton vagyok.
1: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik, messze az a nap, mely a békét hirdeti.
3: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
1: Szerencsétlenség.
3: Egy újabb, mindig a régi.
1: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
3: Csak.
5: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
3: Hát lássva.
5: Fogja be.
3: Ezt még nem mondtam.
1: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont. Nélküle zörög tovább a falusi haraszt. Nélküle virágzik a rododendron.
4: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
0: Hát így vagyunk.
5: Micsoda nap.
0: És még nincs vége.
5: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet, illúzió.
0: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel, hadd pusztuljon, ami férges.
5: Mit akar ezzel mondani?
0: Vegye feleségül.
5: Mit mond?
0: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
5: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
0: Miért van más?
5: Tudom is én. Ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzős beszédeket mondjon.
0: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
5: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combi.
0: Getse meg, Don Cisco. Olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
5: Még asztronómia is. Kicsülte magát. Talán csak nem árva.
0: A legárvább lény a földkerekségben.
5: Az nem lehet.
0: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
5: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
0: Régóta vártam ezt a percet.
5: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
0: Örök hűséget esküdre hallgatom magát, Don Cisco.
5: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
0: Az én életem tel is tele van csodákkal.
5: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
6: Felhörpint egy pohár ital.
5: Ezt muszáj volt.
0: Jaj, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
5: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
4: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
0: A viszontlátásra, Don Cisco!
5: Bár sose lehetnám Malvinka.
3: Második jelenet.

0: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
1: Csülök népék némódra.
0: Igazán könnyű veled el.
2: Vendégek érkeznek!
0: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
2: Te mindig akarod.
0: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
2: Magozz, édesem!
3: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
1: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárduc, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán jegyűjt húz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
0: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a tévést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni?
1: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
0: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt te is elvégének néz.
2: Komoly terveim vannak.
0: Mire gondolsz?
1: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
0: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
1: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhában.
0: Fő az magától is.
1: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
0: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
1: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
0: De mi?
1: Hogy megsajnáljon.
0: Don Miguel?
1: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
0: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
1: Na ne.
0: De?
1: Ez pontosan mit jelent?
0: Azt, amire gondolsz.
1: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablos úr! Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
0: Nem áll szándékában?
1: Nem.
0: Biztos?
1: Már hogy ne lenne az?
0: Ez óriási!
1: Most jön a lényeg.
0: Mi az?
1: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát, én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
0: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
1: Jó, jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
0: Te becsaptad Don Miguelt?
1: Neki tetszett ez a felfedezés.
0: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
1: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
0: Na hát.
1: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
0: De hát mit?
1: Elveszlek feleségül.
0: Megőrült?
1: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
0: És én? Engem meg sem kérdez?
1: Én jót akarok.
0: Nem kérek én az ilyen jóságból.
1: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
0: Várjon egy kicsit.
1: Holnapig. De egy perccel se tovább.
3: Pablos kimegy egy pillanatra.
0: Don Miguel.

0: már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
1: Pablos jön vissza.
2: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az ételt.
0: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
0: A vatkan fő, az italok bennükre.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
3: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
2: Miket beszélek? Atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
0: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
0: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak, mert részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
0: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
3: A két nővérnek rezzen Istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
0: Meg tudna bocsátani?

0: az űrselvei kanibálokkal. Az ilyen hűséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben, időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amadou da Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
1: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
0: Azt én nem tudhatom.
2: Maga csak Istennek társadok.
0: Ahogy mondja.
2: És a két nővér?
0: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
2: Mi az, atya?
0: Az új hullám.
3: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
0: Dehogy is, drága Rozalina. Ez a cég neve.
4: Ablos kibontja a levelet. Olvassa.
2: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
1: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
0: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
1: A mindenségit.
2: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
1: Keres.
2: Oly forgandó a szerencse.
0: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
4: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
1: Nem igaz. Rozalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
2: Ki vele?
0: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
1: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
4: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
2: Ne hülyéskedj már, Pablos!
1: Mindenki figyeljen!
4: A légcsapóval leüt néhány legyet.
1: A fenébe is ezzel a sivataggal. Ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsig. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
2: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
1: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
0: Lát, fiam. lát? Hogy ne látna? Hát persze.
1: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
0: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársra lehet.
1: Mi van, atyám? Már is megházasítottad?
0: Minek késlekedni?

0: látod, igen, öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem, nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
1: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bár ha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom eszéles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
0: Add írásba.
1: Mi a baj, Rosalina?
0: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
1: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
0: De engem? Igen.
1: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal. Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
2: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
3: Tisztán szakmai oka van! Elmérjük a terepet!
1: Micsoda szava! Nem éppen nőrűnek ez illő. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
3: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
2: Rosalina leült Hozé atya mellé.
4: Drága atyám.
5: Slendriánul fogalmaz.
4: Közvetlenségemnek oka van.
5: Akkor is.
4: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordult.
4: Jó, csak vicceltem.
5: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
4: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
5: Igen, maga is sokat profitálhatna belőle.
4: Oly titokzatos.
5: Egy cseppet sem.
4: Mi ez a parfüm illat?
1: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
5: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudniillik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
4: Szegények.
5: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én? Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
0: Atyám, magányos vagyok nagyon.
5: Ó, te kis eltévedt juhom.
0: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
5: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
0: Ez az új hullám?
5: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhög.
1: Hazai!
0: Meg sem kérdezed őket?
1: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
5: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
1: Úgy hiszem.
0: Miért is ne?
1: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
4: Pénztől.
1: Nem hittem volna.
4: Milyen könnyű megvilágosodni.
1: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
5: Majd meglátja.
1: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
5: Megtér.
1: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
4: Ki lesz a boldog feleség?
5: Imádkozik is minden este?
1: Hogyan is felejthetném el az Urat?
4: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
5: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
1: La vida es sueno.
5: Pontosan.
4: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
1: Megyek is, szedelőcködöm.
4: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
1: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
4: Te hallasz engem, Pablos.
1: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
4: És? Két kiválasztott nem lehet?
1: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtégzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
4: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszhet a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
6: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
7: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
5: Szó mi szó, az is lehetne.
1: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
7: Nem, magához jöttem.
1: Isteni szerencse!
4: Mindjárt kész a vatkon.
7: A köszvényemnek nem tenne jót.
4: Ne igyon annyit.
7: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
4: Segítsen magán.
5: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
7: Éppen ez az. Rájöttem.
1: Rájött. Csak nem most.
4: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
1: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
4: Inkább fejvesztve menekül.
1: Az örök boldogságban.
4: Nem bolondság ez?
5: Az ígéretét ne felejtse.
4: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
1: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
4: Mire?
1: Már nem is tudom, mit mondtam.
7: Pablos úr, várjon!
1: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kövön nem marad.
7: Én sem maradok? Akarom mondani, sokáig?
4: Atyám, tálalnék.
5: Csak egy pár jó falat.
4: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
7: Éppen pásztorjátékra készülök.
4: Éppen?
7: Éppen, hogy kisütött reggel a nap. És én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
1: Rendezlen csak, de otthon.
7: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
1: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
4: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
1: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
4: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
1: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
4: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
6: Pablos elviharzik.
7: Ez meg hova?
4: Meghalt valami rokon.
7: Ebben a melegben?
4: Könnyen megromolhat.
7: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
5: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
7: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
4: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
5: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
7: Bizony, de nem is látom.
5: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
7: Atyám, ön oly irgalmas.
5: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
4: Én kevésbé.
5: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
4: Atyám, elment az esze.
5: De hogy is, lányom, most jött meg. Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
4: De hisz ez lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
5: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
4: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
5: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
4: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
5: Akkor ne késlek engem.
7: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
5: Micsoda idél. Hol lakik maga?
7: Vegye csak kézbe.
5: Mi antik bölcs szöveg.
7: Az! Atyám, nézze a rajzot! Árkádiában vagyunk, aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok, szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
5: Megtanulta már a szöveget?
7: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
5: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy senki nem díjazza őket. Mert az ízlés olyan egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
7: Remélem jó lesz.
5: Sose adja fel.
7: Már nem.
5: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
7: Megörülök, annyi a hitem.
5: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
7: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
6: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
4: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
5: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
4: Csak ez a bor teszi nehézzé.
5: Majd Sevillában kijúzanodik.
4: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
5: Akkor a sors akarja így. legyen mély hite, higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
4: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt rekedek.
5: Bízzon Istenre!
4: Szédülök, Istenem!
6: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
5: Mennyi az idő?
3: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
5: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
3: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Megegyemek. Aztán jött a felesége.
5: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
6: A nővérekhez.
5: Fújják be magukat rendesen?
3: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna, oly szörtelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk!
6: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
1: A Személyi Örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péro, Malvinka, Vicej Zsolt, Don Sisko. Mai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's Fast Song. Kezdjük rászni. Rosalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam, milyen szerepekbe mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Basi és Boti olvasott, ez Pepito,

Pizza e João, Peru e ele quer hoje comer botei esmorte. Mi olvastuk föl nektek a szevélyei örökség első ütkő részét, a második részen majd

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 4 óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szevélyai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek! És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jót!

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések kapták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap. Nem baj, kivágjuk.
4: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis délekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac-számot hallhattatok. És bemutatom két, most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abba, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láthatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az beköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy hogyan is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a, és bocsánat, a hosszú bevezetőért, de az így jogos, olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek határok nélkül, ezek olyan szervezetek, amik rendszeresen letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket, hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy hogy is van ez?
5: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, a sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a

0: frizuráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, mit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért, és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
1: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak, igen, csak úgy informálisan
0: volt. Nem, ez egy a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további audiovíz, tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a II. Világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak. Nagy állami, nagy francot állami, nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
1: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény média törvény, amit, vagy ennek valami
0: hát
1: más
0: egy olyan, hogy média törvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának. És hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat. Hát ezen
1: az eddigében az előbb, hogy a média és a sajtó szabályozása mondjuk az USA-ban viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok. Ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. Az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
0: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angol száz jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plamegate. Ugye Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csuktak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csuktak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Times-nak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kiróttak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
1: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha

0: Visszatérek ezekbe a rangsorolásokba. Azt hiszem, ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusban vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan országok, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
1: Ebben nem vagyok annyira járatos, emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt övé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt övé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságírós, szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
0: Pali, hozzáfordulok, bocsánat, hogy Paliznak van két keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, ez valahogy szeretett, és nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
2: Závada.
0: Závada, persze, igen.
3: Beleszúrtam.
0: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg. Te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért az messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, a címét, a piacinap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfolytásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
3: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként.
0: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, hogy te inkább fontos dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason, a könyvedben ugyan nem hangzik el Kunmadarason nem hangzik el a madaras
3: név. Hát nálam Kunmadasnak hívják,
0: de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
3: Igen.
0: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
3: Hát igen, ez én mit tudom én, 25 éve, vagy mikor, még a Kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban, Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni. Tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége drága népünknek. Magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor sem értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan, hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást. Borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek, akár a saját érdekeiket.
0: Ugye ott az történt, hogy ugye a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozat a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtetik a karcagi gettóba a környék faluiból, településeiből a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is éltek szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a faluba, azzal szembesültek, hogy széthorták mindenüket, beköltöztek a házaikba, bútoraikat elvitték, a bundájukba jártak, és hát ez hozta tulajdonképpen, hogy hogy mernek ezek itt újra, és aztán, amikor megpróbálták visszaszerezni a saját dolgaikat, azzal követték el a nagy hibát, és idézőjelben.
3: Hát ez az egyik ok, a másik ok az pedig az, hogy különféle politikai célok érdekében bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűséget, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
0: Szóval a vérvád, igen.
3: Újságok írtak meg ilyesmiket. Persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát az a nép megvitte a híreket vidéken.
0: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen valahogy leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen?
3: Hát meg kiakadályozna meg abban engem, hogy azt írja, amit akarok. Egyrészt, vagy pedig azt kérdő, vannak-e öncenzúrális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem elbeszélőimet, amely hangoknak a hát mondjuk amúgy elborzasztanak engem úgy a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbosok használni ezeket a szövegeket, amik az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
0: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
3: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még, hát nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból létszves, te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
1: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam, olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
0: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvaló egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgymondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észthető dolog. Ugyanígy filmek és a kultúra sok területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendezkedésünk az első pillanattól kezdve az én legalábbis meglátásom szerint súlyosan hibás abban, hogy kialakult ez a mai finanszírozási rendszer, hogy tulajdonképpen a pártok, de leginkább az éppen aktuálisan kormányjelenlő párt vagy pártkoalíció tartja lélegeztetőgépen a sajtót. Hogy csinálják ezt olyan országban, amikor a populáció tekintve, súlyátekintve hasonló nagyságrendű, mit tud Dániában, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, stb. Hogy tudják elkerülni ezt a fajta egyértelmű és világos kormány befolyást, aki tulajdonképpen nem mond semmit, csak egész egyszerűen kinyitja a csapot, vagy elzárja, vagy átirányítja?
1: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online, akár nyomtatott, vagy a kettő együtt, kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, aminek, mit tudom én, volt elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napi lapok, azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például és ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a heti válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetősétételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem, ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékén, ez az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól az élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát... És ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik fele a hirdetés, amit mostanában, hogy minden erről szóló cikkembe bele szoktam csempészni. Hasonló helyzetben lévő ország, Szlovákia. Az írott sajtóra jutó reklámkiadás egy állampolgári fejenként négyszer akkora, mint Magyarországon, jelenlegi euró árfolyam mellett. És ezzel kampó a magyar sajtónak, tudnélik, ha nincs hirdetés, akkor te nincs magánhirdetés, nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam áll hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák, pontosabban napi lapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a... És még jönnek nekik, és még négyszer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy Piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határa. A másik az, hogy ugye bejön, vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahova én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Duna Szerdahelyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami alkalmazott, állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. Azt a gondolkodás, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
0: verseny. Hogy illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, hogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a Határok Nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzete, a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az Észak-Jörnök, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. És Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen élbolyba minősítik.
3: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban. Én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
1: Hát aki csatlakozik hozzá.
3: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyira nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és mondjuk például megment egy ilyen dolog, kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve, így mondom, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a, mit a kormányzati jogságtól és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire nem kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
1: Hát, ez egy nagyon jó
3: ez
1: példa.
3: Ez egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni, ha te ismered, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
1: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a piánóhoz, aki akar. A napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak, ott van. Ez is egy különbség, az, hogy ott van egy ilyen masszív szakmai egység, politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a Ringjének a habozása után végül mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás, meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Ez nem, hát nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
0: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például a egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, ezek majd egy 30-40 év múlva levő závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
3: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg ami nem tudok, amitől nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szóval egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való. Általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőlem, hogy te miért írsz olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja, hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor. Ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van, és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanúságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
1: Hát, ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden, akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes.
3: Igen.
1: Az nem demokrácia.
3: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja, és hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
1: akkor is
3: semmiféle.
1: Akkor pártlapok voltak, csak már nem
3: csak
1: volt több párt.
3: Egy pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze hát ilyen tanúságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak pillanatokat, eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, és volt rá fogékonyság. Valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a 3 milliónál mennyivel több ember, hát mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, az valami rettenetesen nagy szám.
1: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien igen, szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
3: Jó, lehet itt ezen...
0: Ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes ütevése?
1: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piacvas törvényeit és farkas törvényeit és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor én egy kicsit szabadabbat, éppen csak annyival, annyira szabadot, mint a térségben általános, tehát ahol nem a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
3: Hát meg közszolgálati média. Hát,
1: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzete az egész médiában.
3: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda, az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van, vagy nem
1: hát,
3: így van.
1: Hát a visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát ez egy természetes dolog, hogyha ehhez az pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúly, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
0: De viszont Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
1: Nem ő írta, nem ő írta. Nem ez már a én magyar valamiban is megírták, hogy ez egy fék.
0: Viszont az abba levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy az szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
1: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpirantnak a szerzője eredetileg, ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatás politikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
0: Sajnos beléknek kell folytonan szólt, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Azzal, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szól a számbára, neve nincs kivondva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy az amerikai elnök
1: külön megbízottja,
0: és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
1: Mi is köszönjük.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szerbantal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett jönni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsontszínű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejesugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljám merjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután.
újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom dacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései voltak. Egyszer szentdomunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyapa. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megye bálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalba adta. Rettenetesen rágondolok. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említettük. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elejé. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák köz sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baj. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgyis. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem, ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apámmal. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideától. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól kunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud adni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor a gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön

Helyenként 15 centigra morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek. János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigra morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Megvoltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá, csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallástörténet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint Szepet neki ez a kalandorság.
meg tudtam érteni, hogy

0: még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a 6. parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt, és ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az Antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem volna. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelki állapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobbára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárspolgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította magam módján. Nem érdemes. Hagyd! Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. De azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepet neki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap sem láttam. és negyed nap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogyha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évával. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsé. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsének. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem vesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele. Ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal és bocsánat kérdéssel. Éva még egy hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattban. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsé. Mesélt tovább. Mi történt az Möbiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte fel. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudtam. Nem jött többet vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmaradt. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honnan állnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadt a mi fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyújtani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósulnak. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult, nem maradt benne semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előtt megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Alt-Deutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy micsodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szabályát. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő. Ne arra gondolj, hogy egyszer el kellett mondanom. Akármilyen szamhárság hangzik esetleg így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg? Hát talán életünk volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki se veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezet orrán elhelyezett forgó bárdok feltrancsírozták az embereket. Rá eszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térbe. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva, egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom az a kapcsolat, ami annyira Erzsihez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. Egy. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrösnőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrösnőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrösnő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz városközti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy scampit, frutti di marét vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem, hogy szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elnepleztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangú hotel van laktok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírű képességét, mint te, aki olyan elmondt ember. ember vagy, és amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott életstandardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, értem éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenőre. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is a távolságon át is több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta. Hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornok is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek között. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolhatta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is meghurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepélyes meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét, például mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt. Tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szenv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és mihelyt lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről, milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem, olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szól. Annak, akiről tudta, hogy majd elhagyja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kiránduláson. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészetbe, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban nézik. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Cortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába. Vagy akárhol, a programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljulsz el, ha egy Frangélico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomástál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hátborzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Sienában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miáll? Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson 1/4 órát áll. Szervusz, Isten veled! Szervusz, majom, aztán írjál! Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mialatt az eszpresszógép cseppekként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta a benszülött. A vonat már indul. Csak ugyan mire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomásról. csak éppen hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos Benső. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na-na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólában van a szétágazás. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimiran túra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontólán. Akkor sem fogok. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadják. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

A Tilos Rádió Antibulvár híreit halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhoz, Mark Wahlberghez és Big Showhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon, water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk,

csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják. Nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 000 dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10 000 dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 000 dollárból 10 000-et. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hiphopper 1 000 000 üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 000 üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnereik között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár.

this.

Good morning.

is not that over.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Folytatjuk az örkény emlékműsorok sorát, és a múlt héten elkezdett Azt meséld el, Pista örkény önéletrajzi írása Mácsai Pál előadásában. Jó hallgatást!

Keresztmetszet című lap nagyon hamar megszűnt, ennek konkrét irodalmi oka volt, kifogyott a pénzem. És akkor engem a véletlen a Szép Szóhoz sodort. Szerda délután volt a Szép Szó szerkesztőségi órája, egy zsúfolt, piszkos, kéziratokkal, könyvekkel, plafonig rakodott hátsó udvari szobában, a Cserépfalvi kiadó épületében. Bekopogtam, mély hang, tessék, benyitok. Íróasztal mögött ült, égőszemű, tömött bajszú, homorú orcájú, magas homlokú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Jelentek már meg írásaid? Mondom, nem nagyon. Az a jó. Utasd. Olvasni kezdte. Tekintete olyan szúrósá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem balsejtel megkezdtek gyötörni. De akkor ledobta és azt mondta, nézd, ez egy jó novella, mondtam, nekem mondod. Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Elállt a lélegzetem. Arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegemben, én egy szórendet fölcseréljek. Libabőrös lett a hátam. Az én szövegemnek Forradalom volt a címe. Arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, elzönlik a várost, magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól, igaz? Mondom, igen. Nem lehet a címe Forradalom, mert nincs nemzeti szocialista forradalom, csak szocialista forradalom. Tehát írjuk, lázadás. Mondom, ne írjuk, egyáltalán semmit ne írjunk. Aki elolvassa az én szövegemet, érti, aki csak a címét, azzal én nem foglalkozom. Erre fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított film felvétele, úgy tekerte rám az érvei. Pányva kötelét. Egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szemepillantása, mondatonként, szavanként. Csepüvé nyűjtte az én szövegemet. Az összes kifejezésemet a jelentése gyökeréig vetkőztette, úgyhogy a szégyenükben sikoltozva pucéran leugráltak a papírról. Válogatott szerelmes jelzőimet, gombos tűre, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfél kapitányának a kardját. Azt kérdezte, van pénzed? Mondom, van. Kár. Meg akartalak hívni egy körözötre a rózsabokorba. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József Attila? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak a neki nem tetsző barátaimmal. Az ő szemében ugyanis Szabó Lőrinc volt a költő, zokon vette, hogy én József Attilát többet emlegetem, mint őt. A teljes igazság kedvéért feltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egyetlen sort nem olvasott. Ő a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa volt, számtalan íróval, költővel, baráti viszonyban, ami mindig egy tízpengősben öltött testet. Értékrendszerében ez nyomott alatban, költő, akinek adózunk. József Attilával háromszor találkozott, mind a háromszor be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kipüstölt a fejéből, mert nem kért pénzt. Nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró 60-i Bertalant azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók akkor rendelkezésükre állt volna ez, megtették volna ezt. Egyszer meg voltam hívva én is a Báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor elfeledkezett erről a 200 pengőről, sokan voltunk írók, költők. Mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy József Attilának ez minden jövedelme. De persze nem mertünk szólni, csak néztük József Attilát biztatólag, ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez jóvá tehetetlen este lett. Először szóba került Hitler, aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű százados. Erről áttértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Nem szórakoztató téma. De még tudtam figyelni.
Ilyen alkalmakkor törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát fél óra után már csak Báró 60 ibertalan beszélt, jellegzetes orrhangján, kínai és japán tusrajzokról, amelyekhez nagyon értett. Nem figyeltem oda. Számos gyengém közül az az egyik, hogy ha tusrajzokra terelődik a szó, egy óra után lankad a koncentrációm. De az idegeim fölmondták a szolgálatot, én általában nem férek a bőrömbe, ennek számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam anyag eleganciával a beszélő bárószalába. Lennél olyan kedves kölcsönözni 200 pengőt? Rám nézett, mintha nem volna begombolva a nadrágom, fogalma nem volt, ki vagyok. De hát az állandóan pumpolt gazdagok engedelmes mozdulatával fölállt, farzsebébe nyúlt, elővette a tárcáját, még megkérdezte, látva a túl jó öltönyömet, nem haragszol, minek ez neked? Mondom, kapupénzre. Sokat jársz haza. Akkor kapcsolt, rámerett a kezében tartott pénzekre. Attilám, hol vagy? Durrant az előszoba ajtó. Mi persze utána, de nem találtuk meg. Akkor született meg bennem az a nézet, hogy József Attila nem volna rossz költő, csak nincs neki humora. Abból született meg a nézet, hogy halálosan megsértődött, és nem a báróra, és nem a rohadt önző József Attila ellenes világra, hanem én rám. A legkézenfekvőbb magyarázat, ennek nem én vagyok az oka, hanem ő, mert nincsen humora. Nem mindig a legkézenfekvőbb magyarázat a helyes. Apámnak az volt a kívánságostyában csomagolt parancsa, hogy én, mint leendő gyógyszerész, többre vigyem, mint ő. Tehát nekem legyen vegyészmérnöki diplomám is, ne csak gyógyszerészi oklevele. Én ezt egyáltalán nem bántam, ez nem volt teher vagy szenvedés, élveztem. Elsajátítottam ugyanis valamit, a természettudományos gondolkodást, vagy annak egy szeletét. Hogyha le van írva egy képlet, hogy kénsavat összeöntöm, mivel öntsem össze? Báriumkloriddal mondjuk? Akkor? Hát báriumszulfát keletkezik könyörgöm. Én ezt a kettőt összeöntöm egy kémcsőben. Abban a pillanatban ott van fehér csapadék, báriumszulfát. Már most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, ez engem elragadott. Egy kémiai képlet, egy természeti jelenség irodalommá transzponálása. És most jön a legfontosabb, a legtömörebb módon, ahogy lehet. Az értelem. Én nagyon sokat voltam katona, mint gyógyszerészt állandóan behívtak, szépen mentem fölfelé az önkéntesi ranglétrán, utoljára zászlós voltam, és Erdély visszacsatolásánál persze megint mozgósítottak, fehér gyarmatra küldtek az alakulatommal, ott vártuk a bécsi döntést, semmi dolgunk nem volt, loptuk a napot. Ahogy ott lógatjuk a lábunkat, jön egy levelező lap a feleségemtől. Drágám, beleszerettem Bobiba. Ez a legjobb barátom beceneve. Volt. Légy olyan jó, egyezz bele a vállásba, csókollak. Se aláírás, se bélyeg. Ez tömörségében is hatásos írásmű. Szabadságolás föl nem merül, mozgósítva vagyunk. Én elmentem a hadosztályparancsnokhoz, major vezérőrnagyhoz, rendkívüli kihallgatás iránti igényemmel, csodák csodája fogadott. Beléptem, lejelentkeztem, szó nélkül átadtam neki ezt a novellát. Mire ő hallatlan nagylelkűen azt mondta, na zászlós, az esti futárgéppel fölmehet Pestre, egy napot ott töltet, másnapi futárgéppel visszajön. Megköszöntem, leléptem, és tényleg följöttem Pestre. Az unokahúgomhoz mentem, nem tudtam, hol vannak, és mondtam, megölöm őket, ezzel a fegyveremmel szétlocsantom az agyukat. Unokahúgom mondta, jó, csak előbb fürödj meg. Kimentem a fürdőszobába, rendbe hoztam magam, akkor megmondta, hol vannak. Oda mentem, kicsöngettem a házmestert, kinyitotta félre, föl az emeletre, vertem az ajtót. Kinyitották. Meghaltok, mondtam. A pisztolytáskámhoz kaptam, föltéptem és kirántottam belőle egy doboz kerek mackó sajtót. Ugyanis az én előrelátó Ágikám azért küldött ki engem a fürdőszobába pepecselni,
látva ideg és elmeállapotomat, hogy kivegye élesre töltött szolgálati fegyveremet, és hogy ne érezzem, hogy üres, amikor fölcsatolom az oldaltáska, betegyem valamit, de ő nem talált otthon egyebet. Most merüljünk el együtt ebben a drámai szituációban, hogy én állok egy vadidegen lakás ajtajában, velem szemben hites feleségem és legjobb barátom, kezemben egy sajt, és én ezzel próbálom őket presszionálni. Arra, hogy engem szeressenek, ne egymást. Ha ezt átéltük, értelme lesz feltenni a kérdést. Sikerült ez nekem? Ez a jelenet röhögésbe fulladt. Mind a hárman röhögtünk, mind a hárman máson. Értem ez alatt, hogy mind a hárman rajtam. Én rettenetesen összetörten visszamentem, beadtuk a vállókeresetet, elváltunk, és én a feleségemmel normális kapcsolatban maradtam mindig. Ezzel a barátommal soha többé egyetlen szót nem váltottam. Hát a szép szó körül, ahova ugye én is tartoztam, egy csomó illegális kommunista volt, amit velem nem közöltek, ha valakivel nem velem. Apámhoz egy nap beállít két nyomozó, nagyon tisztelettudó hangon, méltóságos uram. Apám magyar királyi kormányfő tanácsos volt, megkövetelte, hogy így címezzék, amivel egy és mindenkorra kiölt én belőle minden rang és címkorságot. A természet a gúnytövisét oltja a fiúba az apa rögzült hajlamai ellen. Méltóságos uram, kellemetlen hírrel zavarjuk, a kedves fia rossz társaságba keveredett, az én fiam, hogy? Méltóságos uram, ha szabad egy tanácsot adnunk, itt nagy bajok lesznek, küldje el a kedves fiát egy évre Londonba, Párizsba, ahová méltóztatik. Így kerültem én ki Párizsba két évre másnap. Jó dolgom volt, volt egy szövetüzlet a Montmartre-on, az egyik hagyományos magyar hely, ahol a magyar emigránsok váltották egymást. A tulajdonos csak azt kötötte ki, reggel 8-kor oda kell menni, faredőnyöket levenni, bent lévő posztót őrizni estig, és soha senkinek, semmiféle kényszer hatására egyetlen centimétert nem eladni. Hogy ebben mi volt a trükk, egy magyar emigráns se jött rá, pedig sokat törtük rajta a fejünket, és több zseni volt köztünk, nem sorolom magam közé. Sőt, a valódi emigránsok közé sem, engem megvédett a fönnálló társadalmi rend. Nekem az apámhoz jöttek a nyomozók délután ketten. Éhezni éheztem. A pengő, amit apám igyekezett küldeni, semmit nem ért már. De nem voltam valódi üldözött. Úgyhogy haza is jöttem azzal a bizonyos utolsó vonattal, ami még jött Németországon keresztül, a háború kitörése napján. Az a gondolat, hogy az ember elszakadjon a hazájától, a családjától. Ez nem volt kominfó. A teljes békére értem haza, ami itt van akkor volt. Semmiféle háborús pánik Pesten, 39 őszén nem volt érezhető. Visszairatkoztam a műegyetemre, lediplomáztam. Szerettem volna magam írónak érezni, erre semmi okom nem volt. Készen volt egy regényem, Párizsban írtam, ezt beadtam a Cserépfalvi kiadónak. Visszaírtak, hogy ez egy jó márai regény, vigyek inkább valami rossz örkényt. A saját pénzemen kiadtam 12 novellámat, ez lett az első kötetem, Tengertánc címen. Na ez lett a József Attila által kifogásolt forradalom lázadásból, Tengertánc. És erről írt Szerb Antal egy valóban meglepően meleg hangú üdvözlést a nyugatba. És 42 tavaszán egy nap megint behívtak, nem is tudom hányadszor, sokadszor. Nagy kátára kellett vonulni, tavasz volt. Fölvettem a gyönyörű fehér extra egyenruhámat, fekete lakcipő, fekete paroli. A vonaton megismerkedtem egy fiatal asszonnyal. Hát abban az időben rengeteget udvaroltam, számos kalandom volt, szóló voltam. Hamarosan lesz randevú, kezét csókolom. Családom zsidó származású, de mi ezt nem vettük figyelembe.
volt ilyen. Szerzetesi iskolát jártam, katolikus voltam, apám is az volt, magyar királyi kormányfő tanácsos, hát... Nagykátán elmentem a megadott címre egy kertbe, ott ült Murai Lipót alezredes. Bemutatkoztam, lejelentkeztem. Ez roppant lassan fölpillantott rám. Akkor észrevettem, hogy a nevem mellől a zászlós szó hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. Murai az én fehér extra egyenruhámat provokációnak minősítette, azonnal kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábujja hegye érintkezzék a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint 90 perc időhuzamban orvos jelenlétében végezzük, orvos nem volt jelen. Murai este felé odajött hozzám, a zsebkésével levagdalta a karpaszományt, a rangjelzéseket, és rettenetes nagy pofont kaptam, ami azért érintett engem szokatlanul, mert nem csak lógva, de állva sem ütött meg engem, egészen addig soha senki. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás kijárt a Hortinál, hogy Ukrajnába ne vigyenek magyar munkaszolgálatosokat. Ezt valóban Horthy le is tiltotta egy időre. Murai szabályos elmebeteg volt. Amint megkapta a távmondatot Budapestről, hogy a rendelet érvénybe lép, azonnal összeállított egy teljes menetzászlóaljat, egy komplet szerelvényt, bevagonírozta, és útnak indította a szerelvényt a frontra. Ezzel a vonattal érkeztem én oda. Kiraktak minket egy Gomely nevű orosz kisváros romjai közt, és innen mentünk a második magyar hadsereg mellett, munkaszolgálatot teljesítve a Donig. Ez egy 2-3 ezer kilométeres séta. A visszavonuló oroszok minden vasutat megsemmisítenek, nekünk maradt a földút, országút, azon mentünk. Úgynevezett erőltetetten. Drótakadályállítás, lövészárokásás, aknaszedés, temetés, ez a napi penzum. Elértük a folyót, beástuk magunkat és vártunk. És a nagy orosz áttörés napján, tehát az Urivi offenzíva megindulásának óráiban teljesen véletlenül 12 kilométerrel hátrább voltam. Azt nem kaptam közvetlenül. Azonnal szétestünk és végérvényesen, ez köztudott. Én is pucoltam vissza, azt rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem perspektíva. Egy halott őrmesterről leszettem az egyenruháját, beöltöztem tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak így kaptunk élelmet, zárt alakulatban fegyveresen kellett jelentkezni érte, természetesen nem volt hol. És így visszavonultam, 360 kilométert. Meg is sebesültem közben, 12 horzsoló aknaszilánkot kapott a lábam, de tudtam menni. Bielgorodot nem értem el. Ott csukódik az orosz harapófogó, 30 kilométer hiányzott, hogy kicsusszam, nem sikerül. Fogságba estünk. Ómező, nyírfaerdőcske. És a nyírfaerdő szélén feltűnik az első bolsevik. Csizma, pufajka, óriási tányértáras géppisztoly. És mögötte 9-10 ezer ugyanilyen. Ilyenkor az ember tolmács nélkül megérti, hogy ők jobban szeretnék, ha mi mind a két puskánkat darabonként 9 lőszer javadalmazással letennénk a hóba. Lassan közelítenek, tanakodnak, hogy lőjenek-e agyon, vagy mit csináljanak. És útnak indítanak minket vissza keletre a hadifogoly táborok felé, amelyek nem léteztek. Ők álmukban nem gondoltak ilyen előretörésre. Azt mondták, arra felé. És akkor elkezdődött a bolyongás. Vissza keletre, szemben a föltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereg. Most jött az, amihez képest a háború minden borzalma semmi. Háborúban tűzfegyverek veszik körül az embert, betonok, árkok fedezik, bajtársak, vannak szervezett élelem. Itt nincs semmi. Nincs élelem, nincs öltözet, nincs fedél. Távolság van, és mínusz 48-52 fok. 60 ezer bajtársam fagyott meg 2 hét alatt. Az, hogy én meg vagyok merő véletlen, ez az esélyek töredéke volt csak. A legtöbben ülve fagynak meg nyitott szemmel az út szélén. És ezzel a márványba dermedt arccal nézik a hátamat. Nézik a hátamat. És én érzem a tekintetüket. Adósuk vagyok. Egyszerűen azért

telefont, és mentünk tovább. Ez az időszak a lélek összeomlása, a pánik. Az ösztönfél az éhhaláltól. Ebben az állapotban évezredek óta nem élt emberi lény. Aki megmaradt, egyszer csak összeterelik egy oszlopba, esetleg vagomba, és elviszik a lágerba, hát egy terület, amit kijelölnek, és a foglyok maguk megépítik. Tetves, lázas, tifuszos Bábel ez. Minden náció, amelyik ellenük harcolt, képviselteti úgymond magát. Magyarok, németek a legnagyobb számban, de vannak olaszok, osztrákok, franciák, a kisi oldal franciái, japánok. Senki nem tud semmit. Posta. Évek után. Rémhírek vannak. Reggel 6-kor hazaküldenek. Reggel 8-kor agyonlőnek. Ez mind-mind növeli ezt a teljes eltompultságot, a minden-mindegy érzést. Ekkor már több bajtársam volt, aki elfelejtette a saját nevét. Ennek így volt könnyebb. Japán fogolytársak mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba megy, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja. Aki katona, az halott. Ír valaki a halottnak levele. Az éhség, a tantalosz kínja oldhatatlan, nem múlik el. Dolgozzék bár az ember a konyhán, ez törvény, szabály. Ez a hadifogság alapélménye. Nincs kivétel. Az első munka, amire kivittek, jó év után erdőírtás volt, fakitermelés, nehéz fizikai munka, 5500 kalória kellene hozzá. Egyszer csak párokra osztják az embereket, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét. Kinyitják a lágerajtót, davaj az erdőbe. Megérkezünk az erdőbe. Ott álltak irtózatos nagy fák, valamint mi, mint a törpék, teljesen hülyén. Senki egyetlen szóval nem mondta, mi van vagy mi lesz. Fáztunk. Már most én bennem mindig maradt valami kezdeményező energia. Egy német zeneesztéta volt a partnerem, tehát favágásban épp oly perfekt, mint én. Mondtam neki, Los kamerád, megmutatjuk. Beakasztottuk a szalagfűrészt a fába, elkezdtük húzni, elakadt. Soha többé nem mozdult meg. És akkor előlépett az egész rajomból a legmújább ember, a nevét nem tudta senki, és azt mondja, elébb kibaltázzuk, kérem. Micsoda? Elvette a fejszémet, és kibaltázott egy éket. Kivette a beszorult szalagfűrészt az ék alsó élementét, mint a kést a vajból, beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomjuk, húzzuk. A fűrészt, ha nyomjuk, megszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Egységfelelős lett, beosztásparancsnok lett, rajonfőnök lett, minden lett. Én pedig boldogan végrehajtottam az utasításait. Az elátkozott kufárszellemet és kalmárvért tekintve mi magyarok lepipáltunk mindenkit a lágerban. Labdába nem rúgtak különösen, hát később, amikor már fizetést is kaptunk úgymond a munkáért, egy cigaretta ára 9 rubel volt, ez 3 napi megfeszített robot díja, aki drágálotta vehetett a csukkot 2-ért. 50 kopek volt a szájba fúvás. Elképesztő áruk fordultak meg a táborban. Lehetett kapni kanári madarat, női melltartót. Senki nem kérdezte, honnan van. Elég az, hogy van eladó. A feketézés rögtön megindult. Egyszer valaki behozott egy fél lóerős kis villanymotort. Minek ez? Maga is ugratja. Ugratni az azt jelentette, hogy továbbadni. Dior kölni. 43 telén az Ural alatt. Kultúra akkor születik, amikor két ember a barak sarkában először másról beszél. Tehát nem arról, hogy emlékszel, hogy a kassai sódar bürkéje, vagy hogyan készítjük a paprikás krumplit. Szóval, amikor nem főztünk. Hajnalokig főztünk. Egyszer valaki azt mondja, bajtársak, ne csináljunk színházat. Azonnal mindenki színházat akar csinálni. A Magyar Színház is megindult. A Munka himnusza című ópusszal. Barak.

Végében emelvény, átcipelték rá a Kovács műhelyből az üllőt, és azon három munkás verte a vasat. Majd megjelent három kicsi ördög, piros pokrócba voltak öltözve, és piszkálták, bántották, nem hagyták vasat verni a vasverőket. A szerző előlépett, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagytőkéseket jelentik. Ez nem zavart senkit, mindenki pompásan szórakozott. A lényeg úgyis az volt, amikor egy hadnagy vagy zászlós, honvéd, bárki végre megjelent a színpadon szoknyába. Azt nagyon jól lehetett látni, hogy változnak el a barakban az arcok, amikor belép a nő. Az első nőt természetesen Júlia szerepében láttam, egy düsseldorfi német lakatos alakította. Bizonyos Heinz Hünerbein nevezetű. Parányi kicsi erkélyen állott, az asztalosok készítették éjszakáig feláldozásával, a fején gyönyörű, csillogó, hullámos, vörös, hajzuhatag részdrótból volt. A fiúk a gyárból szerezték testi fenyítés és hosszabbítás kockáztatásával. Lehetett 10 kiló, de ők acéron tűrte. Hófehér csipkeruhája a szabók minuciózusan megvarrott ajándéka a színháznak. Két dekoltázs elől hátul, hátsó dekoltázsban látni lehetett, hogy rózsaszínű hegek futnak a hátán. Stalingrádnál sebesült meg a kis kapulet. Aki látta, azt érezte, amit az élet ihletett valódi pillanataiban élt. A barakban 500-an, 1000-en, 1500-an egymás nyakában a föld alatt a gerendán mindenhol ember, akkor már harmadik éve nem láttunk nőt. Most itt volt a Hünerbein, aki elérhetetlen volt, de jelen való volt. A legbelső vágyunk látható manifestuma lázadt az egész ellen. Az otthonról beszélt, pimasz volt, frivol volt, izgató volt, mélyen megnyugtató színház volt. A legvalódibb színház, amit életemben láttam. Heinz Hünerbein Novorozhnyenszk alatt petróleumlámpa és emberbűzben a fején 20 pud részkocka. Persze, hogy a háború életem legnagyobb élménye, hangozzék akár, hogy én ott lettem ember. Mi voltam? Jól elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember saját szobával a 6 szobás villalakásban, ahol laktam. Itt pedig mondom 800-an egy barakban, ezek félig a földbeásott barakok, az egyik fala mindig föld, számtalan sor 4-5-6 emelet, ahogy kijön Pritch. Bekerültem a tömegbe, aminek olyan porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. És nem volt rang vagy származás, semmi nem volt. 600 g kenyér volt naponta, ha volt, reggel leves, délben kása, vacsorára megint valami csajka. Leves. Egyforma lettem. Fel kellett, hogy tűnjön, hogy ami a villalakásból tömeg, az mind tudás, szenvedély, emlékek és tervek. Álmok, titkok. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek, kizárólag embereknek köszönhetem, olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életem. Utóbb aztán széltében hosszában mesélték azt a történetet, hogy még az elején, az őskorban, a bolyongáskor, én flektifuszt kaptam, ezt nem volt szokás túlélni. Aki megmaradt, tudja, hogy az ember nem emlékszik belőle szinte semmire. A tifusz az egyensúlyi központot támadja meg, és megzavarja a memóriát. Amikor fölszökött a lázam, megkértem azt a bajtársamat, aki velem volt, hogy főzné meg nekem azt a 3 szem krumplit, amit valahol szereztem. Akkor 3 hétre elvesztettem az eszméletemet, és mikor magamhoz tértem, első kérdésem az volt, noh, megfőtt már a krumpli? És ez az ember, ez velem maradt, egy szétlőtt malomban, és etetett, és itatott. Azóta mondom, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, a szolidaritás. '46 karácsony másnapján jött be velem a vonat, ugyanarra a peronra, a keleti pályaudvaron, ahonnan 5 évvel azelőtt elindultam Fehér Extrában Nagy Kátára. Leszálltam festői rongyaimban, volt rajtam egy egykori magyar őrbunda, itt-ott még némi szőr, maradvány, egy bakancs, természetesen átkötve rongyokkal, nadrág, pufajka,

fejemen finn származású nyúlszőrrel vattázott katonai füleskucsma, egyetlen éppen maradt leffentyűje hol itt lebegett, hol ott. Kezemben minden hazatérő kötelező kelléke a bugyor. Hát megnéztek. Az én öltözékem a háború utáni Pesten is regényesen hatott. Az első utam a Lánchídhoz vitt. Anyámat sem láttam még, a hidat akartam látni. Azért, mert a búcsúm 5 jégzajlással és 4 tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett Budapest, az otthonom, én a hidat láttam, úgy, mint akkor, egy híg akácvirágszagú ködben lebegve, lámpák füzérében ragyogva, fényben a fény a Lánchíd. Nem tudom, hogy 1000-szer vagy 10000-szer egy nap. Tessék, én élek. És jégtorlaszok között romban. A híd. Hazaértem. A Lánchídtól elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a varázs. Elakadt egy fás kocsi, a kocsis nem verte a lovát szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. És megtoltuk. Egy úr a foga közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, lefátyolozott kalap, magas sarkú cipő, neki feszül a strávkocsinak. Hú, rukk! Ez lehetetlen volt 5 évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fás kocsit. Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családom. Az pénzért bólintott, hogy érti, látta rongyaimat, megkérdezte, meddig voltam oda, megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugyebár? Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie? Mondom, van egy húgom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a háta mögött, a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is össze-vissza csókolták, abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Írtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella vagy interjú, beszámoló, csak írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet. Volt bennem egy 5 éves éhség. Mi lesz? Mi van az országban? Mi történt? Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című laphozta folytatásokban a hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott a labban jelentek meg olvasói levél álorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam. Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás. Az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni.
És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a Rajkper tárgyalására. Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, hallja, hogy a Rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen. Ami történik. Egy nap apám rosszul lett, bementem vele a kórházba, egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai? Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett, jó-jó fiam, merít csak, majd reggel jövök, beszélek az orvossal, jó-jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már. Mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánlkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet. Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holttest, amíg általa megberetválva nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos, az orvosnak szántam, odaadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápadt, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni. Egy nagyon erős, ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a bal combjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az orjukából. Én sok halottat láttam addigra, de akkor azt mondta a bőrsapkás, most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek. Azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk, és áldoznunk kell, ahogy áldozott egykoron a nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az ember kéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat, erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet. Minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom, szürkülni kellett. Jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek, és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak, 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei. Valamit írtam, beutalást kértem, sőt, kaptam gajatetőre. Illetve, bocsánat, Mátraházára, szóval a MÁV üdülőbe. Ahol nyaralt, rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszt gyerek volt, de annyira jó szakember, hogy már Hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát
nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal, szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem, sajátos, hogy azt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos skizofréniában éltem. Sok milliómod magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem, a Házastársak, szabályos termelési regény. Film is készült belőle, Becsület és Dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést. Menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm, az egész országban volt 25 magánautó, az egyik az enyém volt, engedélyt kaptam rá, mert a sebesülésem miatt keveset tudtam járni. Szóval, hogy menjünk együtt. Azt mondja ő, hova mész? Hát mondom, hogy hova, a parlamentbe. Úristen, most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Ne öltözködj. Ne. Jó. Kiderült, hogy Révai előző éjjel kihúzott a listáról. Viszont a másnapi szabad népben 52. április 5-én, 40. születésnapomra ajándékul ott állott a magyarázat. Révai József tollából. Kezdjük, írta Révai, a szokásos heti irodalmi beszámolóját, ma Örkény elvtárs novellájával, a Lila tintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpeni témája a pusztuló burzsoázia megsajnálása és megsajnáltatása. Örkény elvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában nem volt bébit, a burzsoá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit Örkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujjadt turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándékomunk. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki, mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek. A mi új irodalom nincs és nem lehet helyes, a többi ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Sztalinvárosba, hát ha kijön belőle valami. Ki is jött, egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár. Egy villanykörte nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocsal összerót teherautó nyomtávszélességű pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek, épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy jó asztalt, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai Borist, aki szintén ott dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagyemberhez, tehát elevenek és holtak urához az épülő városban, mondta az obligát szöveget. Ez itt Örkény elvtárs, a Magyar Írók Szövetségének tagja, érdekelné az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtárs segíteni? Pillanat, mondta a nagyember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résnyire a szekrényajtót, és kiment a szobából. Ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivett egy cédulát, és ráírta nagybetűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket! És böködött a szekrényajtó felé.
Aha. Mit volt mit tenni? Én oda mentem a szekrényajtóhoz, s szóltam. Tudod, palotai elvtársnő, félretéve az iménti ízetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisded óvók, szocialista üzemek étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő iramot, munkásosztályunk eltökélt, törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápadtabb volt, mint a frissen meszelt fal. Reszketett a kezében a cédula. Sok! Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Stalinba, csak így per Stalinba lejárogattam, egy kicsit a mérnök bukkant elő belőlem, tudnék, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hatszor olyan drága. De nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött, hát az ország, amelyben élek, akárha a fogságban, a legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, köművesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakományszám vitték le a pesti kurvákat dolgozni, tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki csecsemő tetemet a földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az üllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú horgásszékkel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó. Hova mennénk, író elvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt, hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók, mikor lesz ebből kohó? A szocialista rohamunkában, író elvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap. Egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az író elvtárs. Augusztus 20-án itt, folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az író elvtársat? Mondom, igen. Patikus fia? Mondom, igen. Méltóságos Österreicher úré? Mondom, igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem a szél. És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvos nővel. Ő is lent dolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes, hát miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előömleni a képek. A mocskos döngölt agyakpadló a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki le se ül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Állva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér, kiharapva a hóna alól, üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki. Rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmiben néző szemével, őrlő állkapocsal láttam. Hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot, nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam.
Hát voltam katona, voltam hadifogoly, láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről, nem itt, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben számos fiatalkori barátom, a legkitűnőbb írók nem jelenhettek meg. Hát egyszerűen jött az ukáz, kész. Egy sor nem sok. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Mésző Miklós, Mándi, Vas, Vörös, az egész Újhold. Én eddig az időszakig egyszer sem találkoztam velük. Ők nem éreztettek velem semmit, én hihettem azt, hogy nem veszítettem el a barátságukat, becsülésüket. Attól fogva, hogy én ezt magamban, ott Stalinban, ezen a délutánon felfedeztem, vétkesnek tartom magam az egészben. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom. És 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt. Hát tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének. Benn laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást. A Bródi Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a szabad adáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam. Ezt aztán ismételték, amíg lehetett. Ez volt a hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy szerelmi vallomásszerű cikk a Harcoló Budapestért. A szülővároson Budapest című fohász. Ez még megjelent. Semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyvesbolt előtt, hát mindenhol üszök, romok, lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg voltam hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy? Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Szóval, amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, azért én úgy álltam ott, mint akinek nem túl nagy a bűnlajstroma, mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. És akkor elhívtak engem egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre, az irodalmi élet újraindítása tárgyában. Csak hogy Déri, Zelk, Háj, Tardos már mind ültek. És akkor ott nekem egy szóharcom támadt a körül, hogy tárgyalhatunk-e egymással addig, amíg írók vannak börtönben, anélkül, hogy vádirat lenne ellenük. Akkor elfogyott körülöttem a levegő. Ez 57-ben történt, addig vígan közöltek engem. Akármit írtam, akárhová nem jelent meg. Szerződéseim visszajöttek felbontva a Szép Irodalmi Kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az Acél György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a Priusszal, hogy 56-ban tudom is én miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom, és én itt dolgoztam 5 évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hévvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam.
Házasságom ugyanabban az évben felbomlott. Volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nálam maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. Három elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérv operáció, meg érszűkületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam. Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt, ez nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem, csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek, hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, emberi arcot, tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát. Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmélésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni. Lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet. És akkor egy nap egy fiatal barátom eljött hozzám egy nagyon fiatal lánnyal, Zsuzsával együtt, akiben én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban. 20 éves volt, én 2 hiány 50. A bölcsészkarra járt, és már akkor a Víg Színházban dolgozott, a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életem fordulópontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam, fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy 2 forintos ajándék szóba nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden randevunkon kapott, mint hogy virágra nem tellett egy egyperces novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy előbb-utóbb vége lesz. Ez halálra van ítélve a természet rendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör. És 62-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Áj, de jó kis novella, ki ír így? Visszalapozok én. Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem Acél Györggyel. Meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól 2 kötetre. 7 múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal híre ment, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy 1/2 év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra.
és megjelent az első kötet. Valóban a Szilencium alatt írott írásokkal. Nagyon hamar rá a második, amely már a groteszk hang nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek külön kötetben, Macskajáték, Tóték. Felkérésre 2 hét alatt színpadra írtam a Tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szagol. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem, nem tudom hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába. Én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derék had tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a Honti Hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves mester. Mester. Hát hány éves egy mester? 100. Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásaim mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem. Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen. Amit Wolfgang Amadeus Mozart, 8 évesen, Vörös Sándor, 16 évesen elérni a benne lévő lehetőségekig, azt én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények, és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember, tehát a legszűkebb baráti körömben van 4-5 ember, aki sokkal okosabb, mint én. Amiért én szívből irigylem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendliztem először az E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, 3 napig voltam párszor oda át, semmi különös. Futólag láttam Beriát, a Turfot olvasta, egy falnál állt és pisilt. És csak úgy hátraszólt nekem, ne dőlj be, itt is csupa Niemann van a pártban. Ezzel nem csinált gusztust, gondoltam, maradok. Ekkoriban én már attól féltem, hogy nem írhatok olyat, hogy az meg ne jelenjen. Félelmem alaptalannak bizonyult. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hagy 4-5 novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pisti a vérzivatarban írtam, tudtam, itt 2 eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. 3. eset az lett volna, ha le se szarnak. 10 évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal vihaskodik, hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély lélegzetet és egyszobás lakásomat. Végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált lét jegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jötti lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt, milyen fajta. Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én félre nevelem. Lehet, hogy igaza volt. Én nem értek kutyához, hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutya irodalom, kutya mitológia, mint Dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyűszített az ajtóm előtt. Ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyűszítenek ajtóm előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargat. Én humanista író vagyok. A Macskajáték washingtoni bemutatója, akkor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonom. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli, cenzúra. Kérem, nekem közölnöm kell, Magyarországon nincs cenzúra.
Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már? Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma. Vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít. De ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai hasonlattal szólván, az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelességek 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelent. Nálunk a szabadság mozgásban lévő állapot. Volt tegnapja, lesz holnapja, és mindkettő merőben különbözik a mától. 20 évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható. Egyesek szerint, mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkuvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkuvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igények, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna némi megalkuvás. Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen. Egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek, mi a baja. Láttam egy filmet is, Meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a Rózsa kiállítást. Ezt a filmet, nemhogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni. Mi nálunk a halál, mint téma, tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülni. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni. Anyu, te meg fogsz halni? Apu, te meg... Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi, a bevált módon hintapolitikázunk, irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már. Kiélesedett. Én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez aljas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Csináljuk. Meghalt Déri. Elesett a füredi villájában, comnyaktörés. Megoperálták, a műtét jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt, végül fölfekvéseket kapott. És a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudnék, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közérzetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúságai ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb. Csak annyit kell mondani, ki az a Júlia? És ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből ered, mely így szól. Júlia néni
két szintén idős barátnéját várja a vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval. Ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, megkínálom őket kávéval. És tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval. De elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még 5-6-szor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi, puszi, távoznak. Ahogy becsukják az ajtót, azt mondja egyik. Te, micsoda modor, sose jövök többet. Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket? Mire a másik? Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén áll arc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta. '76 telén volt egy hosszú undok influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripityog már ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Tüsszentéshez képest villámtréfa a mohácsi vész. Öregszem, és unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását. Örültem neki, sietni kellett, Nagy László is meghalt. Én mit keresek, itt fogalmam nincs. A bordám persze összefort, rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy 6 hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát, ne csinálja velem is azt, amit a Várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? Szegény, olyan zavarba jött, mondta, igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyv ez lett a címe. És 79 tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog. Sok minden fájt, más speciál a derekam, így még nem fájt. Barátaim, Zsuzsa, könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, 1000 oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinccsigolyám. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre, szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. Betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Ki tudva, hogy mi vár rá, meghal rákba. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta.
És amikor úgy éreztem, kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én. Hát a Krazsóf. Győztem. Ölellek. Acél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és meg is valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóvátételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatás nem igényel. Üzened, szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el. Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna. A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességem birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írott törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő akadályoztatása esetén Antal fiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt félbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amit megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy ez a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben és együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyan azt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is szeretettel gondolok, és hálával. Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek. Kedveseim.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

tilos rádió. Az irodalmi népegetőt hallottátok, abban pedig

frissen megjelent kötetéből Csinálni kell. Most jött ki a könyvfesztiválra a Magvető kiadónál. Várjuk jövő héten Andrást, majd kaptok kis ízelítőt is a Facebookon. További jó tilosozást, most, hogy végre újra hallhatók vagyunk.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Victor Hugo, mivel ajkamhoz ért. Mivel ajkamhoz ért, színültik teli kelyed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, az soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: Hugo. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üszte a hódítót hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta meget Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászló, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj. Egybe kavarodott közepe zöme, szárnya. Hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pehek köz golyó, Kartács bombatorult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott téli időderekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok, ilyen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő, s kiki maga maradt, tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét. Meghalt ki, lefeküdt, sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, más napok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hidon lősze, sebesült, épp rohant, mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy? Jönnek, riadó, minden éjjel! A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy hatalmas terebét, és ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felségsértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki, nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc, s úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog, és foltos szarvasok űznek fehérű nőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokrítosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy csuhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Zsannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Zsann Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zeng, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom e földön a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csüggve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd, égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeret.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

Verkhamatei indul, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettele. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalink szivárványos magasban a büszke győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfelelj. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas aranylírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának, ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol budrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántás ért, elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

Reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándék lejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is föl-föllélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul,

hátára. Csettint, hamiskáson huncutan hunyorít, mintha érezné, hogy a versben az éműét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettint és hamiskáson hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon bénéni, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő bízik bennem, biztat, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is, 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens embercsapása. Mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk, amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek, s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, s benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverjék. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyogott. A történelem 4 évszakból áll, mondta. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderekte. Előrelátó vagy, de mégis. Nézd, uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb, Európában úgy mondanák a Bahnhofstrasse-n, kiteszem magam az árgus tekintetek, satán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak 2 gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a merzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit. Láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkutvar szemetében. Mosolyognivaló, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyognivaló, sőt nevetséges volt a hős rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megint

Illetődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőd pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva, elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged. Megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal. Mintha velődet vették volna, szédelek ki a folyósóra. Reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap tikkat szád szögletében. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak. Nem kopog, topog, csoszog senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, de hogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Kánya di Sándor. Bántani nem akarlak. Bántani én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elelnézlek, amíg alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet, vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet. Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed, mert az leszek, jaj, megint az leszek, az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz, ki nyugtat csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. S ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva, hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra, lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva, kibecéz falban megered hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra odanyújtani. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kis hal, nagy hal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katáng. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörűkő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástya fog, égi kő, de ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át, ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azé meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfeledtéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de órezgő reménység. A jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinger a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek. Sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek. Gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok, mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfullnak az emberek, törmeléket rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred, csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjé fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiat birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, újattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mézfuvalma, hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért átsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbált meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld, ég, látóhatár, elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja, telt szerelem pohár, fölötte lengsz, nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez bizonytalan messze, mégis husomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkő burokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz, és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít, az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villint Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomba nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráford temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontváz térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja, a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő Madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott, s elhagyott, ha egy szülötted a rombul, kikel, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom, Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad elkipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncs, hörpöl, sóvár, sárga, éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyen én a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátylat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat, te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a félhomálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartófonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel szang. Rejtőzködnöm nem lehet, elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén fa ágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl-túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl-túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürge pásztor álmodott egy rőf kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban,
csönd fényes, béke kő, lomban fény. Út csöndje fű, kútra hajló béke csönd, kút békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, kút cseppje, cseppek, csengő csöndje, csönd cseppje, fény. Kút habja, kő lombja, fény csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szémó, ajni mankot vanta szémó, adeni marúva bató, jemen. Ole gyúró nanni he, ole csillambó ababi he, ole bungló iningi he, lillardai he, jemen. Va pucu como y quede, va im la gulmo buglaviele, va leli gulmo ni dede, va oda gyaru mohe, jemmat! Ugyanez magyarul, szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj. Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj. Ars poetica. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget,
bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma. Aztán Jupiter tolat. Amint azt a latinórán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pesztumi templomának parancsoló romjai elé. Háromágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a dísznek. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan, a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint. Éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szlivonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillest. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkő lapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó agyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbelésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes lélek. Históriások, hősök, óriások, hősök. Kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merkezők.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Sevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl.

0: Don Sisko a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. A tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: No látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgyis átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valahogy is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegy, főzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Sisko nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Sisko tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Sisko.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hangos az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Sisko-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madár ijesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem. 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre, a tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúgy hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőrcsizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsikolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
4: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
4: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
5: Kell hinnie.
3: Pont most?
4: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
5: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
5: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
5: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
5: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
5: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
5: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
4: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?

0: Elpentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túlada voltam, mert akire csak ránéztem, az jobban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
2: Semmi.
0: És akkor...
3: Akkor...
0: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban lángyult a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán. És körülöttünk senki. Hiába jaj veszélkeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jó Isten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Cisco oly gyakran mesélnek?
0: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
0: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
0: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
0: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: nem baj.
1: Szóval lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
2: Egy cseppet sem.
0: Azért nem ilyen egyszerű.
1: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
0: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
1: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
0: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
1: Majdnem. De mégsem.
0: Átkozott dolog a költészet.
2: Nekem áldás.
0: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
1: Inkább tökéletesen.
2: Én szeretem magát, Don Cisco.
1: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgálat.
1: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt mi nem átmódom ma kipróbálni.
1: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Időnk? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
1: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
2: Áll, asszonyom, áll.
1: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
0: Micsoda színjáték.
1: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
0: a kibontakozás még oly messze.
1: Igyekezzen!
4: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
1: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó.

0: van, csak egy újabb szerelmetes ömlet.
1: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Szevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
3: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsület a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
4: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába a kard, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. Ha józan, akkor is részeg. Ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
3: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
1: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Most sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
1: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
1: Ennyi hagymázás túl.
3: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
3: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
1: Ezt már annyiszor mondtam.
3: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
3: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, majd később elmagyarázom.
3: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
3: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
3: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
3: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcsi értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
3: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
3: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
1: Miért is mondaná igazat?
3: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
1: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
3: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
3: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
1: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
1: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik, messze az a nap, mely a békét hirdeti.
1: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
1: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
2: Csak. Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
1: Hát lássva.
2: Fogja be.
1: Ezt még nem mondtam.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen. ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
4: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
3: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
3: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet, illúzió.
3: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel, hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
3: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
3: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
3: Miért van más?
2: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellemzős beszédeket mondjon.
3: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combi.
3: Getse meg, Don Cisco. Olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is. Kicsülte magát. Talán csak nem árva.
3: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
3: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka, most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
3: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
3: Örök hűséget esküdre hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, talán sohasem sajnálja meg ez a szemembe.
3: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
5: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
3: Jaj, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsi süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
4: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
3: A viszontlátásra, Don Cisco!
2: Bár sose lehetnám Malvinka.
1: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárduc, mit sem ér nélküled az élet.

0: De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit észre elterveztem.
1: Ó, te nyalánk barát! Ha rólam van szó, te nem ismered a pihenést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom én ezt megállni?
0: A törlesztő idő majd igen hosszúra nő. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt te is eljéjének néz.
0: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
0: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
0: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhával.
1: Fő az magától is.
0: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger. S a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
0: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
0: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
0: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
0: Na ne.
1: De?
0: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
0: Akkor most figyelj! Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablo szúr! Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig. Most figyelj! Nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
0: Nem.
1: Biztos?
0: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
0: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
0: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
0: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
0: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
0: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
0: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
0: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
0: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
0: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
0: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
0: Holnapig. De egy perccel se tovább.
2: Pablos, kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
2: Pablos jön vissza.
0: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az étel.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
0: Valakik jönnek. Dehogyis valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok behűtve.
0: José Manuel atya érkezik segédletével.
2: Érkezik José atya és két apáca.
0: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
3: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
0: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
3: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
3: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
3: De miért? Bátorkodjon csak merészet álmodni, de nem fog könnyen menni.
0: Hogy én?
3: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
3: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
0: Rosalina, nem is értem.
3: A két nővér, a két anyja. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadette.
2: A két nővérnek rezzen Istenem az arca.
0: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
3: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem lenne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Az ilyen ínséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben, időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
0: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
3: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
3: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
3: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
1: Mi az, atya?
3: Az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
3: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
2: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot.
0: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
3: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
0: A mindenségit.
1: Pamos, már megint keres az adóhatóság.
0: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
3: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pamos tátott szájjal olvassa a levelet.
0: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
3: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
0: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
2: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
0: Mindenki figyeljen!
2: A légycsapóval leüt néhány legyet.
0: A fenébe is ezzel a sivataggal. Ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezések. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsír. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre 2 napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám, Isten lát.
3: Lát, fiam, lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
3: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársra várhat.
0: Mi van, atyám? Már is megházasítottad?
3: Minek késlekedni?

0: Dob, igen, öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem, nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
1: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bár ha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom ezt éles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
0: Add írásba.
1: Mi a baj, Rosalina?
0: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
1: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
0: De engem? Igen.
1: Elpazarolnál ifjúságod legszebb évei? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
2: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
3: Tisztán szakmai oka van! Elmérjük a terepet!
1: Micsoda szava! Nem éppen nőrűnek kezülő. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
3: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
2: Rosalina leült Hozé atya mellé.
4: Drága atyám.
5: Slendriánon fogalmaz.
4: Közvetlenségemnek oka van.
5: Akkor.
4: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordul.
4: Jó, csak vicceltem.
5: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
4: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
5: Ah, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
4: Oly titokzatos.
5: Egy cseppet sem.
4: Mi ez a parfümillat?
1: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
5: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudniillik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
4: Szegények.
5: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én? Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
0: Atyám, magányos vagyok nagyon.
5: Ó, te kis eltévedt juhom.
0: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
5: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
0: Ez az új hullám?
5: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint isznak, a nővérek köhög.
1: Hazai!
0: Meg sem kérdezed őket?
1: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
5: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
1: Úgy hiszem.
0: Miért is ne?
1: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kis és szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
4: Pénztől.
1: Nem hittem volna.
4: Milyen könnyű megvilágosodni.
1: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
5: Majd meglátja.
1: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
5: Megtér.
1: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
4: Ki lesz a boldog feleség?
5: Imádkozik is minden este?
1: Hogyan is felejthetném el az Urat?
4: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
5: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
1: La vida es sueno.
5: Pontosan.
4: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
1: Megyek is, szedelőcködöm.
4: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
1: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
4: Te hallasz engem, Pablos.
1: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
4: És? Két kiválasztott nem lehet?
1: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
4: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszett a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
6: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
7: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
5: Szó mi szó? Az is lehetne.
1: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
7: Nem, magához jöttem.
1: Isteni szerencse.
4: Mindjárt kész a vatkon.
7: A köszvényemnek nem tenne jót.
4: Ne igyon annyit.
7: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
4: Segítsen magán.
5: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
7: Éppen ez az. Rájöttem.
1: Rájött. Csak nem most.
4: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
1: Éppen itt. Nem látja, hogy csomagoló?
4: Inkább fejvesztve menekül.
1: Az örök boldogságban.
4: Nem bolondság ez?
5: Az ígéretét ne felejtse.
4: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
1: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
4: Mire?
1: Már nem is tudom, mit mondtam.
7: Pablos úr, várjon!
1: Ne! Don Tabasco? Tehát csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
7: Én sem maradok. Akarom mondani sokáig?
4: Atyám, tálalnék.
5: Csak egy pár jó falat.
4: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
7: Éppen pásztorjátékra készülök.
4: Éppen?

0: A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
2: Pablos elviharzik.
3: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
3: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
3: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Szevíjai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
4: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
3: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord maga?
4: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
3: Bizony, de nem is látom.
4: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
3: Atyám, ön oly irgalmas.
4: Ha önt látom, valahogy mindig vidám leszek. Olyan, ahogy azt Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
4: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
4: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem áll távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
4: Nyugodjon meg. Amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
4: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
4: Akkor neki is legyen.
3: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
4: Micsoda idél. Hol lakik maga?
3: Vegye csak kézbe.
4: Mi antik bölcs szöveg.
3: Az. Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
4: Megtanulta már a szöveget?
3: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
4: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
3: Remélem jó lesz.
4: Sose adja fel.
3: Már nem.
4: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
3: Megőrülök, annyi a hitem.
4: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
3: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
0: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísé részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
4: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
4: Majd Sevillában kiúzanodik.
1: És a birtok? Hagyja itt ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel. Ha kirúg,
4: akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli. Félek, hogy összeesem. És itt rekedek.
4: Bízzon Istenre.
1: Szédülök, Istenem!
0: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát.
4: Hú. Mennyi az idő?
5: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
4: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
5: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár.

0: fel az udvari szakácsra.
1: Rosszul ment neki.
0: A főzés.
1: Meg egyebek.
0: Aztán jött a felesége.
2: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
3: A nővérekhez.
2: Fújják be magukat rendesen.
0: Ízik bennük a tűz, a lélek. Akár ha mindig másra vágyna, oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk!
3: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
4: Című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péro, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast song. Cassidy Last, Rosalina, Felszolgáló, Laboda Cornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Bazsi és Boti olvasott le, ez Pepito és José Manuel atya. Tehát Csillagboton volt Pepito. Még egyszer, Vice Zsolt, Péró, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd követ.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy négy óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub Halloween Party este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni. És további jót.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A holló. Ordította Kostolányi Dezső.
1: Egyszer elmúlt régen évfél, ültem álmos lámpafénynél.
0: Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, hogy nehéz fejem lehajtom,
1: észrevétre soham ajtom, roppant félre, és sóhajtom, zajmot az a
0: rejtszem. Az lehet.
1: Így van, így susogtam.
0: Tényű volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, volt a tenger, a parástól veresen.
1: Tényű volt bús december,
0: olvastam,
1: amilyent nem ért meg ember,
0: hogy feledjem, volt lenni.
1: Nőtt az árnyék, romp a tenger, a parástól
0: már az angyalok között van fény.
1: Lelkem a bánattól óván, olvastam az égi órán, hogy feledjem, holt Lenórán, fényesét kedvesen. Már az angyalok között van fényesét kedvesen.
0: Itt lenne nincsen levesen. És ver egyre jobban. Éjj vándorál.
1: Most a függöny bíbor öble megborz.
0: Éjj vendég vár ajtomban, azban rááll a reteszen, az lehet más sem.
1: Félelemnek tőre szúrja, húrja általában.
0: És hadartam, elborultam. Megbocsáss, hogy jó uram vagy, asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant,
1: vár,
0: és az ajtón csöndbe
1: roppant. És ver egyre jobb.
0: A babráló halk lopott hang.
1: Éjj vándorál ajtomban, az motoz a reteszen. Éjj vendég vár ajtomban. Az babrába reteszem, az lehet, már semmi sem.
0: A sűrű sötétben nézett álmodokat merészetünk az őrült, mint a részek.
1: És hadartam, elborultam.
0: Csöndes az éjfél jó.
1: Megbocsásom, jó uram, hogy asszonyok, de azt hiszem,
0: álmod, fáradt
1: voltam roppan, és az ajtón csöndbe
0: roppan,
1: a babráló halk lopott hang, nem hallatszott semmiben. Erre
0: a szobámba már fehéren mentem vissza.
1: Szétvigyázva
0: vérem, mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy viszont ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát meg kell
1: mint az őrült, mint a részeg, bódorogva képesen.
0: Tégulsz.
1: Csöndes az égő óra. S a vízhang a drága szóra, halkan hívja kedvesen.
0: Árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló.
1: Más sem.
0: Peckesen. S mintha mi sem volna ebben.
1: A szobámban már
0: feküljön. A szobám szobrára lebben. Úgy ott,
1: mert az ablak zára koppant.
0: Pallas szobrán
1: mozdulatlanul.
0: Csak ülj, mint a lesen.
1: Meg kell tudnom minden áron, hogy mi szörren ott a szár.
0: Én nevettem őt, hogy
1: most az ablak kitárom, az okát megkeresem.
0: Gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam szövényesen.
1: Az okát
0: már alig van rajta toll.
1: Zúgasz.
0: Ó, fergeteg ver, csúnya holló. Bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban, hogy
1: óriási
0: neveztek,
1: édesem? Szárnyal, egy vénholló peckesen.
0: Sohasem.
1: S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lettem, úgy ott, mint a lesen.
0: Mégis furcsa, hogy a bátor csúnya torkú prédikától berütül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem. A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem. És úgy
1: én
0: hívják,
1: őt, hogy sohasem. Tollam,
0: és a holló vár komolló
1: gőgösen gugolt a szobron.
0: Ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen.
1: Bár alig van rajtad.
0: Ő
1: fergetett, csúnya holló, Bús Heroldhoz vagy hasonló. Mondd, miért jöttél? Mondd meg nékem, a pahában,
0: hogy lesz? A madár szól, sohasem.
1: szóltam.
0: Felriadtam, mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem. Nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, biztos az kapott a rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen. Hogy már hogy többé, sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló feketében.
1: Bár nincs semmi oka sem,
0: sebesen,
1: a szobám folyton, szobrára ülle,
0: és a
1: bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják
0: sohasem.
1: És a holló vár komorra,
0: fehér, csodaszem. Miért károgja? Sohasem.
1: Ez egy szóban
0: a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, és a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, és a violafény ködülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen,
1: minden
0: ő itt a párnán, pislogott a mécsesen, nem ül.
1: Nem örök a csoda.
0: Sohasem.
1: A madár szó.
0: Most egyszerre száll az ütből. Sohasem. Szállt a nincseng a lépkét.
1: Mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
0: Angyalok.
1: Bamba szó. Így beszéltem. Nincsen egy ég sohasem. Bús különc volt a
0: kedvesem.
1: Biztos azt kapott a rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkozörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem.
0: Felej nekem, kenyörgött.
1: Még nevettem,
0: bármi légy, angyal vagy ördög, szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van, nincs sebemre moha sem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító moha sem. Szólt a hang. Sohasem.
1: Miért nézd?
0: Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes? Hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem?
1: Szótlanul vigyázz.
0: Szólt a holló. Sohasem. Pusztulj innen a pokolba. Ordítottam fuldokolva. Száj a kárgó viharba. Vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt. Vidd el, és ne ölj kétségeiddel. Károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem. Tépj ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló.
1: Itt a párnál.
0: Sohasem.
1: Pislogott a mécsesen.
0: És a holló meg sem otszan. Nézre jám meredre. Hosszan.
1: Most egyszerre száz ezüstből angyalok
0: csapott,
1: száll a tömjén, cseng a léptük,
0: trilláz
1: a
0: leszédesen.
1: Angyalok! Hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsen, elfeledni kedvesen,
0: elfeledni,
1: eltemetni,
0: terjed egyébcsön egysen.
1: Szólt a
0: hát. Nem bírod meg.
1: Jós, felállj nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög.
2: A holló.
1: Itt szobámba vert az orkán is.
2: Fordította Babis
1: rémesen. Mondd meg itt, e szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre moha sem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító moha sem. Szólt a holló, sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra. mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holnap, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, szállj a károgó viharba, vár a bús éj partja lenn, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem, szólt a holló, sohasem. És a holló meg se moccan. Néz rám mered hosszan. A szoborra, a komorra, tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omlatéka, mélyen alvó, éj déma. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg soha.